azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban az a srác, hát most már szupersztár, akinek 2013-ban teljesen megváltozott az élet, amikor szólt egy haverja, hogy fiú, van valami rappes srác, és szüksége lenne a férfi vokára. Küld már el a hangot. Na ez a dal, Macklemore és a Can't Hold Us volt. 27 másodpercnyi refré jutott mindezt a Ray Daltonnak,

csak igazi mai slágermegy éjszaka is. Hamarosan a páros, akinek a közeledését nem láttuk jönni tavaly év végén, úgyhogy nagyon nagy meglepetést kért ért minket, hogy együtt dolgozott Tóth Abigail és Accent. A Sugar Daddy-t pedig most hétvégén előadták a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, hát a most hétvége az ugye múlt hétvége. Beszélgettünk is velük a backstage-ben, és ezt a beszélgetést hétvégén a Top 50-es listánkban hallani lehet majd. Sugar Daddy jön mindjárt.

0: sejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a NovelVK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a NovelVK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A NovelVK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Joel Kori barátunk például, aki a Covid alatti lezárások kellős közepén nagyot kockáztatott, amikor kijött a Head and Heart dalával, Amerikai vokájával. Úgy volt, hogy meg sem jelenik a dal, elég tartott tőle, hogy ez nem biztos, hogy a legmegfelelőbb alkalom, de hál' Istennek nem így lett. Ez lett az első number one dala Nagy-Britanniában. Hát azóta rengeteg slágert köszönhettünk már Joel Corinak, most Gelentisztel és Izzy Bizuval dolgozott együtt.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most például Taylor Swift és az aktuális kedvenc, az Opelite. Szóval, ha valaki esetleg a héten Balázséknál az elfűrésztel dalok játékban meghallja ezt a dalt, nem elég azt megírni, hogy Taylor Swift, de azt is, hogy Opelite. Balázsék péntekig minden reggel kifűrésztelnek egy sláger részletet, a hallgatók feladata pedig az, hogy felismerjék, hogy melyik dal és melyik előadó rejtőzik a dal mögött. Taylor Swift, Opelite.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni, javarészt éjszaka dolgozom, késő délután, ébren tart.
2: Mert nagyon jók vagytok a kocsiba, a gyerekek is már kérik, reggelkor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén, úgyhogy

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az

0: legyen csak igazi mai sláger, megy nem sokára a tökéletes celeb, akinek 10 éve van jogsia, és hát ebben az elmúlt 10 évben elég szép autó gyűjteményt felhalmozott. 3 Rolls-Royce, egy Lamborghini, 3 vintage Ford, Chevrolet, 2 vintage Mercedes, egy Lincoln, egy Audi, egy Porsche, egy Tesla, egy McLaren is. Azt hiszem, egy Elvis Presley Cadillac is van a tulajdonában. Jó, hát hogyha az embert Lady Gaga-nak hívják, akkor úgy könnyű. Ő jön nem sokára, és ez az igazi mai sláger.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át

0: fogják újra hasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország legjobb!

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Felülvizsgálják a tankerületek működését. Újra van valós idejű tájékoztatása vonatokról. Országos áfacsaló bűnszervezetet számolt fel a NAV. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Soron kívüli vizsgálat jön a kelenföldi mozdonytűz ügyében. Felállt a tárcaközi bizottság, amely az aszbeszt szennyezést vizsgálja, és nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzések adatait. Egyebek mellett ezekről is hozott döntést a kormány. Az oktatásban felülvizsgálják a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. Június 15-ig arról is döntés születhet, hogy az iskolaigazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány arról is határozott, hogy augusztusban iskola kezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek családjai. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről is, elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. A tárcavezető azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Mindenről Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszél.
3: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
2: 1 milliárd forint

0: Tucatnyi áfát csalhatott ki egy országos bűnszervezet. 27 helyszínen csaptak le egyszerre a navosok. A szervezet mindenről számlázott, amiről csak tudott, a fiktív számlák mögött viszont sem valódi munka, sem eszközök nem voltak. A papíron létező ügyletek után próbálták visszaigényelni az áfát, a megspórolt pénz pedig a szervezet vezetőinél landolt. A hatóságok ingatlanokat, drága kocsikat, karórákat foglaltak le, az ügyben több embert vettek őrizetbe. A kevés felhő lesz fölöttünk, esni pedig nem fog. Az enyhébb hajnal után délután 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap sokat látjuk, a napot csak kevés felhő lesz fölöttünk. Napközben 25-28 fokig melegszik a levegő. Szombaton már több felhő lesz az égen, néhol egy-egy zápor zivatal is meglephet minket. Délután viszont 33-34 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. A hét utolsó napján is marad a változékony, de meleg idő. Délután 26 és 31 fok közötti csúcsértékekkel.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
0: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gabival, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Májusi Gyónás aranyatér.
2: Így van.
1: Ezt szeretném, hogyha megjegyeznétek.
2: Ha csak egy nagyon mocskos bűnös gondolatod volt, azt írd le.
1: Főleg a Ferivel kapcsolatos.
3: Duplán jöhet.
2: Mélyülj el magadba, tarts önvizsgálatot, nézd magadba, gondolkozz. Nem érdekel, hogy egy sor kocka cukrot megettél, hogy az anyád ne vegye észre, ezért lezabáltad a teljes sort.
1: Ez elég specifikusan hangzik, Balázs.
2: Hát ez volt mindig. Hát tudod, hát ez volt.
1: Egy teljes sort megettél.
2: Hát ugye a kocka cukor a sorokba volt rakva, dobozba. És ha kivettél egyet, akkor anyád észrevett. Ez mit tudtál csinálni? Az teljes sort lezabáltad, egyen lejjebb ugrott, azt nem vettél észre. Ha egy hiányzott, kievett a kocka cukorból, tudod azonnal. Ha lezabáltad a teljes sort, akkor nem vettél észre, hogy egy teljes sor hiányzik.
1: Igen, de úgy látod, milyen szépen megtanítottak minket hazudni.
2: Hát,
1: tehát, hogy az, hogy igazából erre volt jó az egész neves
3: struktúra. Kérhettél volna egy kocka cukrot, de te elloptad a sort.
1: Igen, azt mondtad, hogy itt most akkor mehet nagyot játszani. De szerintem ez nagyon érdekes, mert csomó mindenben én is ezt tanultam meg otthon. Nem azt, hogy hogyan legyen transzparens kapcsolatunk és jó érzelmi kommunikáció, hanem hogy...
2: Az a generáció nem azt tanította.
1: Nem.
2: Azt most mi tanítjuk nekik talán,
1: egy rendszeres megélésem volt, például, hogyha jött valaki haza, már kulcsból tudtam, hogy ki az, hogy mi a hangja a kulcsnak, és azonnal olyan tevékenységbe kezdtem, ami az illetőt nem triggereli.
3: És tudtad, hogy örüljön valami.
1: Na, ez milyen? Ez mi? Ez megvan?
2: Ez most megütött.
1: Nem?
2: Nagyon durva.
1: Ugye?
3: Anyád jött, hogy mit csináltál?
2: Inkább anyád.
1: Anyám, akkor mentem fel a szobámba, hogy gyorsan már tanultam. Igen. Apám jött, akkor pedig a takarítás mímelés történt, hogy
3: most még épp eszem.
1: Ezt gyorsan le kell törni. Ugye? Ez mennyire durva?
2: Ez kemény.
1: Hogy a lényeg, hogy pihenésre nem kaphattak rajta.
2: Persze. Micsoda idegrendszeri készenlét.
1: Nagyon durva. És valamivel elütöttem az időt, és apám kérdezte, hogy fogad most már, és mondta, igen, és megnézte a fogkezét. Az akkor a zsákutca volt, és nem volt ízes, nagyon kaptam. És utána onnantól kezdve már nem az volt, hogy mindig fogat mostam, hanem már csak megvizeztem a fogkefét. Tudom, hogy inkább rohadjon el a fogam, de akkor sem lehet igazad öreg. Tudod, így.
2: Csak ebben az a nehéz, hogy a gyerekkorodnak, amiről a biztonságos érzelem és érzelmi közegnek kellene szólni, valójában egy felkészülés és egy állandó idegrendszeri készenlét, hogyha jön a támadás, kiszűrt, hogy honnan jön, ha felméred, hogy milyen állapotban, megnéz, hogyan tudod lereagálni, de lehetőleg ne is legyen semmilyen állapotban, ezért elkövetsz mindent, hogy nyugi legyen. Tehát te vagy a dolgok okozója, kiváltója és megoldója egyben. Ez a gyerekkorunk.
1: Igen.
2: Valójában érted?
1: Igen.
2: Az okozója és a megoldója.
1: És akkor elkezdnek olyan dolgok történni, ami nem hozzád köthető, akkor teljesen összezavarod, hogy most az időjárás, ezt én csinálok, vagy akkor ezzel hogy van? És ugye kikerülsz a társadalomba, elkezdesz beilleszkedni, és mások nem így működnek.
2: Igen, és de ugye... addigra ez a működésed kicsit, igen. És ezt kell levetkőzned, meggyógyítanod.
1: Igen. És ugye belész a szobában, mindenkit monitorozol, ettől nagyon elfáradsz, ugye elviselhetetlenné válsz. A másik, ami nagyon durva, hogy mindent magadra veszel, tehát minden a testérelmet, tehát kettőn összevesznek, az neked szól. És ugye próbáld meg ezt otthon megijetetni, plusz ugye megtanulod azt is, hogyha hazamész, és elmondod otthon a sérelmedet, hogy ők ugye a biztonsági hálód, ugye ki, akinek azt kell mondani, hogy gyere, beszéljük meg, akkor meg elkezdenek haragudni, hogy neked problémád van, tudod?
3: És hiszen akkor mi bajod lehet neked?
1: Igen, és meg kell magyarul.
2: Dolgot, csak tanuljál. Tanuljál, és kapsz ételhitalt, és te tanuljál. Persze.
1: Igen, vagy pedig arra haragsz meg, aki mondjuk van egy konfliktusod, nem tudom, volt-e ilyen neked, mondjuk egy ilyen gyerekkori osztálykonfliktus, amit tudom, hogy egy kislány nem hívott meg a születésnapjára, ezt gondolom, hogy gyakran előfordult, és akkor hazamész szomorú, hogy ez történt, és akkor nem az van, hogy átbeszéltek, hogy akkor ezt hogyan kell kezelni, akkor egy tudod, és akkor hogyan lesznek hosszú, hanem azonnal vérbosszú.
2: Vérbosszú!
1: Levadászuk!
2: És milyen durva lehet annak, akinek mondjuk van egy, ha mi így éltünk, és viszonylag, akkor ez egy normalitás volt, nem volt ez semmi baj, nyilván a szülők is hoztak egy csomó mindent, de hogy milyen durva az, amikor mondjuk egy verekedős apuka, egy alkoholista anyuka. Te érted? Tehát, hogy mi is így triggereltük magunkat, és csak egy viszonylag normalitásban sokszor érdekes szülőkkel, nem normalitásban, de hogy próbáltad túlélni a gyerekkorodat, ami még nem volt extrán durva. De milyen az, amikor extrán durvába vagy, ha ezek így megmaradnak, hogy egy zárbetételnél tudod a hangulatot, és még nem attól kellett félned, hogy hazajössz és agyonvernek.
3: Mennyire részek, hogy annyira...
2: Csak az anyádat veri meg, vagy téged, hogy az milyen nyomokat hagyhat, ha ez csak egy ilyen nyomot hagy, hogy jön anyád, és fölméred a lépcsőházból, hogy nagyot lép vagy kicsit, mert ha nagyobb lép, akkor friss és jókedvű, ha egyesével jön, akkor fáradt, viszont mérges.
1: Nem így van. Ebben most mindenkinek egy több generációs traumaszak a
2: felbenevetésre. Én ezt elmondtam.
1: És amikor tudod, hogy zárja be magamokat a szobája ajtaját, hogy tudod, hogy most az a fajta, amikor egyszer csak kirobbantja, és azt mondja, hogy ne itt mindennek vége van, vagy pedig az a fajta, amikor csend van, és akkor csak magadban csendesen megpróbál megoldani az összes többi dolgodat.
2: Igen, és közben jöttél, mentél a legboldogabb gyerekkor, nyaraltál, bányatórán fürdöttél, minden rendben volt, de ha ezek így beégtek az idegrendszeredbe, mi lehet a durvábbnál, nem?
1: És ez nem ahogy te is szoktál félhetni, mi az, amire nem emlékszel? Tudom, csak így a tüneteim maradtak meg, csak hogy ott van, hogy hát valami jó,
3: mi miatt azért... van ez a szorongás?
1: Igen. És az a durva, például nekem rendszeresen volt az a rémámom, ilyen tínédzser koromban, hogy valakit véletlenül megöltem. Tehát, hogy is úgy keltem fel.
3: Elég erős álom.
1: Elég erős, és azzal a bűntudattal kezd, hogy valakit véletlenül megöltél, de nem tudod a körülményeket, csak tudod, ez az iszonyatos bűntudat, mert hát minden ettem
3: és
1: egy
3: hibás. És az megvolt, hogy kit? Vagy csak így egy...
1: Nem, ezek nem, sose arcosa volt semmi, csak volt az érzés, hogy úgyis valakit véletlenül megöltem, tudod, és az egész...
2: Hát ez mindennek a, igen. A ventilálása, a levezetése, beáramlása, persze.
1: Minden a te hibád, hát ha köztük van konfliktus, az is a te hibád. Na ide, szóval igen. Jókat írtak a hallgatók. Majd hiányozni fog, ha nem leszek. Emlékeztek erre?
2: De valahol ezeket nagyon szereted, ezeket a mondatokat, most már klasszikussá váltak, persze. Igen.
1: Te jó ég, igen.
2: Nagyon kemény.
1: Meg a második kedvencem, bocsánat, amikor 4 éves korom óta tervezte mind a kettő a saját halálát, megtemetését, tudod. Na, figyelj, és ezt hallgatod, érted 4 évesen. Na, amikor meghalok, akkor a kis Józsit meg ne hívjátok a temetésre. Mi van, tudod?
3: 4 évesen. Jó, apa szeret. Nem, amikor meghalok.
1: Fogok ilyen, majd jó, megbánod, amikor meghaltam. Na.
2: Igen. Nagyon jó SMS, figyeld, amikor anyám sokáig ült a budincigivel, akkor tudtam, hogy baj van. Milyen érdekes. Na, pont ezekre az SMS-ekre gondolunk, hogy történtek.
1: Jó, felhúzta magát.
2: Igen, tehát beült, tudtad, hogy cigizik, nem jön ki, akkor már tudtad, hogy robbanni fog, csattanni fog, lesz valami, sokat ül a WC-n, gondolkozik, kijött és elindult a VR.
3: Jó, de azt is írjátok meg hozzá, hogy mi volt a védekezési vagy terelési mechanizmus. Ahogy te mondtad, hogy ahogy láttad, hogy jön anyád, akkor mit kellett csinálni?
2: Igen, a kulcsdörgésből tudtad, hogy nehéz most... nap, könnyű nap, igen. Úristen, amiket mondtok, kulcsdörgés és a többi, sokszor úgy tettem, mint aki alszik, és közben hallgattam, hogy anyum épp csapkodva pakolászik, vagy zenét berakva főz. Ez most nagyon betalált nálam, el is fejtettem, milyen érzés volt. Kopi küldte nekünk. Eszter témája posztraumás stresszt indított el nálam. Gyerekkorom a szintét után mi következik a lépcsőházból szűrődő lépések zajából. Hát pont ez beszéltük, ugye? Kulcszörgésből apám 2 óra alvással ki tudott szinte teljesen józanodni. Ezért már 10 évesen alkalmaztam azt a taktikát. Gyere, apu, nézzünk foci meccs összefoglalót a tévében. A tévénézés alatt mormoltam el pár imát, hogy aludjon egyet, ami többször sikerült. Milyen durva! Ilyenkor elég elviselhető lett a nap. Minden nap gondolok ezekre, mert a kislányom fel kell, vagy elalszik, hogy egy jobb szülő legyek. Jóci 36 éves, érted? Tehát ő odabújt az apjához, és azt mondta, hogy gyere, apa, aludjunk, vagy aludj el, vagy nézzünk foci meccset, mert tudta, hogy közben a fater elalszik, mire fel kell, józan. Milyen durva.
1: Meg ez ilyen body doubling, tudod.
2: Ez mennyire durva.
1: Hogy leköltöd apáddal, hogy ne legyen neki egyszerűen lehetősége kitekinteni a szaladt helyzetébe. Ez már milyen mesterszintű dolog.
2: Igen. Nekem nagymamám azt mondta, amikor 10 éves voltam, hogyha meghal, álmomban megrángatja egyesével a lábujjaimat, és onnan fogom tudni, hogy ott járt. Jézus Isten. Amikor a faterom a sült halat hozott haza, mindig tudtam, hogy segrészeg volt. A mai napig, ha megérzem a hal illatát, érzem a bőrkeményedés kezét az arcomon. Én az aznapi sörös üvegeket néztem meg, 5 alatt én voltam az apám szemefénye, 5 felett becsuktam a szobajtót, és tanulás széleltem inkább, de szerettem őt végig. Milyen durva. 1, 2, 3, 4, 5. Monitorozik a gyerek, jó? Még kevesebb hívott, szeret. 6, hopp, megyek a szobába, ez már túl sok. Basszus, milyen SMS-ek ezek. Úristen. Jól rezonál arra egyébként, tehát, hogy a gyereki agy hogy működik a túlélés érdekében. Ezek nyilván sokszor nagyobb traumák, de sokszor egészen kicsi dolgokat is monitorozol és teszed össze, hogy te valahogy túlélj.
1: Igen, meg tudod, az a durva az egész, hogy a gyerek minden körülmények között szereti a szülőjét. Tehát nincs olyan, hogy nem szereted a szülődet. Lehet ez egy vegyes kapcsolódás, vagy valami nehéz kötődés, tudod? De hogy a gyerek ezt az egész úgy csinálja, hogy neki egyetlen egy anyja van, egyetlen apja van, és hogy neki ez az alapértelmezett kapcsolata. Tehát ha rossz, akkor is az az alapértelmezett kapcsolata. És azért alkalmazkodik hozzá, meg tehát, hogy amikor így most beszélünk, hogy Balázs a dolgainkról, akkor ez ebben benne amúgy az a szeretet is, amit ugyanúgy szereted az anyád, hiszen ő az anyád, ettől függetlenül.
2: Meg ők is szerettek, abszolút, persze, mindent megtettek.
3: Máshogy.
1: Igen, tehát az ő működésük, meg a mi működésünk közötti különbség.
3: Nem jutsz el odáig, hogy azt mondod, hogy na nem.
1: Hát rengetegen. Most már ez most hatalmas divat, szerintem nagyon sokan megszakítják a kapcsolatot a szüleikkel, mert úgy érzik, hogy nincs más lehetőségük, hanem csak itt tudják megoldani. És figyelj, az, az igazság, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez gáz, mert szerintem van olyan kapcsolat, ami nem megjavítható. Mert ha csak te akarsz rajta folyamatosan javítani, a másik meg nem, akkor azzal mit tudsz csinálni?
3: Amúgy. És mégse hallhatsz bele te.
2: Nem is kell. Nem is kell. Igen, sokan még mindig abban vannak, hogy család, de meg kell oldani, de kell javítani. Nem. Tehát a saját határaid védelme, tartása egy idő után sokkal fontosabb. Muszáj. Tehát, hogyha egy toxikus kapcsolatban vagy, a családi kapcsolatban ugyanúgy ki kell és ki lehet lépni. Sőt, a gyógyulás első fejezete az, hogy azt mondod, hogy eddig és nem tovább. Örökre benne maradsz, örökre nem tudsz meggyógyulni.
1: Meg ez milyen hiperempátia már, amikor így vagy felvértezve dolgokkal, hogy így tudsz figyelni, hogy akarsz. És a másik nyilván pedig ugye egyáltalán nem empatikus, hiszen úgy is elkedik, hogy neki jól esik. Ez már alapból egy ilyen nagyon nagy ellentét. Tehát egy kapcsolati dinamikában nem lehet az, hogy csak az egyik őtök hiperempatikus, a másik pedig csak él a világban, mert az onnan
3: nem
1: az,
3: fog
1: az,
3: működni.
1: Mit tudsz csinálni?
2: Figyelj, milyen SMS-ek jönnek. Anyám mindig dúdolni kezdett, amikor valamiért pipa volt. Soha nem mondta meg, hogy mi a baja, de tudtam, hogy valami nem oké. Okay. Kezdett dúdolni. Itt nem tudjuk, hogy mi a vége, nem biztos, hogy bántotta, nem biztos, hogy megverte, nem biztos, tehát nem ez a lényeg.
1: Mi lesen, amikor fütyülnek?
2: Hanem amikor csak dúdol az anyád, érted? De már te tudtad, hogy nekem van, hogy valami elindult, hogy valami, és még nem tudtad, hogy lehet, hogy miattad, vagy a férjem miatt, vagy az apád miatt, de már az idegrendszered fogta, hogy dúdol. Hopp, itt valami robban, igen. Anyu mindig 17:30 körül ért haza, előtte fél órával tesómmal őrült rendrakást takarítás.
1: Na, igen, ez nagyon durva, hogy...
2: Kezdtünk, hogy ne legyen ideges, és ne veszekedjen. Ez is milyen durva. Monitorozod, és megcsinálod, és rendet teszel, és takarítasz. Igen. Ebbe ez egy akkori alapvető gyerekműködés volt. Az én felelősségem megoldani, hogy a túlterhelt szülők azok ne veszekedjenek velem, vagy egymással, tegyünk meg mindent, rakjunk rendet, takarítsunk ki. Mi mindent megtettünk, az már nem rajtunk múlt.
3: És a kis
2: de
3: világ,
2: ne legyen morzs az asztalon.
3: És a kis világodban ez a rend.
2: Igen.
3: Vagy ez a megoldás.
2: Ez a kapaszkodás.
3: Ez a nyugla, igen.
2: Amikor a rendőr apám megpróbált halkan parkolni, hogy ne halljam, hogy megérkezett, azért halkan, mert ellenőrzi a tévét, hátul melegség, és onnan tudtam, hogy semmi sem fog megfelelni. Neki kötekedni fog. Aha, tehát a rendőr apja halkan parkolt le azért, hogy leellenőrizze a gyereket, hogy nézi-e a tévét. Halkan parkolt a fater! Júj, de durva! Rendőr volt ráadásul, és halkan leparkolt.
1: Nekem azt is csinálta a fater, hogy hazajött, és megfogta a tévé hátulját, hogy melege. Az enyém nem volt nyomozó, azt még tudok nyomozni, akkor ez nem
2: így. Az öreged kőkemény.
1: Ami még nagyon durva, most így eszembe jutott, hogy a kapunknak volt egy nyikorgása, ahogy teljesen kinyitott, majd egy ilyen, és kezdjétek, nem tudom melyik madár, onnan egy rigó, vagy megtanulta.
3: És az szívatott téged.
1: És azt hiszem, hogy olyan, hogy meghalsz, hogy rögtön mész kezelőben nézed, hogy jöttek-e, megjöttek-e, nem jöttek meg, olyan ezzel egyáltalán. És valaki azt írja, hogy ő nem tudja szeretni az anyját, mert gyűlöli, mert hogy bántotta sokat, meg ilyesmi, de a gyerekként nem vagy itt, érted, a gyerekként még nem így érted.
2: Ez felnőtt korban jön meg. Tehát azt mondják, hogy ezek a sérülések, ezek egyébként fura módon nem is kamaszkorban, meg fiatalkorban aktiválódnak, hanem amikor nagyjából úgy elkezd nem kész lenni a személyiséged, de fura módon nem jön azonnal. Tehát, hogy még lehet,
1: de hogy tudna? Hát egy alárendeltség viszonyban.
2: Úgy értem, hogy már elköltözöl, elkezdesz teljes életet élni, nem érted, mi van, csak tönkre mennek a kapcsolataid, és 25-30 évesen kezd el kijönni. Nekem egyszer ezt a terapeuta mondta, hogy nagyon érdekesen működik az agy. Olyan szinten fed, hogy valamikor 10-20 évig semmi, teljesen normalitásban működ, és 35 évesen egyszer csak rád jön, és teljes kudarc vagy az életed, és ott kezd el az agy emlékezni, földobálni, szembenézni, feldolgozni, 10 évig teljesen fedésben vagy. Tehát
3: ez
2: nem
3: már
2: is
3: mondjuk
2: tudsz,
3: a jó eset, hogyha szembenézel vele.
2: Nem tudsz terápiára menni, mert még nem érzed, hogy nagy a baj, és azért kerülnek 35-40 évesen, mert addigra jönnek rá, hogy mennyire minden sok baj volt. 25-30 évesen még valahogy normalitásban működ.
3: És addig mi történik? Addig van, fed az agy?
1: Amint szerintem nagyon fontos, hogy gyerekként racionalizálod az ő cselekedeteiket, mert nem tudod, hogy milyen érzés felnőttnek lenni, és mindig olyan bonyolultnak látod azt, hogy hát nem tudjuk, hogy milyen terhei vannak, nem tudod, mert ugye ők állandóan ezt képviselték, kommunikálták, hogy...
3: Hát, amíg gyerek vagy, nagyon, vagy addig vagy boldog,
1: igen, majd
3: ha megtudod,
1: leszel, igen. Majd annyi idős leszel, majd elmagyarázom neked, mert most nem értheted, és a többi, és a többi, megy ez a nagy gázlángolás. És aztán az tök érdekes, hogy aztán felnősz, rájössz, hogy milyen felnőttek lenni, és rájössz, hogy ez volt az. Tehát ez volt az, amit te úgy kezeltél, mint hogyha nem tudom, a világot irányítanád, de nem tudom mivel. Tehát ez az érzés, ami miatt te többet érdemeltél, mint én. Vagy, tehát érted, hogy szerintem akkor jön meg az igazi harag, vagy nem tudom, a feldolgozás, akkor rájössz, hogy milyen könnyű amúgy jó szülőnek lenni, milyen könnyű amúgy, vagy elég jó szülőnek lenni, most tehát nem legjobbnak, de hogy így
3: Tehát, hogy, hát, hogy legalább vagy... nem a gyerekkel leverni a saját szaraidat, mert itt mindig arról van szó.
1: Igen, igen, meg az, hogy, meg, hogy magad felé fordítod, mert vagy legtöbbször ugye megszületik bennük a rossz érzés, de nem a gyereken üvöltöd ki, hanem azt mondod, hogy na azért egy cigarettát valahonnan szerzünk, nem sok
3: nem
1: előtt,
3: olyan hozzá
1: igen, vagy valami lesz most akkor, igen. De igen, ez más.
2: Szülői értekezletről jöttek haza, a szüleim nagyon sokan írják, dráma, őrületes nehézség, míg ott van, míg hazajön, tudtad, hogy óriási balhé lesz, mai napig összerezzem. Fogadóra szülő értekezlet, összerándul a gyomrom, utána tuti verés volt, írja Péter.
1: Én csak annyit szeretném mondani, Péter, hogy a harmadik gyerek vagyok, én a saját szüleimre jártam.
3: Időben kell születni, ugye?
1: Az az, hogy ott ültem a szülőkkel, hogy nyugodtan, mi a baj a gyerekkel, aki tulajdonképpen én vagyok. Na, hogy...
2: Szerintem az menő.
3: Sajnos nem érdeklődik az esemény.
2: Csokkom talán.
1: Mit csinálsz? Egy szülőértekezett.
2: Igen. Rendszeresen. 40 évesen még mindig be kell számolnom a napomról, nem szólhatok vissza, mert elzavar az anyám, és nem tudok ebből kijönni, mert nem enged.
1: Azért nem enged, mert meg lehet vett csinálni. Most ez most nem hangzik most kedvesen tőlem, tudom, de hogy az van, hogy sajnos...
2: Bizonyám.
1: Ha felállítanád a határaidat jól, és vállalnád annak a nehézségét, azt a mellkasi nyomásérzést, hogy egy kicsit rossz lesz. Nagyon
3: nem nagyon szar lesz, igen. De utána viszont de utána, nagyon felszabadító.
1: Utána pedig nagyon jó lesz. Nagyon igen, jó igen. Lesz. És az van, hogy nem tartozol az életeddel azért 40 évesen az édesanyádnak. Tehát, hogy az van, hogy most már azért szerintem nyugodtan fókuszálsz magadra.
2: A nem enged nem igaz, nem akarsz belőle kijönni igazán. Nem. Tehát, mert ez a megszokott, és ezt ismered. Tehát,
1: mert jó gyerek vagy. Hát egy jó gyerek
3: vagy. Jó gyerek vagy, félsz az ismeretlentől. Ott van, az, hogy az anyáddal szembe mész, az Úristen érzés, hogy akkor mi lesz, hogy most szembe köpök mindent. Nem köpsz szembe semmit. 40 éves felnőtt ember vagy a saját életeddel.
1: Valaki már nagymama ilyenkor, csak mondom neked, 40 éves.
2: Igen. Én bármelyik nap mentem haza, tudtam, hogy verés lesz, mondjuk tettem is érte erre. Rendesen, igen. Én annyira fostam, hogy apám nevében hívtam fel az osztályfőnököt, és beszéltem saját magamról.
3: Elmélyített hangom, mi?
2: Igen. Anyánk egész gyermekkorban ütött minket, üvöltött velünk, 30 évvel később egy szembesítésnél, ő erről semmit nem tud, ráadásul teljes támadásban volt végig. Nehéz egy kevésbé reflexív szülővel igazságot szolgáltatni. Ott már nem az a fontos, hogy te megértesd vele, hogy mit csinált rosszul, az a fontos, hogy te meggyógyuljál az ő engedélye nélkül. Tehát, hogy itt ez a különbség. Ha nem érti meg, akkor is feladatot meggyógyulni. A megértés az ő részéről már nem biztos, hogy menni fog. Tehát, hogy az egy idő után el kell engedni. Nagy feloldozás lenne azt, hogy igen, értem, tudom, valóban rosszul csináltam, ne haragudj, ez nem minden szülőnél érkezik meg. Neked akkor is feladatot meggyógyulni az ő megértése nélkül. Sokan azt várják, és az a feloldozás, hogy az anyja kimondja, de ez is hibás.
3: El nem kell szabad. Jutnod odáig, hogy te vagy az
2: így
3: első.
2: Van. Így van, abszolút. Ez egy hosszú meccs. Ez egy nagy harc.
1: Hajlamosok vagyunk azt gondolni, hogy ha jól forgatjuk a szavakat, akkor egyszer ott fogja találni őt a mesztelen lényével, tudod, hogy ledobja magára a páncélját, és azt mondja, hogy sajnálom, ezt elrontottam, de nagyon szeretlek. De azért ez a lehető legkevesebb esetben szokott megtörténni.
2: Egész 30 éve menne a kukán, nem képes a szülő identitását kéne kidobni a kukába, de egy 60-70 éves ember megmeregedett személyiség struktúrákkal már nem fogja neked kimondani, hiszen 70 évig fölépített valamit, azt már nem tud lerombolni. Azt már nem tud
1: átírni. Olyan durva, hogy ehhez képest nekem meg például nagyon könnyen megy a bocsánatkérés. Tehát, hogyha mondjuk olyat csak, ami a gyereknek mondjuk nem volt.
2: Tudod,
1: mondjuk,
2: miért megy könnyen, mert tudod, hogy mennyire hiányzott gyerekként.
1: Igen.
2: Ez meg, ezért megy nagyon könnyen, ezért csinálod, ezért jön. Mert
3: de várjuk is, itt, mi is érted? Évek óta. Az a mindegy.
2: Azért mondod, hogy szeretlek. Azért mondod sokszor, hogy ne haragudj. Azért mondod, hogy milyen fontos vagy nekem, mert igen, tudod, igen. Hogy ezek mennyire hiányoztak ezek mondatok. Azért mondod a gyereknek, hogy jó, hogy vagy. És most már mondják, és nem az ő hibájuk, hogy nem feltétlen mondták, nem tanulták meg, de ezért kérsz könnyen bocsánatot. Mert sokszor tudod, hogy neked nagyon hiányzott, hogy az anyád azt mondja, hogy az apád, hogy figyelj, ne haragudj, bocsánat, én is tudok hülye lenni. Ezért megy könnyen.
1: És a legdurább az egészben, amikor mondom, lányom, mondom, na figyelj csak, egy dolgot szeretnék elmenni. Tudom, anya, tudom, csak érezzem jól magam.
2: De tudja, hogy jól fogja magát érezni.
1: Igen. És tudod, már ilyen, tudod, hogy hagyjál már, jól van már.
2: Igen. Megkérdeztem a kocsiban ülő kamaszémet, hogy én miket csinálok, azt meg hülyék leszünk elmondani, akkor nem fogod csinálni. Jó a kapcsolatunk, jobb, mint nekem a szüleimmel, köszi a témát, írja Zsófi.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
5: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
6: Ismerős az a reklám, amikor egy sztár mosolyog az autóban, aztán hosszasan pózol vele. Na, a Dacia Sandero-nak nem kell ilyen, hiszen nekünk van Európában a legtöbb márka nagykövetünk. Persze nem véletlen, hogy Európában a legtöbb autóvásárló 2025-ben is a Sandero-t választotta. Megértjük. Ez egy pont elég tökéletes autó. Ráadásul most a Dacia Sandero klímával már 5.649.000 forinttól hazavihető. Piaci statisztikák forrása. Dataforce. Részletek a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
7: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
8: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
9: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
10: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
11: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
12: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletet.

0: tovább. Hyundai Ioniq 6. Már elérhető az Autópalasz Budánál. autopalaszbuda.hu.
1: Ha több fronton kell helytállnod,
2: le kell adni a prezentációt.
1: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
3: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Globero Home. Prémium design bútorok és új kültéri kollekciók Budaörsön. Találja meg az igazit. Globero Home. Több mint bútor. Életérzés.
5: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
6: Jó napot kívánok!
7: Van!
6: Elnézést kérek!
7: Az is van!
6: Minden rendben van?
7: Persze, hogy van!
8: Volkswagen modellek most azonnal, várakozás nélkül, sokféle kivitelben és meghajtással. Ráadásul árgaranciával. Az elérhető modellekről és az ajánlat részleteiről érdeklődjön Volkswagen márka kereskedéseinkben.
9: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
10: Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék, értékes meglepetésekkel a Brandon, DM, Flying Tiger, Copenhagen, kisautók, Libri és Sinsay jóvoltából. Találkozzunk Budaörsön, a Kinizsi utca 1-3, vagy Budapesten a Gács utca 3 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
11: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Hősképzőt indít az országos mentőszolgálat. Elindulhat a helyreállítás a MOL Tiszaújvárosi üzemében. Óriási forróság tombol Spanyolországban. Mindjárt Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Elindulhat a helyreállítás a robbanás után a MOL Tiszaújvárosi üzemében. A közvetlen baleset veszélyt elhárították, így elkezdődhetnek a helyreállításhoz szükséges munkák. Ehhez már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Azt már korábban elmondták, hogy az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyagellátását. Múlt pénteken történt tragédia, a robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek. Az ő állapotuk javul, de még kórházban vannak. Már ma megkezdődnek a forgalomkorlátozások a fővárosban az UEFA BL döntő miatt. Vasárnap éjfélig lezárják a Kóskároly sétányt, a Hősök terét, valamint az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Reggel 8-tól este 6-ig érvényes a lezárás a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán is. Ott a külső sávot zárják le a Városligeti fasor és a Hősök tere között. Hősképzés Plusz néven indít programot nyáron az országos mentőszolgálat. Olyan fiatalokat várnak, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az OMS azt írta, a hősképző programban 2018 óta minden hónap első hétfőjén tartanak ingyenes oktatást azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyárra az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást segítő elemekkel. Konzerv kukoricákat vizsgált a Nébik. A Supermenta teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről dr. Helik Ferenc, a hivatal elnök helyettese beszél.
3: A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiológiai eltérés, vagy pedig nehézfémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt.
2: Brutális hőség tombol Spanyolországban. A spanyol meteorológiai szolgálat szóvivője szerint 10-15 fokkal magasabb a hőmérséklet az ilyenkor megszokottnál. A napokban sok helyen éjszaka sem süllyed 20 fok alá a hőmérséklet, napközben pedig 34-35 fokos hőséget várnak. A tikasztó forróság miatt több iskolában már nincs tanítás. Az enyhébb hajnal után délután 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap sokat látjuk a napot, csak kevés felhő lesz.

0: Öröttünk. Szombaton viszont ismét beborul az ég, egy-egy zápor zivatar is meglephet majd minket. Délután 33-34 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
1: Közlekedési hírek.
0: Az M3-ason Mogyoród és az M31-es csomópontja között a burkolaton dolgoznak, a 27-es és 19-es kilométerek között Budapest felé a leállósávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja,

0: igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: A mindenit. 6 óra után 15 perccel időben itt vagyunk. Jó reggelt, Júli, hello, jó reggelt.
2: Feri, hello. Júlcsa.
1: Jó reggelt, mindenkinek itt vagyunk. És csütörtök, gyerekek, mindenki ilyen időzavarban van, legalábbis nagyon nehezen bogozom ki a héten. Ugye a KED miatt, hogy...
3: Hogy a hétfő elment.
1: Hogy a hétfő elment, akkor most ez péntek? Várjál, nem péntek, csütörtök.
3: Bolond az agyám.
1: Bolond az agyam. Kedve meg szerintem.
2: Rá tudok szokni erre, hogy nincs hétfő. Hát nem volt rossz ez, gyerekek, nem volt ez rossz, de tényleg az van, hogy most van hét közepe, még csak szerda, jaj, ráérünk. Nem, vége, mindjárt vége.
1: Igen. Igen, de ezt meg lehet szokni, nyáron azért ez lesz is néha, szóval ezt jelezzük előre, hogy ez lesz.
3: Hogy csak 4 nap lesz?
1: Hogy 4 nap lesz, igen, hogy egy-egy pénteket majd így, amikor nyugi van, csend van, hétköznap van, akkor azért ezeket ki fogjuk venni, de majd erről akkor időben
3: szólunk. De ha 4, akkor miért nem 3?
1: Hát az, megyünk Szabira is, de lesznek péntekek, amiket majd így kikapunk, de nyáron belefér, gyerekek. Tehát nyáron
2: egy csomó ember csinálja, képzétek el, hogy a kis van ugye egy régi 25 éves alfám, és hát tavaly Vajda Judit hosszú távú élettársam elvitte autózni az autót. Hát mindegy is.
3: Kivette a pénteket a kocsi.
2: Hogy van rajta egy ilyen mutató, érted, ami mutatja, hogy az már pirosban nem jó, ha van a hőmérséklet. Tehát megfőzte a motorját, na mindegy, de így is szeretjük a csajt. És akkor most jutottunk odáig, hogy végre elkerült egy szakemberhez, és akkor tegnap beszéltem vele, hogy na mi van, akkor új motort kell belevenni, vagy még ezt meg lehet gyepálni, a régit lesz belőle valami. És mondta a Habsi, hogy hát el kell vinni, ugye a motort kivették, el kell vinni egy ilyen szakértőhöz, aki beméri, nem értek hozzá. Lényeg, mondta, hogy de csak jövő héten, mert hogy ők péntekenként nem dolgoznak.
1: Aha.
2: Nem mondom, akkor biztos ez nekem nagyon sokba fog kerülni, érted, ha ezt 4 nap alatt összeszeded a lóvét, és azt mondja, hogy évekkel ezelőtt ráálltak erre, hogy minden nap többet vannak egy kicsit, azt hiszem egy órácskát, és hogy nagyon hatékonyát tették a melót, és így a péntekük mindig szabad.
1: És 3 napos a szünet.
2: Hát és igen, és péntek
3: csak
2: szombat
3: nyáron, nyári
2: nem, mindig. Folyamatosan.
1: Az, de jó.
2: Télen is át tudtak erre állni, hogy akkor hétfőtől megtolják, és azt mondták, hogy hatékonyság, meg tudjuk csinálni azt 4 nap alatt, amit 5, lehet, hogy egy kicsit tovább kell maradni, tehát nem 4-kor van vége a munkaidőnek, hanem 5-kor, viszont a péntek mindenkinek szabad, tehát csütörtök este ők már így mennek haza, hogy meg vagyunk.
3: Jó, én ezt nagyon adám. És
1: az nagyon jó.
2: Igen.
1: Egyébként
2: igen.
1: Ez a normális, ez a 3-2-3-4. Tehát ez lenne a normális szerintem. Tehát a 2 nap az nem feltétlenül tudod kipihenni magad.
2: És ahhoz képest, hogy mi még úgy éltünk annak idején, hogy szombati munkanap volt, emlékezni?
1: Én arra nem, megmondom már őszintén, nem. Az nem nekem
2: hát mi még jártunk szombaton iskolába, az ugye a faterék tolták szombaton is a melót.
3: Te ilyen öreg vagy.
2: Igen.
1: Az nincs meg nekem.
2: Igen, csak
3: szombaton
2: átszázom.
3: Szombaton iskolába, hogy?
2: Nem, ti nem voltatok a
3: szombat?
1: Nem. Hát 77-ben születtünk, ott 87-ben suli, ott már azért a szombat szünnap volt.
2: Nem tehát, is hogy sokáig, tehát azt hiszem elsőben, másodikban volt még ilyen, hogy be kellett menni szombaton, de azért én még emlékszem rá. Bogtattunk a kis iskolatáskánkkal.
3: Kis kékköpenyben.
2: Lerugasztott az, szemüvegünkke.
1: Az nem volt. Az nekem már nem. Igen. Szia drága Anna, annyira szeretlek benneteket, annyira jó műsorotok, szeretnék egy kis lehetőségbe jutni a játékba, a születésnapom mai tökéletes ajándék lenne számomra, minden péntek hétköznap, írja valaki, csintek, barátaim, csintek, ez ugye a... Igen, távez vágtáló mundzsárok, köszönjük szépen, ugye a mundzsáró, ez szállóigévé vált, csak úgy, mint a szaktanári, a mundzsáró, ez az új fogyasztószer, gyerekek, ez a neve, nagyon szeretjük. Kicsit úgy hangzik, megbeszéltük, mint a keletinél vennéd egy 1002-es ladának a csomagtartójából, de általában ez az új őrület, úgyhogy mundzsárónak kell utána nézni. Azt nézem, hogy milyen SMS-eink vannak még. Bezárom a kis étkezdén pár péntekre nyáron. Sima Peti küldte nekünk. Igen, ugyanez. Kommunista szombat, mocskos lipsik. Kaptuk SMS-ben. És hát hasonlóan jókedvűen ébredt mindenki. Gyerekek, közelik a telihold. Éreztétek? Jól aludtatok?
3: Nekem semmi bajom.
1: Semmi nem volt?
3: Hát a teliholdkor igen, akkor ez egy kicsit beüt, de azért közeledik a telihold, azért az még nem vág oda. Vagy már igen?
1: Nem. Én nagyon szeretem, de hogy nem, nincs ez. Nincsen ez, csak valaki ilyenkor egy kicsit így meg bolondul és rosszabbul alszik, 1-2 nap és ez lesz.
2: Az időjárás az odavágott egy csomó embernek, hát ez a tegnapi vészé. Nálunk így várták, a Velencei-tó konkrétan szerintem nézte az eget.
1: És lett valami?
3: Semmi.
2: Érted?
1: De mondtak, ami hidegfrontot, meg lehűlés, meg nagy eső.
2: Igen, 10 fokot visszaesik, tehát nem 34 lesz, csak 24 vagy 25. Dráma nincs, azért ez május végén még belefér, de tegnap az egész ország szerintem nézte ezeket. hát végre jön az eső. Nálunk olyan felhősödés volt délután, hogy eltakart mindent. Anyámmal így ültünk kint, a mama is mondta, hogy na végre, és ez csak minden eltűnt.
1: És ez
2: csak... Mi van?
3: Nagyon durva, hogy én tegnap kerestem rá először, hogy a 5. 27. hogy meddig tart most ez a hőhullám.
1: Én már most
3: elértem.
1: Nem áll.
3: Elértem a három.
1: Napja van meleg. Hát,
3: de most itt,
1: ez a jó.
3: Az de... egyik hallgató Dave küldte, hogy tikasztó forróság Spanyolországban 34 fok és éjjel 20. Most valamelyik nap így szembe jött, hogy Marokkóban most kiadtak valami riasztás, 42 fok van már most is. Tehát, hogy valami félelmetes hőség.
1: Igen, de hogy most spanyol, június eleje van, vagy május vége. Szóval Spanyolország 30 fok, ez még hírérték?
2: Nem tudom, hogy mi szokott lenni már, ott ilyenkor.
3: Már
2: nem
3: most tudom.
1: Én nagyon élem, én nekem ez a korszakom. Tehát nekem a késő tavasztól a kora ősz, vagy késő őszig én ebben fürdöm.
3: Úrom, te ilyen 30 környékén
1: semmi nem tud. Én imádom a meleget.
3: Zsüllelesünk elünk, tehát ezt a hőséget
1: nem csinálom. Nem tudom, valahogy én ezt nagyon.
3: Nem megy.
1: Nagyon élem, nagyon szeretem.
3: Viszont képzeljétek el, hogy Szardínia. Na, hát...
1: Most, hogy így kérdeztük, mert Feri szemébe is láttam a csillogást, és már én is majdnem megkérdeztem, milyen
3: hogy
1: volt Szardínia, de
3: hát
1: nem kellett megvárnom.
3: Elébe mentem a kérdésnek.
1: Igen.
3: Szóval én tudtam, vagy hát hallottam, hogy ez a sziget fantasztikusan szép, és nyilván láttam róla egy csomó fotót, amiről azt gondoltam, hogy persze Photoshop volt. De hogy ez élőben is ilyen. Fiúk, ti voltatok már?
1: Én voltam.
3: Olyan elképesztő.
1: Kicsit untam. De jó, egy kicsit untam. Jó hely.
3: Egy napra béreltünk autót, és akkor elmentünk ezekre a nagyon híres strandokra, és akkor volt egy TripAdvisor-os komment, ahol volt egy kommentnek a kommentjének a kommentje, ahol ajánlottak egy olyan strandot, ami gyakorlatilag nincsen rajta a térképen. Elindultunk a nagy büdös semmibe, egyszer csak eltűnt az aszfalt, egy ilyen földúton így mentünk egy ilyen bele a nagy büdös semmibe, és képzeljétek el, hogy volt egy pont, ahol megálltunk, és alattunk volt egy ilyen meredély, és egy olyan öblöt találtunk, amit még életemben nem láttam. Tehát, hogy ilyen ennyi kék a világon nincsen, és ilyen 60 méteres mélységbe kellett lemászni ahhoz, hogy lejuss a partra. Volt lent egy-két ember.
2: Aztán ekkor Miró leugratott kocsival.
3: 19-20 fokos a tenger, isteni finom, nagyon jó, kellemes az egész város, vendégszeretőek az emberek, tehát, hogy valami...
1: Melyik részén voltatok? Hol van ez?
2: Algaróban.
3: Algaróban voltunk fönt, igen, hát lehet, hogy a szezon eleje van, miért neked más volt?
2: Hát nekünk más. Igen.
3: Mert hogy tök jó
2: fejek voltak. Nem voltak nagyon aranyosak.
1: De arra már én nem emlékszem, hogy milyenek
2: mi
1: voltak.
2: Mi augusztusban voltunk, így július vége augusztus, és akkor úgy...
3: Addig rá hát, a lelkesedés.
2: Lehet, hogy az van, igen, hogy tavaszra összeszedik magukat, télen kicsit kevesebb a turista, ilyenkor mindenki kedves, mégis augusztus meg az meg
1: takarodjatok meg. Jó, de volt-e tűzfal, volt-e bélfertőzés, volt-e defekt, nem érdekel az azurkék tenger meg a fehér homok, mert az mindenkinek van.
3: Figyelj, semmi hírértékből
1: nem... Levonták ki a visszajáratot, lezuhant egy EasyJet melletted, összeállítja magát egy kullancsos nyugdíjas, akinek nem tudom, epilepsziás rohama lett a gépen. Valami, nem érdekel, hogy ami jó volt, az nem.
3: Nem tudom, lehet, hogy összeszedtünk valami fertőzést, és abból csak másfél-két hónap múlva lesz valami.
1: Ez
3: de most még nem érzem, hogy tűnnek.
1: Ellopták a csomagodat. Cifrára fostad de magad az első szangriától. Romlott volt a tintahal, és behánytál a Mirónak a kesztyűtartójába.
3: Semmi az életem, egy világon.
2: Nem áll, hogy jól éreztétek magatokat.
1: Az úrkék tenger, ez kit érdekel?
3: Nagyon-nagyon szánalmasan unalmas volt. Az utolsó nap naplementében sétáltunk bele, amikor a fiam felhívott azzal, hogy nincs itthon semmi kaja.
1: No! Ez kezd alakulni.
2: Ilyenkor mire számítanak a gyerekek, amikor te 2000 kilométerre vagy az otthonodtól, és fölhív, hogy nincs kaja?
3: Azt, mert volt ilyen Katalijából rendeltem neki pizzát, tehát hogy volt ilyen...
1: Tud magának rendelni? Nincs telefonja?
3: Abszolút nem értettem az egészet, mert oda volt kikészítve neki a pénz. Meg volt vele beszélve ráadásul, hogy ki is írtam, hogy nehogy elfelejts, hogy vasárnap hétfőn nincsen bolt. Tehát be van zárva minden, készüljetek fölre. Nincs itt semmi kaja. Természetesen tele volt a hűtő minden kajával, csak nem ugrott rá az étel, mikor kinyitotta a hűtőt, tehát el kellett volna készíteni. És akkor tényleg ott állsz azzal, hogy kivett a mély hűtőből lapockát, hogy ő akkor azt bedobja a serpenyőbe, akkor vitatkozott vele a Miró, hogy de ez nem így megy, tehát hogy a jeges húst nem teszed rá, abból nem cső. És akkor azt hallod, hogy a hátad mögött ezek ordítanak, miközben te így állsz, és így fogod az aperolodat, és megy le a nap, mert Miró, nézd már,
4: hiába teszed be az airfryerbe, nem fog megfőni, nem fog megsülni.
3: nem lesz.
2: Éhen halt a gyerek a végére?
3: Éhen, persze.
2: Hogy Isten nyugosztalja, köszönjük.
1: Szeretem az ilyen banális, sima, hétköznapi romantikus naplementés történeteket. Valaki halljon meg, valaki kapjon vérmérgezést, valakinek vágja. Valami legyen ez, nem te vagy itt, valami átokat kell megtörni, vagy valamit leszedni. Ez
3: a következő két és fél óra az mondjuk a duzzogásról szól, tehát nyilván, na, hogy hát hogy beszélhet vele így a gyerek, meg hogy mi ez a stílus, meg hogy valamit nagyon elrontottunk, de aztán utána nyilván helyére kerültek a dolgok. Jó,
2: nem is igazi férfi, hanem azt mondta, hogy te rontottad el.
3: Nem mond ilyet.
2: Igen? Együtt. Közös felelősségvállalás van Miró részéről.
3: Együtt.
1: Szóval elmondom neked, hogy 3 éve ez a sztori még úgy nézett volna ki, hogy volt egy szállásotok, azt addigra lebombázták, volt egy autó, az defektes lett, és aztán ott volt a tenger, de ott már nem volt tenger.
2: Nem
1: lehet, és lement a nap, de nem volt a helyén a csillag, mert nem ment le a nap, érted? Ehhez képest...
3: Ezekbe bele-bele nyúlunk, és azért persze...
1: Nem, most már egy ideje, nem.
3: Mert a Miró foglal.
1: Ja, akkor itt tört meg az átok, várjál. Tehát hajlandó esetleg egy 50 vagy 100 euróval többet rádozni?
3: Nem.
1: Soha csak nem. Többet keres a szalhelyek között?
3: Figyelj!
1: Tűzfal és tűzfal között is van különbség.
3: Például a tűzfalas rész, ami nagyon emblematikus tűzfal volt, az Isztambulban volt, az például az Hagia Szófia közvetlen mellette volt.
1: De ezt a történetet nagyon szeretük, ebből éltünk utána hetekig. Igen. Sima naplementében nem tudok műsort készíteni.
2: Volt.
3: Tehát, igen, a tűzfal...
1: Nem ezért vagy itt, hogy boldog legyél.
2: Nem kellene.
1: A Jani se azért volt, hogy 2 méteres magas, nem tudom, kigyúrt húszabáló legyen, érted? Hanem vegetáriános csávó, aki BKV-val jár, és megvar mindenkit, akit tud. Maradjunk
3: Ígérem,
1: szerepben.
3: A következő alkalommal összeszedek valami ételmérgezést, csak a tiket.
1: Ellopták a csomagodat visszafelé?
3: Nem volt feladandó semmi.
1: Ügy mellett egy 130 kilós kövér ember, aki átnyúlt a kajádba. És
3: egy gyerek volt mögöttem, aki végigudosta az ülésemet, de hát ebben semmi extra.
1: Ki kezdett veled a stewardess, és rád kacsintott?
3: Sajnos nem.
1: Drága hallgatók, ugye halljátok, hogy mindent megtettem.
3: Vannak emberek, akiket le kell cserélni. Köszönjük, Júlia.
1: Ugye halljátok, hogy veletek vagyok, mert is arra vagytok kíváncsiak, hogy milyen a naplemente. Ugyanolyan, mint az összes más tengerparton, érted?
3: Szánalmas.
2: Lehet, hogy te hazudsz, és már nem mered elmesélni ezeket?
3: Nem, én esküszöm, elmondanám, hogyha most már történt valami, akkor röhögünk rajta.
2: Nem lehet, hogy immunissá váltál, és már észre se veszed, hogy neked szar.
3: Igazából nagyon szívom.
1: Nem, hogy legalább nem törtek be a szobátokba, nem rabolták el az útlevelet, és mostak fogkefével a seggükbe, nem találtatok egy fotót utána, hogy a betörő a fogkefétekkel a seggébe virít a fürdőszobába, amit ott had egy polaroidon, és 10 percben megjelenik. Hát ja, semmi.
3: Gyanús volt, ez a szak.
1: Csak romantika, szép, fehér homok és minden.
3: Hát ez van most, basszus.
2: Úristen, Júli, ez nem te vagy.
3: Mit csináljak?
1: Gyerekek, ez áll.
3: De figyelj, kilépek és előtt a busznak.
1: Ki vagy te, és mit tettél Julival?
3: Mindjárt lemegyek, kisétálok a 8-as busz alá.
1: Igen. Jó? Na jó van, gyerekek.
3: Ne haragudjatok, tényleg.
1: Méhen kívüli terhesség, ott akkor nem, se az ott. Hát egy korszak véget ért, írja valaki. Gyerekek, egy korszak véget ért. És ez így van, hogy egy korszak ebben a vonatkozásban véget ért. Fogócska a tengerparton.
3: Az volt.
2: Na jó, végre valami.
3: Nagy megalakulások.
2: Te se vagy már régi jó.
1: Igen, na úgy hallom, bekernék is ütöttenem. Ennyi, gyerekek. Na jó van, imádlok, Balázs írja. Én csak
2: kapaszkodik, hogy valamiből műsort lehessen csinálni.
1: Próbálom
2: tényleg
1: azt hozni, ami történt régen, de ez a stáb megváltozott, érted? Macskafogóba vagyunk, átmentünk a Nagy Egéren, és labdázunk, és lepkéket kergetünk a másik oldalon. Hát borzasztó ez így. Menjünk is elhírezni akkor, jó? Mert Zsülcit nagyon integet. Játékra lehet jelentkezni, gyerekek, mi pedig itt vagyunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék!

0: március 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbort, jobban ment.
3: Búmerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starré EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starré EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
9: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztszolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 millió 190 ezer forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
10: Volkswagen.
11: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába.
12: Husqvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Husqvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Husqvarna.hu.
13: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
14: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Klasszik a Rádió Egyen.
1: Felülvizsgálják a tankerületek működését, elindulhat a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében. Újra van valós idejű tájékoztatás a vonatokról. Mindjárt Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Elindulhat a helyreállítás a robbanás után a MOL tiszaújvárosi üzemében. A közvetlen baleset veszélyt elhárították, így elkezdődhetnek a helyreállításhoz szükséges munkák. Ehhez már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Azt már korábban elmondták, hogy az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyagellátását. Múlt pénteken történt tragédia, a robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek. Az ő állapotuk javul, de még kórházban vannak. Már ma megkezdődnek a forgalomkorlátozások a fővárosban az UEFA-BL döntő miatt. Vasárnap éjfélig lezárják a Kóskároly sétányt, a Hősök terét, valamint az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Reggel 8-tól este 6-ig érvényes a lezárás a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán is. Ott a külső sávot zárják le a Városligeti fasor és a Hősök tere között. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről is. Elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. A tárcavezető azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. 1 milliárd forintnyi áfát csalhatott ki egy országos bűnszervezet. 27 helyszínen csaptak le egyszerre a navosok. A szervezet mindenről számlázott, amiről csak tudott, a fiktív számlák mögött viszont sem valódi munka, sem eszközök nem voltak. A papíron létező ügyletek után próbálták visszaigényelni az áfát, a megspórolt pénz pedig a szervezet vezetőinél landolt. A hatóságok ingatlanokat, drága kocsikat, karórákat foglaltak le, az ügyben több embert vettek őrizetbe. Brutális hőség tombol Spanyolországban. A spanyol meteorológiai szolgálat szóvivője szerint 10-15 fokkal magasabb a hőmérséklet az ilyenkor megszokottnál. A napokban sok helyen éjszaka sem süllyed 20 fok alá a hőmérséklet, napközben pedig 34-35 fokos hőséget várnak. A tikasztó forróság miatt több iskolában már nincs tanítás. Az enyhébb hajnal után délután 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap sokat látjuk, a napot csak kevés felhő lesz fölöttünk. Szombaton viszont ismét beborul az ég, egy-egy zápor zivatar is meglephet majd minket. Délután 33-34 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
0: Közlekedési hírek.
1: Tart még a munka az M4-esen Monornál, a 38-as és 40-es kilométerek között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így az érintett szakaszon óvatosságot kérnek a vezetőktől.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Egyen, a Rádió Egyen.
1: 3-7 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hála az agyhalott terelésnek, 60-tól az M0-ig halott az M3-as. Gyerekek, ez nem tudom, hogy valaha meg fogja oldódni ez az M3-as történet.
2: Ja,
1: ez most már, de tényleg ez egy ilyen 10 éve, ez a bagtura, ott ez az egész terelés, ez, nem tudom, hogy ott mit nem sikerül megépíteni. Nem volt még olyan, hogy az M3-as azon részén ott ne lett volna. valamilyen terelés.
3: Hát egy munkához idő kell.
1: Az biztos, azt csinálják
3: valósan.
1: Csinálják egy ideig, igen. Sziasztok, Bariék, a tegnapi témátokhoz kapcsolódom, mindig érzem a gyomromban azt az összehúzás, stressz, szorongás, hogy fekszem az ágyon, 14-es koromban az ágyamban, fekve hallgatóz, anyám üvölt, az alkoholista faterommal kint a konyhában, üss meg, csak próbáld meg, és hasonlók. Hála, pontosan ezt az érzést éreztem, mint máig. Sokszor az életemben csajozás, emberi kapcsolatok, akár egy buszra szállásról is van szó, vagy sok minden más szituációról. Most már tudom, hogy csak mindenért, sok mindenért vagyok olyan, amilyen vagyok, ma negatív értelemben. 44 vagyok, írja. Ugye ez a tegnapi témánk volt, tegnap egy nagyon jó kis ilyen gyerekkorba visszamenő ilyen regressziós téma volt, ugye ez így?
2: Nagyon ebben sokaknak megkapargálta az életét, igen. A tegnapi.
1: Az érdekes téma volt, és ebben a formában ezt még nem csináltuk meg, igen, hogy a mostani életedből mi az, ami meghatározza a jelenlegi életedet a gyerekkorodból. Egy mozdulat, egy hang, egy hangsúly, egy veszekedés, egy kulzörgés, és kérdezik, hogy mindenkinek van ilyen élménye. Valamelyik, vagy akár mindkét szülőről.
2: De az olyan, amit csak most meghalasz, meglátsz, és ugyanazt hozza elő belőled, mint a gyerekkorodban.
3: Hallgattam.
2: Nagyon sokan írtak.
1: Jó, hallgattam. Érdekes volt.
3: Összerándult tőle a gyomrom. Úr,
1: mindenkinek van. Neked is van?
3: Persze.
1: Mindenkinek van. Tehát a saját szülőkkel kapcsolatban egy ilyen gyerekkori élmény, ami azonnal regresszió volt, tehát azonnal előjön, hogy ott vagy, hogy azt érzed, hogy hogy azzal foglalkozod, nagyon érdekes. Nagyon érdekes SMS-ek jöttek. Szóval
3: nekem,
1: tényleg...
3: Fú, ami ilyen...
1: Anyuka vagy apuka?
3: Egy másik rokon.
1: Másik rokon, aha.
3: Ez a homlok puszi.
1: Aha.
2: Azóta sem megy.
3: Tehát amikor valaki megpuszíja a fejem tetejét.
1: Mert az abban a pillanatban az visszaköszön.
3: Igen.
1: Igen, ez egy érdekes dolog. De ugye volt kultzörgés, volt lépcsőházba séta, volt aki elmondta, az nagyon érdekes SMS volt, elmondta, hogy az anyja hogy dohányzott a WC-n, vagy az apja, amiből tudta az anyja, hogyha sokáig ül a WC-n, akkor valószínűleg balhé lesz. Vagy hogy az anyja fücsűrésznél is dúdolni kezdett. És tudta, hogy az azt jelenti, hogy 5 perc múlva itt rátörnek a szobában, és kitör a parasztgyalázat. Szóval nagyon, amire már nem is emlékszel, de hallasz egy ilyen SMS, és elkezd valami rém lenni, nem feltétlenül ugyanez, de hasonló.
3: Hány olyan ember van, akinek gyakorlatilag nincsen emléke a gyerekkoráról? Mert hogy ezeket olyan jó mélyre elrejti, de hogy jönnek ezek
1: de
3: a
1: triggerek,
3: igen, és rögtön beindul.
1: Igen.
3: Ezer ilyen volt.
1: Igen, izgi volt. Azt mondja, hogy...
3: meg hogy hogyan tanulsz meg, tehát az a legijesztőbb az egészben az, hogy hogyan tanulsz meg villámhárítóvá válni gyerekkorodban, hogy hogyan próbálod ezeknek a... Tudod, hogy vita lesz, meg tudod, hogy balhé lesz, és hogyan... Mik azok az elhárító mechanizmusok,
1: amik működnek,
3: bekapcsolnak, igen. És tudod, hogy hogyan tudod elvenni az élét, hogyha apád lefekszik részegen, és tudod, hogy csak egy órát alszik, és fel kell, akkor kőkövön nem marad.
1: Abszolút.
3: És úristen, hány ilyen van nekem is.
1: Fú, igen. Meg tudjátok mondani, hogy milyen nap volt, mondani akarsz még valamit, elkezdjön?
2: Hogy csak annyit akartam mondani, hogy most tegnap már ugye ti ketten előhoztátok, most Juli, még a többiek is jöhetnek. Köszönöm, uram, hogy viszonylag normális családban. Nálunk mondjuk csend volt, de legalább ilyen nem.
3: De át a késő levegőben.
1: Ez hogy van.
2: Igazából.
3: Kapagassuk meg ezt egy kicsit.
2: Lehet, hogy elő lehetne szedni, de hogy úgy viszonylag normálisan lehoztuk a dolgot.
3: Hát, azért lehetne terápiázni.
2: Igen.
1: Persze, érdekes volt. Meg tudjátok mondani, hogy milyen nap volt tegnap? Tegnap volt a Málás Interna, nagyon szeretném, hogy visszajönnek egy ajánlattal. Mi volt tegnap? Nézzünk rá. Ez a tegnapi nap.
2: Tongsú.
1: Na várjál, hányadika van ma?
3: Ma van 28, tegnap 27.
1: 28, a sikernap.
3: Na.
2: Na várjál, és a tegnap volt?
1: Az a tegnap, a sikernap.
2: Hát akkor megvan az állás. Gratulálunk.
1: És a vonzás napja van ma. És tart nap holnap, úgyhogy itt
2: hát
1: egymás
2: akkor
1: után.
2: Ennyi. Ez a legjobb kombóba csináltad a dolgot. Tegnap siker, vagy start. Megyünk fölfele.
3: És meg itt velünk van Fantás Duci.
1: Ő jön, ő folyamatosan jön. Igen. Ahogy vagy magyar, többen kérdezitek, az pedig holnap. Az holnap. Az holnap lesz. Jófokja, a Kiliti körforgalmán baleset, kivitt a Járda-szigetnél lévő kötelező haladás iránytáblát, rendőr, tűzoltó, mentő már Kin Martin küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi újság, Anna?
0: Jól van? Kérlek szépen, minden oké. Jó reggelt nektek, 2032-re elkészül a holdbázis. Hogy így mondjak egy kis információt nektek. 2032.
1: Újra megtanulunk holdra szállni? Addigra olyan... emlékezni fogunk, hogy hogy kell?
0: Nagyon jó kis grafikák, meg ilyen kis filmecskék vannak róla.
3: Már nem csak Kubrick fog forgatni róla?
1: Igen, már nem csak stúdióban forog majd a holdra szállás. Hát 50 évig nem megyünk.
2: Tudni? Mit fog tudni, hogy ott már lehet élni majd?
0: Igen, ott már lehet élni.
3: Leszállni se tudunk rá, mit fogunk mi ott égni.
2: De addigra megtanuljuk. Na.
0: 6 év, lehozzuk, meg fogjuk érni, és akkor élőbe beszámolunk, hogy leköltöztünk.
3: 36?
0: 32.
3: 32.
0: Hát 32.
1: 32-re érek, akkor az tegyél még rá 10 évet a különböző csúszások miatt. Igen. Tehát az minket már azért annyira nem biztos, hogy érint.
3: Valahol épül már egy stúdió.
2: Még a 32-t azért
1: várjuk meg. A 32, igen, a 42-ben már azért nem vagyok. Ott már többen nem vagyunk érintettek. A 42-es
0: azért az.
1: Hát ez mennyi, ez 20 év? Na jó, 20 év múlva még érintettek
0: vagyunk.
1: Talán. Hát csak. Abban reménykedjünk. Hogy itt ülünk, az már nem valószínű, de talán még azért abba érdekeltek
0: vagyunk. Borzasztó lesz, mikor úgy leszünk, tudod, mint a búcsú szimfónia, hogy mindig leteszi valaki a hangszert, és kimegy.
1: Ja, tőr így nyolcan? Ja,
0: amikor így egyszer csak így elkezdi. Aha,
3: figyeljetek, azért az Zsű lesz az utolsó, aki a fülhallgató van ülve, és azt mondja,
0: várjál, de már tök süket lesz, mert már tönkretette a fülét. Tök süket lesz. Háló?
3: Ő akkor is bejön, amikor itt már nem lesz műsor, se rádió.
1: Ja, az kemény, igen. Vagy amikor a baráti társaságok elkezdenek kicsekkolni, tudod. Tehát, hogy így van nagy baráti társaság, és így szépen lassú, hogy mindenki kicsekkol. Minden csak ne legyél utolsó. Mi ezt beszéljük mindig a fiúkkal, hogy oké, csak hogy ki akar utolsóra.
2: Valakinek lenni kell.
1: Valaki ott marad. Na, azok már a magányosabb történetek, igen.
3: Rohadt szomorú. Amikor most már újabban nem esküvőkre járunk, hanem
0: nem, azért még nem vagyunk ebbe a korban.
1: Sok hál' Isten, nem járok. Mondjuk nyilván azért nem megyek el. Tehát, hogy...
2: Igen, szólnak, hogy lesz, de hát...
1: Nem megyek udvariasságból temetésre. Ez teljesen távol áll tőlem.
3: Körülöttünk most sokan.
1: Kicsekkoltak?
3: Igen.
1: Na, milyen vidámak vagyunk reggel.
2: Jó, engedjük
1: el. Esetleg még valami temetős története, hogy Isten, egy évvel hantolás, esetleg egy sírból visszajövete. Sétált-e valaki mostában a kerepesi temetőbe? Hogy néz ki? Szépek a sírok? Vannak-e virágok rajta?
2: Megint ellopták a koszorút.
1: Mivel tudjuk berobbantani ezt az amúgy nagyon rendületes csütörtököt?
3: Hát a gyerekkori traumákból indultunk.
1: Oda, hogy nem sokára mindenki kicsekkolna. Szép. Itt van a játékosunk, Anna?
0: Igen.
1: Itt van. Halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hello!
1: Jó reggelt, hogy hívnánk?
4: Frida vagyok, sziasztok!
1: Hello, Frida!
2: Frida?
1: Honnan hívtál minket, Frida?
4: Frida. Bajáról.
1: Bajáról, jól van.
2: Ilyen menő neved van, Frida. Az igen, az nem hát, hétköznapi.
4: Nem, hétköznapi, úgyhogy szerintem most fél Baja tudja, hogy ki vagyok. Hello, sziasztok, Baja!
2: Hello, Baja!
1: Ja, te milyen kelendő vagy, Bajám?
3: A Frida név miatt, nem. Mindenki ismeri.
4: Nem, hát a Frida név miatt.
2: Hát csak szerintem nincs még egy Frida Baján. Te
1: de miért egyébként, a Budapestben a kerületben ránézése mindenkinek tudod a nevét? Érted? Tehát elmegy melletted Lajos, te tudod, hogy ő Lajos? Tehát, hogy nem, Fridát csak az ismeri, aki tudja, hogy ő Frida, vagyis ismeri Fridát.
3: De bárki, aki ismeri Fridát, az, és Baján egy darab Frida van. Tehát aki ismeri Fridát, az tudja, hogy ki az a Frida Baján.
1: Na de azt nem a, hang, nem a neve miatt tudja, hanem a hangja alapján megismeri, nem? Az anyádat se a neve alapján ismered meg, hanem a hangja alapján. Na mindegy, nem érdekes. Frida! Frida, Frida, figyelj ide. Miben foglalkozol?
4: Vállalkozó vagyok.
3: Miben?
2: S mit vállalkozol? A férjemmel.
4: Gázterveket készítő, ez itt a reklám helye. Gázterveket készítünk és energetikai tanúsítványt.
3: Abban akkor az egész jó.
1: Ez energetikai tanúsítvány, az, amit a közjegyző kijön, nem csinál semmit, elkér egy százast. Aha. Hogy zárnak az ablakok jól? Hány fok van? Aha. Milyen a szigetelés? Igen.
2: Hőhíd, az a titok szó a hőhíd.
1: Mivel fűtötök? Padlófűtés? Jó, megadom. Oké, írjuk alá, adjátok el az ingatlan. Megadom az energetikai tanúsítvány. 80 ezer. Jól mondom? Nagyjából ne, ez? Nem?
4: Nem.
1: Komolyan?
4: Nem, hát nem. A helyszín az gyakorlatilag hasonlóképpen működik, de egyébként azért a nagy része, az oroszlán része az számítógépen készül el, tehát hogy annyival nem vagyunk kész, hogy kimegyünk az ingatlanhoz, és akkor hú, milyenek a nyílászárok, meg hú, milyenek a falak, hanem azért az oroszlán része az a számítógépen készül el.
1: Energetikai tanúsítvány, közjegyző, ingatlanos, hasonló.
0: tulajdonképpen minden adás
1: az szükséges rossz, amit meg kell csinálni. Senki nem tudja, hogy valójában mire való. Energetikus, nagyon fontos, van a lakáshoz, van, persze, nézzük meg, hogy zárnak az ablakok.
3: Ezt mikor vezették be egyébként? Mikor lett ez kötelező?
4: 2012-ben, azt hiszem.
2: Ott jött el a jó világ. Onnantól kezdve. Három bajai hallgatónk is írt, hogy fingom sincs ki az a Frédéric.
1: Igen, igen, abszolút nem tudják. Nem fogják
2: ők nem fogják tudni.
1: Igen.
4: Majd bemutatkozok nekik az
2: igen,
4: utcán.
2: Igen, Frida vagyok.
1: Kivel játszanál Frida?
4: Hát veled, Balázs.
1: Jó, oké, játszunk akkor. Jó, nem is kérdezek erről többet. Mehetünk, Feri?
2: Na figyelj, 3-2-1, tessék!
1: Na itt vagyok. De jól mondom, kicsit olyan, mint az ingatlanos, nem? Vagy a közjegyző?
4: Nem.
2: Meg is vagyunk.
0: Ingatlanos.
2: Frida!
1: Szabadulni akartam. Szabadulni akartam, megmondom, hogy szabadulni akartam.
2: Itt ledobta magáról.
4: Én meg diplomát védeni, a férjem nevében is.
1: Nagyon helyes, ezt meg kell védeni. Ügyi vagy, illetve hát az voltál, de hogy én voltam a nem ügyi. Úgyhogy ki is mondtam, hogy van egy szép ajándékcsomagod. Jó?
4: Köszönöm szépen.
1: Küldjük akkor neked.
4: Megtisztel ez, Balázs.
1: Nagyon olyan rövid volt. Ezt én rövidre zártam. Nem adtam esélyt, hogy kibontakozzál.
4: Hát nem. Köszönöm szépen. Vagy egy... nem tudom, ne köszönjem.
1: De,
2: nyugodtan. Egy bajai kérdezi Frida, hogy jeromos-e a férjed?
4: Nem.
2: Akkor ő se ismer.
3: Akkor igen, az, hogy van még egy Frida.
1: Igen, de írt Peti, aki Erzsébet elakik, hogy tud...
4: Van, biztos, hogy van egyébként.
1: Erzsébet elakom, de tudom ki ez a Frida. Ez Peti küldte neki.
4: Jó.
1: Na jól van, küldjük az ND-csomagot. Köszi a játékot, ciao.
4: Köszönöm szépen.
1: Hello, hello.
4: Napot ciao, mindenkinek. Sziasztok.
1: Ciao, ciao.
2: Gyorsan eldobtad magadtól ezt a sztorit.
1: Ez Ricsi Bappás volt, írja valaki. Abszolút, igen.
3: Balinak kellett ez, mint Varga Viktor hajába a madárszat. Tényleg megvan neki még a madara?
1: Én most láttam egy... Nekem ma reggel följött megint, és láttam, hogy most boxol a szem talán. Várjál, most dobta fel az Insta.
3: Madárra?
1: Igen, ha egyszer megnézed az oldalát, akkor utána ugye feldobálja, és várjál, megnézem, itt volt a videó. Én szerintem ott volt a madár a hajába, igen.
3: Úgy boxol, hogy ott van a madár a hajába.
1: Igen. Él a zöld küllő, ott él velem, vagy visszajött. És még azt is megnéztem reggel, hogy hány órás a videója, és azt hiszem, ilyen 11 órás volt, tehát nem egy hetes videója volt, tehát most tette ki. Boxol! Boxol, és ott ül a madár a hajába.
2: A madarat? Hogy földrútozta a hajára?
1: Zseni ez a sztori. Ez a sztori, hogy beköltözött egy madár a hajába. Ezt imádom, ezt a történetet.
3: Ez már egy halott madár, ami ki van tömve.
2: Na, ezt mondom, és oda van drótozva, hát szóljon.
1: Ha igen, tényleg jó. Hú, gyerekek, nyári szünetes SMS, várjatok, hát álljunk már meg. Na, egy pillanatra.
2: Azért
1: ez nem maradjon el, legyen már rend. Mikor köszöntünk ma be? 6 óra?
3: 16.
1: 6 óra 17-kor, 18-kor, mikor költöztünk be? Ez nem maradhat el, gyerekek. Hát azért az anélkül ne forduljunk rá hírekre. Mi van? Eltűnt?
2: Lehet, hogy meghalt.
1: Zöldezed, vagy mit csinálsz?
3: Barnázom. Jó, és akkor biztos, hogy megtalálod.
1: Barnázom. Figyelj, minden van. 22 nap, gyerekek. 19 óra 45 perc. És nyári szünet, 6 óra 15-kor jött az SMS, úgyhogy így vagyunk. Igen, ő mindig a beköszinél küldi. Amikor...
2: Igen, mert abban reménykedik, hogy akkor pont ránézel az SMS-re, de már abban sem tudsz reménykedni.
1: De, nem, de hogy a hallgatók se szólnak, gyerekek, szóljatok, hát ne csináljátok, szóljatok, hogy Bali nyári szünet, SMS, ne maradjon. Ne maradjon.
2: Elvitte Juli ragyogó sztoria.
1: Ja, igen, a szardíniás történet.
3: A teljesen érdektelenségbe fulladó szardíniai
1: sztori. A napsütés, a naplement és a fehér homok az teljesen elvitte. Jól van, gyerekek, ha 4 perc, pontosan 7 óra, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek, mi pedig akkor elindulunk, jó?
2: Jó, lesz ma BL?
1: Egy kicsit BL-ezünk, igen. Trollfocit hívjuk?
3: Igen.
1: Trollfocit hívjuk 8 után.
3: 8 után
1: hívjuk a trollfocit, úgyhogy abszolút lesz ma szerintem BL. Kicsit azért ezzel kell foglalkozni.
2: Jó, persze.
1: Kicsit kell foglalkozni.
2: Taxisok is lesznek?
1: Hát az inkább sztoriba beszéljünk róluk. Zsenik, nem?
2: Hát szerintem
1: nem zseni.
2: Legjobbra
3: időzítesz.
1: De ez most lesz, vagy nem? Vagy,
3: Én nem tudom elkezdeni. Ne hülyeskedjetek. Tehát, hogyha valamikor lehet pénzt keresni, az most van. Hát ki az a hülye, aki inkább kiáll és sztrájkol ilyenkor?
2: Mert nekik elveik vannak.
3: Ja.
1: Az a hülyésnek az van, igen.
2: Igen, mert 30-en meccs előtt 2 órával azt mondják, hogy most sztrájk!
3: És majd a hősök terére állnak ki?
2: Persze.
1: Vajon? még úgy gyorsabb, hogy nem biztos a sztrájk, de szerintem az jó, egy BL döntőt megküldeni egy taxi sztrájkra, szerintem az menő. Szerintem az megint csak, az egy magyar, azt mi tudjuk. Tehát az egy olyan hungarikum, hogy az nincs más. Igen, igen.
2: Ja, és hogy egyáltalán lesz-e BL döntő, ugye? Az is kérdés.
1: Na jó, akkor vegyük ezt elő egy kicsit. Összeszedjük,
2: hogy mit sztori lett ebből.
1: Hogy mit tudunk erről, mert ez megint kezd egy kicsit ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon magyar sztori.
3: Dobjuk össze a fellépő pénzt.
1: Összerakjuk. Jövünk mindjárt 3 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy országtuning. Telekom.
3: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
4: Az ellentétek vonzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
6: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
8: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
9: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
10: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
0: Reklámot hallottak.
11: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
13: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
12: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Jó napot kívánok!
15: Van!
14: Elnézést kérek!
15: Az is van!
14: Minden rendben van?
15: Persze, hogy van!
16: Volkswagen modellek most azonnal, várakozás nélkül, sokféle kivitelben és meghajtással. Ráadásul árgaranciával. Az elérhető modellekről és az ajánlat részleteiről érdeklődjön Volkswagen márka kereskedéseinkben.
17: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
18: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
19: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit.

0: akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb Obiban.
1: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbárral. Balalékresort.hu.
2: Globero Home. Prémium design bútorok és új kültéri kollekció Budaörsön. Találja meg az igazit. Globero Home. Több, mint bútor. Életérzés.
3: Egy elhanyagolt kőfelveredéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elreped, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
4: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél!
6: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Felülvizsgálják a tankerületek működését, újra van valós idejű tájékoztatása vonatokról. Országos áfacsaló bűnszervezetet számolt fel a NAV, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Soron kívüli vizsgálat jön a kelenföldi mozdonytűz ügyében. Felállt a tárcaközi bizottság, amely az aszbeszt szennyezést vizsgálja, és nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzések adatait. Egyebek mellett ezekről is hozott döntést a kormány. Az oktatásban felülvizsgálják a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. Június 15-ig arról is döntés születhet, hogy az iskolaigazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány arról is határozott, hogy augusztusban iskola kezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek családjai. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről is, elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. A tárcavezető azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Mindenről Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszél.
3: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtisztette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult, bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek, most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
2: 1 milliárd forintnyi áfát csalhatott ki egy országos bűnszervezet. 27 helyszínen csaptak le egyszerre a navosok. A szervezet mindenről számlázott, amiről csak tudott, a fiktív számlák mögött viszont sem valódi munka, sem eszközök nem voltak. A papíron létező ügyletek után próbálták visszaigényelni az áfát, a megspórolt pénz pedig a szervezet vezetőinél landolt. A hatóságok ingatlanokat, drága kocsikat, karórákat foglaltak le, az ügyben több embert vettek őrizetbe. Az enyhébb hajnal után délután 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap sokat látjuk a napot, csak kevés felhő lesz fölöttünk. Szombaton viszont ismét beborul az ég, egy-egy zápor, zivatar is meglephet majd minket. Délután 33-34 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
1: Közlekedési hírek.
2: A 2-es főúton Rétság és Hont között több szakaszon kábelt telepítenek. Az 56-os és 78-as kilométerek között útszűkület van érvényben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, na?

0: folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók!
2: Jó reggelt!
1: Után 11 perccel, és ja, szóval mindegy. Igen.
2: Mit láttál?
1: Nem érdekes, nem mondom. Amit viszont akartam mondani, hogy hiába küld el valaki többször egy SMS-t, vagy Viber üzenetet, az ettől azért nem biztos, hogy, beolvasásra kerül. Jó?
2: Tehát, megint van egy kitartónk?
1: Vannak itten kitartó hallgatóink, igen, de hogy nem tud minden. Nem tud minden bekerülni a műsorba. Na, itt vagyunk. Szerintetek ez árulás, hogy átnyergeltem hozzátok, vagyis, hogy visszatértem? Fantás Duci kérdezi. Most ez mit mond? Várj, a Duci jött.
3: Hát a Duci itt volt.
1: Duci itt volt.
3: Régen.
1: Elment a retróra.
3: Elment, és akkor most ugye visszaszokott egy kicsit, és itt ragadt.
1: Ja, értem, tehát az árulás, hogy átnyergelt hozzátok, vagy hogy visszatért.
3: Aha. Hát most ő tette, figyelj csak, Duci, haver, dupla árulásban vagy.
1: Duci nagyon ugye? Nem állsz jól.
3: Egyszer meg elárultál minket, most elárultad a bocsit.
1: Igen, nem állsz.
3: Ilyen most.
1: De örülünk, hogy itt vagy. Ugye mondtad, hogy maradsz, már nem mész vissza. Miért? Kérdezi egy hallgató négyszer. Igen. Claudia megint aktív? nem, Claudiáról van szó. Valamilyen fiatalok megnyertek valamilyen rádiós versenyt, tök jó. És most már harmadszorra vagy másodszorra küldi el a srác ezt, hogy
2: és
1: akkor látod, olvassuk
2: be. És látod, be is
1: került. Ennyit be tud kerülni, de hogy nem, tehát hogy értem, hogy ő saját magát futtatja ráadásul. Tehát ő elküldte azt, hogy ők nyerték a rádiós versenyt, úgyhogy ő lett az első, aki küldi a Viber SMS-t, hogy olvassuk be, és ő az első. Tehát ő magát próbozza. Pláne nem fogom beolvasni. Tehát, hogy ott van, egyébként nézd meg, szórakozott az SMS, de hogy
2: igen.
1: Biztos nem olvasom.
2: De mégis élelmes.
1: Nagyon élelmes, de egyébként így kell. Tehát így kell, hogy promózza saját magát, és
2: egy kicsit megpróbálja.
1: Igen, önmenedzselése, elküldeni százszor az üzenetet, hogy hát, ha beolvasom, akkor hogy itt aztán mi történik. De én meg olyan vagyok, hogy dafkenem. Tehát, hogyha látom, igen, hogy valaki nagyon nyomul, már csak azért se. Úgyhogy ez így nem fog.
2: Én gratulálok a díjhoz.
1: Puncsoska. Puncsos. Claudia férje? Kérdezi valaki. Igen, Claudia férje folyamatosan írogat, igen. Na, gyerekek.
2: Nem is igaz az apja.
1: Már kinek az apja? Claudiának?
2: Nem. A aki megnyerte a díjat, annak az apja írt.
3: Milyen díjat?
2: Ja. Érted?
1: Egy büszke apuka. Egy büszke apuka. Tehát egy büszke apuka tolja nyomorúságosan a fiát. Még szarabb a sztori.
2: Ne!
1: Még rosszabb ez a történet. Tehát megnyer a fia egy valamilyen rádiós versenyt valahol. Ez egy ilyen tehetségkutató. Egy városban, egy vidéki városban. És a fia lesz az első.
3: Így van.
1: És elküldi nekünk tegnap is, hogy olvassuk be. Aztán elküldi ma is, hogy olvassuk be. Breaking news ebből a városból. És hogy megnyerte a fia, érted?
2: Ő egy büszke édesapa. Minden
1: hát nyomassza a rokonokat ezzel, hogy mit nyert a gyereket.
2: Minden formon, ahol tudja, szólja.
1: Küldj el a gyerek anyjának, a nagyszülőknek, küldj el a nem tudom, a rokonoknak, a sógorának, igyanak rá egy pálinkát, de ezzel engem ne nyomasszon.
3: Nem? Nagyon jó, mert reggel elküldte tegnap, hogy Csá Balázs. Aztán elküldte 10 óra után, hogy szia Atis.
1: Persze,
3: ugyanazzal a hírrel.
1: Ugyanaz, tehát ő mindenhova be akarja. Aztán elküldi délután, aztán elküldi megint ma reggel. Biztos, hogy nem. Annyi... Csak a testemen keresztül fog ez már bekerülni.
3: Annyit mondjál már, hogy Atis beolvasta?
1: Tegyük át a Claudia mappába, kérlek benneteket. Igen. Ezt olvasd be! Ha nem, akkor nem pusziott.
2: Figyelj, Fantás Ducit megnyertük, őt most veszítettük el. Ebben a pillanatban szegény.
1: Igen, amennyit beszéltünk, be is olvashattad volna. Nem, gyerekek nem, elveim vannak. Úgyhogy nem. Büszke lehetsz a fiadra, mit is csinált? Na, ez megy a Redditre. Érdekesen beszélt a Fantás Duci. Igen, ne legyél népművészeti cseréped, én írják nekem. De tudjátok, hogy én ezt nagyon szívesen vállalom. Tehát, hogy ez nincsen valószínű, ez a típus igazán a hallgatónak, ez a típus, aki ugyanazt üzenetet elküldi a bocskoréknak is.
3: Igen,
1: tehát, hogy neki mindegy, melyik rádióba, hogy kerül be, csak valahova kerüljön be. És valahol legyen róla szó.
2: Egy kicsit se érzed szar embernek ilyenkor magad. Nincsen egy picit se lelkiismeret furdalásod, hogy így, egy ilyen megszólalás után, hogy nem olvasol be egy ilyen SMS-t.
1: Tudod, hány ilyen döntést hozok meg én egy nap ebben a 4 órában, amit nem is tudtok, hogy én ezt a döntést meghoztam? Tehát, hogy ennek csak ez a jéghegy csúcsa.
2: Egyet édes reggelit, vagy ne egyet édes
1: ja, nem úgy, nem a műsorral, a hallgatókkal, az SMS-ekkel reagáljak, vagy ne, betegyem-e beolvasondók közé. Nagyon sok ilyen döntésem van. Nem vagyok hajlandó ebben senki kedvére tenni. Csak a műsor számít, és az, hogy ez olyan legyen, ami mindenkit érdekel.
2: Eljön majd a pillanat, amikor ő fog neked munkát adni. Amikor majd ő dönt a sorsodról.
3: Amikor majd bocsánat kéréssel kezdesz.
1: Szarom, mit nyert, írja valaki. Igen. A bocskor beolvastatok, nem?
3: Mert ő egy jellem, egy rendes ember.
1: Lelkiismeret furdalásod, lélek is kell szárni. Nem, ez csak azért jelzem, hogy ne erőlködjön tovább. Ne erőlködjön tovább. Na, gyerekek, kinek milyen félelme van, ami nem valósult meg, de fél, hogy egyszer megtörténik? Ez egy jó téma, és erről még nem beszéltünk, hogy van-e valami olyan félelmed, ami konkrétan még soha nem történt meg veled, de valamiért attól rettegsz, hogy egyszer meg fog és el akarod kerülni.
2: Potenciazavarajod vannak?
1: De, hát most valami konkrétabbra gondolok, a potenciazavar az, hogy nem áll fel, de nem tudom, hogy láttatok-e, vagy néztek-e egy ringlispiles videókat, amikor valamilyen hullámvasút, vagy ringlisfil, vagy pirát, vagy körhinta, amikor az nehezebben, megáll úgy a levegőben, hogy fél órát, egy órát, három órát lógnak fejjel lefelé, ugye a kedves delikvensek, akik fölültek a, nem tudom, tisztacsegei, nem tudom milyen. Tornádóra, ugye milyen neveik vannak, igen. Tornádó, meg pirát, meg ilyenek vannak, igen. És hát ugye ez Magyarországon történt, ugye, hogy fejjel lefelé lógtak a hintáról percekig. Na most képzeld el, hogy mondjuk tériszonyos vagy, vagy fölülsz egy ilyenre, mert szeretem beszélni, rádumáltak, nagy nehezen, sírógörcsel felülsz, majd beszarik ez a cucc, amit egyébként valószínűleg nem újítanak föl, csak kettő imbuszkulcsal, próbálják a szezon előtt egy kicsit meghúzogatni ezeket a csavarokat.
3: És képzeld el mindezt úgy, hogy ez az életet parálja, és rászánod magad, hogy na most
1: fölülök.
3: Most tényleg itt a haver, ittunk egyet, gyerünk, most legyőzöm.
1: Itt van a vursli, lőttünk egyet célba, dodzsemeztük, már csak fölülünk a Tornádó nevezetű szörnyetegre, ami szarul is néz ki. Tehát önmagában azt látod, hogy ez a cifra, fura kék, meg rózsaszín cuccok, ezek úgy omlanak össze, hogy nagyon gyorsan. Persze nyilván fölültek, megállt a tetején, hogy a hullámvasút is megállnak, és fejjel lefelé lógsz, ahol fogalmad nincs, hogy kioldódik-e az a cucc, ami fogja, tart-e az öved, elektronikusan így az öledbe hajlik valamilyen vas, ami tart téged, függőlegesen lógtak a hintáról lefelé.
2: Áramszünet volt.
1: Nézd meg azt a hintát!
3: Maga a bizonytalanság.
1: Akit szeretszerre nem ültetsz föl. Maga az összeomlásra váró fura szerkezet.
2: Ti szeretitek az ilyen cuccokat?
3: Nincs az a pénz, hogy fölüljek
1: rá. Én komolyan mérlek hintán is képes vagyok elhányni magam. Tehát, hogy olyan szaragyomrom, hogy egy repülős ülje 10 métert, és azonnal 3 biszkit kérek még. Tehát én ezeket abszolút, tényleg nem szeretem, nem bírom. Én nem is tudom, hogy annó, hogy ültem ki a gépszárnyára.
3: Meg nem bírás miatt, hanem mert tudom, hogy ez benne van a pakliban, hogy ott fogsz lógni nyomorultan úgy, hogy a saját szarod folyik a nyakadba, mert összecsináltad magad, érted? Pont a múlt héten dobott fel egy ilyen videót a valamelyik platform, ott hullámvasút volt, gyerekek, de az a típus, tehát nem a miénk, ez az aranyos fa, hanem tényleg, hogy 60 méteren vagy, két ilyen vas megy rád, és ott lógtak órák óta, ment fel a tűzoltó csávó egy karabinerrel, amit közelről mutatta ilyen fejkamerával, hogy rácsattintotta a csajra, aki üvöltve már hófehérek voltak
1: de
3: az
1: gondold, ujjai. De gondold el.
3: Érted? Hát ezt én nem akarom.
1: Iszonyat pánik. Ha nem vagy tér, azt mondod, oké, egy jó kalap.
3: Akkor sem lóksz.
1: Amikor fejjel lefelé lóksz egy ilyen hullámvasútról úgy, hogy látod, hogy ez a műszaki cuccot alattad, az megkotlott. És nem tudod, hogy ez fél óra, fél nap, egy óra összeomlik-e, lefordul-e. Szerintem ezt el sem tudjuk képzni. Szerintem ez annak is, aki egyébként szereti az ilyen cuccokat, egy ilyen jellegű műszaki hiba, az a teljes klaustrofóbia és a teljes halálfélelem.
2: Lehet, hogy emlékeztek rá, meséltem, hogy akkor, mielőtt bezárt a Vidán Park, hát akkor már nem nagyon fordítottak pénzt a különböző eszközöknek a karbantartására. És nekünk akkor még abban az évben bérletünk volt a gyerekekkel, és elvittük a szomszéd kislányt, aki 17 vagy 18 éves lehetett, és ő felült egy olyan hullámvasútra, ami fent egy ilyen box volt, ami pörgött, hogyha kanyart vett. És fent megállt. És volt egy ilyen 30 perces, hogy így mi lentről kiabáltunk neki, hogy nyugodj meg, ne csináld,
1: és ő meg fönt.
2: Ő meg fent ült, nagyon kapaszkodott lent, tudod, egy ilyen nagyon unott ilyen kertésznadrágos pasi, azt mondta, hogy az áramlott, Józsikám, gyere már.
1: Ezek így néznek ki, áll egy kertészgatyás sávon lent, a Dodge-ból jön, van egy ceruza a füle mögött, nyáron, és próbálja megszerelni.
2: 40 fokban ő ott ült fönt, és ráadásul még a tehetetlenség miatt még jó ideig pörgött ez a kis Dodge-szerű valami, úgyhogy ült egy helyben, fejedben így forgott ez az egész szar, és a 17 éves kislány kezdett bepánikolni. Most te ilyenkor mit csinálsz? Fogod a két saját gyerekednek a kezét, akik voltak mondjuk 6 meg 7 évesek, és lehetről kiabálsz, hogy már nem tart sokáig, mindjárt lehoznak, ne ijedj meg.
1: Igen. Jó, az árában benne van egy kis extra. Tehát ugye tulajdonképpen így egyébként kaptok egy kis extrát. Igen.
3: De már, és miután leszették, mi ahogy hívják a kárpótlás, kap még két jegyet.
1: Jó, kérdés. Mehet egyet a Dodge-e, és a cél. Igen. Lőhet egyet a cél lövöldével. Okay. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás. Tehát van-e olyan félelem, ami egy konkrét esemény, tehát nem az impotencia, vagy a, nem tudom, a hüvelyszárasság, tehát nem erre gondolok.
2: Most így rámnéztem.
1: Jelenkorról ne beszéljünk, hiszen vannak már akut problémák, hogy a múltkor beszéltem, maga vagy a góbi sivatag.
2: Hallod ezt a csikorgást? Mi ez? Kéne ide egy kicsi védénegyet.
1: Úgy érzem, megint nyikorog a princit. Nem erre gondolok, tehát ne olyan problémákról beszéljünk, ami már fennálló testi tünet. Nem erre gondolok. De van egy konkrét adott helyzet, ami konkrét félelem, hogy na, ha ez velem megtörténne, gyerekek, nekem ott a végem.
2: Csúszdapark. Csúszdapark.
1: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd?
2: Be. Igen.
1: Hova?
3: A csőbe?
1: Meg ennél hülyébb félelmet nem tudok-e. Várjál, most azt hittem azt mondta, hogy tűzhalál. Megáll a sífelvonó, és egy vadászgép elvágja a kábelt, hogy lezuhan a repülő. Mi az, hogy a csúszdába?
2: Az egyik a csúszdapark, igen. Tehát én azokban a csúszdákban, amik ilyen kerek, tehát nem látom.
1: Ha neked még félelmeid is viccesek, de tényleg, tehát nincs ilyen.
2: Tehát, hogy valahogy elfogy alólam a víz, és én
1: az beleszorulsz.
2: Beleszorulok, és
1: a magad követ... 43 kilójával?
2: Nem, és nem tudok tovább csúszni. Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám jönnek. Csúszik a következő.
1: Ez a legnagyobb parád.
2: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
1: Na, azt értem. A csúszda az kicsit fura.
3: Hát, jön egy 120 kilós csávó, te pedig ott ülsz, és
2: én hiába kiabálok neki, hogy ne gyere,
1: hanem hátulról telibe ver,
2: és kitöri a nyakamat.
1: Ha ez történik, akkor kezdjen lefele mászni a csúszdán, minél gyorsabban.
2: Haló, álljatok meg!
1: És akkor nem is csúszdázol? Nem. Tehát effektíve, ha látsz egy csúszdát, csúszdapark, nem tudom, Görögország, nem mész csúszdába.
2: Tehát az kizárt, nekem az ugyanolyan parám, mint ezek a ringlispilek. A másik pedig a lift leszakadás egy időben, amikor kislány voltam, akkor mondták, hogy ezt meg lehet előzni úgy, hogyha ugrálsz a liftben, akkor ha esetleg leszakad, akkor zuhansz együtt a lifttel, és akkor nem halsz meg.
3: Mi van?
1: Az elméletet mondja, hogy a zuhanás pillanatában, a becsapódás pillanatában
2: fel kell ugrani,
1: és ha felugrasz, akkor te ugye akkor a légüren, tehát a levegőben igen, vagy, a lift alatt összeroncsolódik, de te túléled. Aha, igen. Ez jó nagy. De igen, ugráljál már leszakadó liftbe. Igen.
3: Most fog lejönni!
1: Zuhanó lift, fölnyom a mennyezetre, érted? Gravitáció, nem tudom, nem nagyon ugrász. Tehát neked a lift.
2: Lift, igen.
1: Na, és akkor ez minden liftbe menéstél eszedbe jut?
2: Igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
1: Tavaly nyáron.
3: Igen. Jó, de ő szerette.
1: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
2: És nagyon kakuk voltál.
1: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Az egy élménydús este volt.
2: Egy darabig heherésznék veled, aztán én lennék az, aki a pánikrohamot kap.
1: Nem, elmondom, te mi lennél. Kifeszítenénk valahogy az ajtót.
2: Félig
1: már emeleten állnánk meg, körbenéznénk, és aztán kimászik először, és miért pont a Juli. Helyet csinálnánk neked a liftbe, és aztán, hogy Juli mászol, és hogy kitennéd a kezed, és elkezdi mászni, hallanak egy kattanást. Újraindítjuk! És abban a pillanatban a lift így elindulna lefele.
2: Hallod azt a csikorgó hangot, hogy a kábel így pattan.
1: Újraindítjuk lefele, és mint az Alienbe, amikor a Bishopot így ketté szedték, a felső tested ott maradna, de a lábaid még ott lennének a liftben. És még kicsit rángatóznál, és csípőből lennél elvágva. Igen. Na, ez Julis.
2: Igen.
1: És én mondanám, hogy látjátok, hát igazából ezért félt a liftből.
2: És akkor kiabálnék, hogy toljatok.
1: És a felső tested még beszélne. Visszafordulnál. Juli még szopor, nyom meg.
3: Kösz, Bali.
1: Jó, tehát neked akkor lift.
2: Igen.
1: És minden liftbe szállásnál ez eszedbe jut.
2: Minden alkalommal, amikor belépek a liftbe, akkor van rajtam egy ilyen finom szorongás, hogy vajon leérek-e egybe. Leírek mindenképpen, csak nem biztos, hogy egybe, de hogy igen, van egy ilyen lift parád.
1: Lift. Neked bármi vezetés, motorozás.
3: Akkor nem csinálom a motorozást.
1: Repülé. Bármi, ami még nem történt meg, de konkrét félelem.
3: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
1: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
3: Vagy leszakad, az is olyan is volt már.
1: Van, lesz beszakad a padló.
3: Ott van, Anna, gyere.
2: Lekapja a nagy lábúj körmedet?
3: Hát Nem, bedarálja az embert, érted?
1: Az azért van, mert a padló, amire kilépsz, az beszakad, és bedarálja a padló.
3: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem, mielőtt fölér teljesen.
1: Ah, de ne a lépcsőfokot lépd át, hanem a kilépővel van mindig a baj.
3: Azt
1: kell átlépni. Tehát ott ugorjál nagyon-nagyot, mert az szakad be, akkor esel vissza a lépcső alá.
3: Jó, most már oda fogok rá figyelni, de az nekem például az konkrétan para, hogy így nézed a végét. Jó, most még ki tudok belőle jönni, ha még egy lépcső is ott szorul be, akkor véged van.
1: Anna, neked konkrét félelem?
2: Ja, félelem? Ja, még egy másodperc, hogy láttam ilyet élőben, amit a Feri mondta, tehát láttam ilyet, hogy hosszú szoknyát a csajnak bedarált, és ott állt egy szál bugyiba.
4: Még szerencsé, hogy voltam.
1: Nem érzem ezt akkor a tragédiában.
2: Azért nagyon kellemetlen volt. Megállt egyébként tőle a mozgó lépcső, hogy érzékel, hogy bekerül valami anyag. Hosszú szoknyája volt, és ledarálta róla a szoknyát. Szóval ki le tudott, elszakadt a ruha, le tudott lépni, de rossz volt nézni a szegény ott állt egy szábugyiba.
1: Jó, neked olyan félelem? Bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
2: Tehát a vakcinofóbia ez nálam...
1: Az oké. Meglátok egy injekciós tűt, nagyon ideges leszek. Nem történt meg, nem is biztos, hogy megtörténik, de valamiért az a flashet, hogyha az megtörténne, az a legdurvább félelem.
2: Van egy, de nagyon vicces, de...
1: Juli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
2: Hát ez figyelj, van olyan.
1: Na?
2: Van egy olyan csótányfaj, ami eleventó jó csótány.
1: Nem. Most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobbkezestől. Nem. Helikopter rámzóan egy repülés.
3: Nem, látod, az apró dolgok félelmetesen.
1: Egy madagaszkári óriás csótány, ami tojásokat rak.
2: Nem rakta, ő eleven szülő. A pete az anya állatba kifejlődik kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék, és megszületnek a kis fületbe csótányok. Mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
1: Na ez viszont tetszik. Na ez már annyira beteg, ami elkezd tetszeni. Egy olyan,
2: de most, hogy beszélek róla, nem, tudom, hogy itt vagyok egy stúdióban. Fé, ez az eleven szülő csótány.
1: De várj, és közben a csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
2: Azt mondja, nem, hanem az létezik.
1: Majd kijönnek a kis csótány, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
2: Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára. Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 7-8 centis anya állat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Nem, figyelj Balázs, az olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár...
1: Zseniális. Ennél ma durvábbat nem hallom. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra. Érted? Rászül a lábamra.
2: Eleve szülő csótány. Kikészülök tőle.
1: Mi a legdurvább félelmet, hogy egy csótány összeszüli a lábamat?
4: Létezik egyébként ilyen Magyarországon?
2: Nem, állatkertben van, azt mindig kihagyom. Nem, meg a vivárium, nem az én világom.
1: Meg lehet nézni, amikor szül. Húgászus, mennünk kell, Zsüli, gyorsan. Ja, valami izgi promó. Na jó van, írjatok, drága hallgatók. Jó, tehát ami nem történt meg, de valamiért ez a legnagyobb félelmetek. Nézzünk ezzel szembe. Jövünk mindjárt 5-8 pontosan.
5: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
1: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Show Time-on.
3: Ez itt Texas, drágám.
1: Új föld.
4: Jó lesz itt élni, nem igaz?
3: Majd teszünk róla.
1: Új ellenfelek.
4: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
1: Új szabályok.
5: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
3: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
4: A béke még odébb van.
1: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Show Time-on.
6: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
7: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással, csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben!
10: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
11: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9 190 000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
1: Volkswagen. Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Hősképzőt indít az országos mentőszolgálat. Elindulhat a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében. Óriási forróság tombol Spanyolországban. Mindjárt Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Elindulhat a helyreállítás a robbanás után a MOL tiszaújvárosi üzemében. A közvetlen baleset veszélyt elhárították, így elkezdődhetnek a helyreállításhoz szükséges munkák. Ehhez már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Azt már korábban elmondták, hogy az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyagellátását. Múlt pénteken történt tragédia, a robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek. Az ő állapotuk javul, de még kórházban vannak. Már ma megkezdődnek a forgalomkorlátozások a fővárosban az UEFA BL döntő miatt. Vasárnap éjfélig lezárják a Kóskároly sétányt, a Hősök terét, valamint az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Reggel 8-tól este 6-ig érvényes a lezárás a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán is. Ott a külső sávot zárják le a Városligeti fasor és a Hősök tere között. Hősképzés Plusz néven indít programot nyáron az országos mentőszolgálat. Olyan fiatalokat várnak, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az OMS azt írta, a hősképző programban 2018 óta minden hónap első hétfőjén tartanak ingyenes oktatást azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyárra az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást segítő elemekkel. Konzerv kukoricákat vizsgált a Nébik. A Superment a teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről dr. Helik Ferenc, a hivatal elnök helyettese beszél.
2: A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologiai eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt.
1: Brutális hőség tombol Spanyolországban. A spanyol meteorológiai szolgálat szóvivője szerint 10-15 fokkal magasabb a hőmérséklet az ilyenkor megszokottnál. A napokban sok helyen éjszaka sem süllyed 20 fok alá a hőmérséklet, napközben pedig 34-35 fokos hőséget várnak. A tikasztó forróság miatt több iskolában már nincs tanítás. Az enyhébb hajnal után délután 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap sokat látjuk, a napot csak kevés felhő lesz fölöttünk. Szombaton viszont ismét beborul az ég, egy-egy zápor zivatar is meglephet majd minket. Délután 33-34 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről.
0: Közlekedési hírek.
1: Tart még a munka az M4-esen Monornál, a 38-as és 40-es kilométerek között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán dolgoznak, így az érintett szakaszon óvatosságot kérnek a vezetőktől.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: teljesen irreális félelmeket kapunk egyébként, nagyon szeretjük. Tehát Anna, ilyen csótányok szülnek a lábán című történet, az megindult. Ugye, és fejjel lefelé lógtak a hintáról percekig, ugye ez egy ilyen nagy körhinta, vagy valami borzasztóan néz ki, én utálom az összes ilyet. Én ránézek, mondom, atyaisten. Tehát ez nem most nem konkrétan erről beszélek, hogy szarul néznek ki, nincsenek megszerelve, mindjárt darabokra esik, tehát az összes ilyen cirkuszi dolgot a Dodge-em és a célövöldén kívül azonnali bontásra ítélném.
1: Mesehajó.
0: Odaadnám, odaadnám, vigyétek a vasat, ami kell a szállal. Itt ne halljon meg senki, de szörnyen néz ki ez is egyébként, hogy ott pörög, forog. Persze megállt és lógtak lefelé. És vannak olyan emberek, akinek ez konkrét félelmük, ugye, hogy egyszer ez megtörténik velük, hogy a legtetején a hullámvasút, vagy ez a, nem tudom, fejjel lefelé forgó szerkezet, ez úgy áll meg, hogy nyilván beragadsz. Uh-huh. És arról beszélgettünk, hogy kinek milyen konkrét félelme van, ami nem valósult meg, és lehet, hogy teljesen irracionális, irreális, eszement, tehát nem is feltétlen valid dolgokat várunk, de valamiért te attól rettegsz. És hallgatunk, jó ráéreztek. Most én nem arra gondolunk, hogy igen, nekem egy olyan félelmem van, hogy gyerek, mit tudom, felmászik az erkére, átesik az erkére. Tehát ezek ilyen valid dolgok, hanem ami kicsit irracionális, ami fura, amiért nem tudod, hogy miért van, de mégis van benned ez a típusú félelem, és megmagyarázni se tudod, de te attól félsz, hogy. De
2: tehát szápa támadás a körúton például. Na,
0: például igen. Nekem fulladás kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik buvárkodásba, ez megjelenik mély vízbe, ez megjelenik tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Tehát nekem van egy ilyen vízióm, hogy vagy így ért már véget, vagy így fog, de hogy nekem valamilyen kapcsolódásom van a fulladáshoz. De gyerekkoromban is nagyon sokszor fulladtam meg.
1: A keratin tablettától.
0: Kreatin, tanuld már meg.
2: Keratin.
0: A keratin te teszed a hajadra, nem? Nem azon a samporokban? Vagy mi az Isten? Az más. Ez kreatin.
1: Te keratin.
0: Ez a neve, igen. Nekem az a parám, hogy a vasúti sínen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt, síneken átvenni ezt Erika. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz eszedbe, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS, Zsoli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt, hogy vezetsz, jól vagy, és egyszer csak valaki átszakítja a szalagkorlátot, és nem láttál ilyet, nyilván hírekben igen, nem volt ilyen tapasztalásod, de valamiért ott motoszkál az agyadba, hogy ez veled megtörtént.
2: És az van, kamion, aki vagy csövet szállít, vagy hosszú fa anyagot,
0: és beléd
1: szúrodik.
2: A klasszik film jelenet.
0: Az nekem nem félelmem, csak eszembe jut, amikor mögötte megyek. Tehát nem parázom ettől, csak előzés, úgy látom, gyerünk, hogy lógnak ezek a farönkök, és eszembe jut, hogy ez most így becsapódna ide a mellkasomba, valószínűleg nem tudnám levenni. Tehát utána a légzésem egy picit úgy...
2: Hiába van jó mellizom.
0: Igen, az egy kicsit lehet, hogy nehezebb lenne.
1: Amikor áthaladtok mondjuk a Köröshegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús!
0: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám is, hogy leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké, a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg. Hát milyen irracionális, nem? Ausztriában van egy pókfajta, ami a napellenzőbe szeret elbújni. Ráadásul akkor, amikor mint a tenyered, és ha lehajtod, az ellenzőt beleugrik az arcodba.
2: Erre arcra van ráállva.
0: Ebből van egy csomó baleset kint, mert félrerántják a kormányt, Kopi küldte nekünk.
2: Egyébként ő küldött képet, és tényleg létezik. Ott van a napellenzőn, ahogy lehajtod a napellenzőt, ott van mögötte a pók.
0: De ezt miért nem gondolom, hogy ezt mondjuk a Fülöp-szigeteknél, Ausztráliában vagy Indonéziában él egy ilyen pók, de 120 kilométerre tőlünk van egy ekkora...
2: Nem, Ausztráliát ír.
1: Hát ott van minden.
0: Ő Ausztriát ír, csak azért.
2: Ja, akkor viszont elcseszte.
1: Ausztráliára gondolt?
0: Jó, az rendben van, oké, csak mondom, azért én még azért ilyet, hogy Bécs környékén nem nagyon láttam, hogy pókok ugrálnak.
1: Átéped a határ.
0: Igen, de Ausztráliára gondoltál, és nem Ausztráliára, azt értem, azt teljesen értem. Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon, egyedül nincs telenül éhesen fázakóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnam nélkül, olyan erős ez a nyomás rajtam. Nekem a legnagyobb félelmem, ami egy barátnőmmel megtörtént, lecsapok egy pókot, millió kis pók, akik vemhez szétszaladnak ezer irányba. Fanni küldte nekünk. Villámcsapástól fosok, megmagyarázhatatlanul, sokszor álmodom is, hogy belém vagy a közelbe csap. Na, nekem ez például egyáltalán nincs. Simán bemegyek viharba fürdeni.
2: Annyira ritka egyébként is. De mondjuk van esélye.
0: Igen,
2: a legnagyobb valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
0: Még ezt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesél róla Artur.
2: Mit érzem közben?
0: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, ezt szeretem.
2: Most is itt van.
0: Az erdei gombák. Az a tévképzetem, hogy hozzáérek valamelyikhez, egy gyilkos galócához, mérkező gomba, az lerohad a kezem. Na ezt magyarázd meg. Érted? Nem tudod. Felüljárókkal vannak gondjaim, fölötte is, alatta is. Ilyen érdekes dolgok tudnak beragadni embereknek, nem? Sokat búvárkodok, amikor elkezdtem kijelenteni, hogy soha nem fogok barlangból merülni, ez szar, úgy lehet meghalni, hogy nézd, mennyi levegőd marad. Már megszoktam, hogy barlangokba megyek, de van bennem para, hogy beomlik, és ott maradok. Fejben felkészültem, hogy megvágom a csuklómon az artériát, és elvérzek, kicsit fájdalmasabb, mintha megfulladnék. Na, milyen mirem.
2: Lépcsőházi fordulóban mindig nagyon figyelek, nehogy elcsúszak, és a korlát sarkába belevágjam a szemem, ami kifolyik.
0: Ez jó, zseniális. Na pont ezért kezdtük el ezeket a témákat, hogy a teljesen irracionális félelem. Tehát, hogy...
2: Mert ugye a nyílt vízes, a cápás, vagy
0: igen, mit, azt megérted. Meg autóbaleseted lesz, elesel a bringával, bevered, ezeket megérted. De a korlátba esel el a fordulóba, és kifolyik a szemed, ezeket nagyon-nagyon szeretem.
1: Emery gép, az a legnagyobb félelmem, hogy valahogy beszorulok, és beszippant, és esetleg összenyom.
0: Igen. Attól félek mindig, hogy nem tudom belülről kinyitni az autót, és elfogy az oxigén, illetve tűzhalál.
1: Vagy megfősz. Igen, kint a napom.
0: Kata írja a következőt, ez is durva. Az a félelmem, hogy a buszon valaki mögöttem ül, és elvágja a nyakam.
2: Oh,
0: hát ez valószínűleg annak az a videó, igen, amikor az ukrán csajt New Yorkban ugye megkéselték, és ott vérzett el a híven, vagy a villamoson, a metrón, és mindenki azt nézte. Igen. Állandó rettegésem szex közben, hogy nem lesz több.
2: Hány éves vagy a
0: szívnek? Azért jó sokan vannak hasonló helyzetben, hogy van valami teljesen irracionális félelmed. Nem? Én attól félek, hogy egy gombócos citromos fagyi helyett egy gombóc zsírt kapok. És értem, hogy mire gondol, sokszor a citromfagyi, a szorbi, az kicsit ilyen zsírszerű állagú.
1: Fehér csillog.
0: Fehér csillog, és furán úgy néz ki, mint a zsír lenne. Igen.
2: Cipőpara? Sokan írják.
0: Semmilyen cipőpara nincs, hogy?
2: Hogy belelépsz, és van benne valami.
0: Nincs.
2: Belemászott egy állat például. Itt írja a Klári, hogy gumicsizma, kint tartja, és akkor a béka beköltözik egy béka, vagy mit, egy csikló.
0: Semmi. Nem? Rám is rehakhatott csikló, béka, semmi. Pók, nem, abszolút. Semmi. A pók talán igen, de hogy beleköltözik, nem.
1: Attól félek, hogy télen korizás közben elesek, és egy korizó lemetszi az ujjaink.
0: Egyébként ez simán lehet.
2: Abszolút.
0: De azt mondja, ezért koriz kesztyűben, hogyha valaki átmegy a kezedem, akkor utána ne vágja le az ujjad. Ez mondjuk a műjégen azért ez így megtörtént. Milyen érdekes dolgokat táplál az agy, nem? Tehát, hogy milyen elbont félelmek vannak, aminek aztán tényleg semmi valóság alapja nincsen.
2: Vacsora készítés közben. A jobb kezem önálló életre kell, és nyakon szúrom magam.
0: Ezen én is szoktam gondolkodni.
2: Hogy elindul.
0: Hogy hirtelen kontrollálatlanul mi van, ha elindul úgy egy testrészet, hogy nem tudod megakadályozni, és kés van a kezedben, és mi lenne most csak, hogy hirtelen beléd költözne az ördög, és hasba szúrnád magad. Ez nekem is egy visszatérő gondolat.
1: Nem mondani.
0: De ez csak valami.
1: Ez a kényszer gondolatok. Én nekem egy csomószor van, amikor mondjuk ilyen autópályán megyek nagy sebességgel, hogy jön egy ilyen pillanat, amikor azt
0: el kéne rántani
1: a kormányt, és egyszer nem fogok tudni.
0: És nem, csak ne én menjek szembe, csak ne én legyek az, aki ott van veled szembe. Vagy egy pici mozdulat. Aha. És meg is vagy egyébként. Igen. Na jó, gyerekek, köszönjük szépen az SMS-eket. Azért itt vannak érdekességek. Hogy aztán kell ezzel foglalkozni, vagy nem, azt nem tudom. De minden esetben jöttek
2: jó. Na most az, aki megírta, hogy fél a elszegényedéstől, ugye? Uh-huh. Emlékszel az SMS-re? Hogy ő neki annyira kényszeres, hogy két munkahelyet vállal, és éjjel-nappal dolgozik. Tehát ezzel mondjuk szerintem
0: lehet, hogy kellene valamit azért így kezdeni vele, igen. Lehet, hogy egyszerűbb lenne az élete, azért ez erre kicsit ránézne. Hogy ennek mi az oka, és ez honnan jön?
1: Legnagyobb para, Lidl kenyérszeletelő beindul, akkor szedem ki a kenyeret.
0: Egyébként ezek a kenyérszeletelők szarul néznek ki.
2: Nagyon.
0: Tehát én is úgy rakom be a kenyeret, berakom, és én visszaveszem, tudod. Valaki mondja meg, melyik gombot kell megnyomni, szarul néznek ki ezek a kenyérszeletelők, igen. Na jó, gyerekek, köszi az SMS-eket. Mi a helyzet a BL-el? Megrendezzük?
2: Na,
0: lesz BL?
2: Jó kérdés.
1: A BL-t igen, lesz-e utána fellépő? Leginkább most az a legnagyobb probléma.
0: Átvég az egész történet zseniális. Tehát vegyük át végig, aztán mert hívunk valakit 8 után a trollfocitól, hogy kicsit rendbe tegyük, mert azért sok minden érdekel bennünket. Miért lép föl Cseppelen Travis Scott? Ugye Cseppelen?
2: És miért nem lehet rá jegyet
0: szerezni? Lemondta a másik fellépő, aki talán egy csajszi, Ő lemondta a fellépést, mert meghallott, hogy hol lesz az after, és hirtelen, nem tudom, vagy beteget jelentett, vagy lemondta. Mi van a fővárosi taxis blokkáddal, lesz-e? És mi van a Balázsi cégeivel, akik most igazából az van, hogy mivel zárolták a bankszámlát, így nem tudják lebonyolítani a BL-t.
1: Igazából bármelyiket húzzuk be, óriási szóra ez. Na most féljetek, 300 milla ugye az, ami a Balázsi cége miatt ugye lóg a levegőben, amit most nem tudnak honnan lehívni. Ennyi idő alatt ezt összedobjuk, ezt a pénzt?
0: 300 millió. Igen. 300 millió nem tud összedobni a Balázs meg a cége.
1: Az alvállalkozókat nem tudják kifizetni, mert zárolták az összes számlát, igen. Aha. És hogy akik a színpadot építenék, meg a technikát odahoznák, azoknak nem adnak pénzt. És ők azt mondták, hogy hát gyerekek, mi meg ezt ingyen nem csináljuk meg. Tehát ilyenkor mi van? Ezt honnan elakasztják le ezt a pénzt? Vagy elakasztják egymást?
2: Ilyen tételező
0: 300 millió a Balázs millió. Szerintem a csomagtartójában kicsit jobban körbenézi. Louis Vuitton táskában nagyjából ott van.
2: Nem akar körbenézni.
0: A Mekis zacskó van még egy 100-as kes, és a kesztyűtartóban még egy 60-as, és az ki is fizeti. De és most van itt, hogy a taxisok tényleg sztrájkolnak, vagy itt most azért ez egy picit erős, és nem fognak blokkádot csinálni. Hát ugye
2: nekik voltak kéréseik, és az történt, hogy egy 27%-os
0: emelés
2: szeretnének. Abba állítólag belementek, de a tervezetben volt egy olyan, hogy nem fix emelés van, hanem hogy hívják ezt, mikor így az appok generálják? Tehát, ha nagyon nagy az igény, akkor följebb viszi az árat.
0: Aha.
2: Tehát, ha egyszerre 500-an hívunk taxit, akkor drágább lesz a taxi. Ha csak egy ember van, akkor olcsóbb lesz.
0: Dinamikus árazás,
2: és ezt valaki egyszer papírra írta, hogy lehet, hogy el kéne ezen gondolkozni, hogy dinamikus árazás legyen a taxizásban, és ezt valamelyik taxis komolyan vette, és most azért tiltakoznak, hogy ez ne legyen. De ez állítólag nincs, és a 27%-ot megkapták.
0: Aha.
2: Na most mi van? Na, akkor most kell tüntetni, vagy nem kell
0: tüntetni? Zseni lenne még egy blokkád a BR-re.
2: Az
0: zseni lenne. Tehát, hogy még egy blokkádot bedobunk a BR-re, az zseniális. Egyébként a taxisok azért most tudnának pénzt keresni, tehát hülyék lennének most sztrájkolni, vagy blokkádot csinálni, nem? Hát még nem tudom, mekkora biznisz elvinni 3 Arzenál szurkolót, akik szétvágják a kocsidat, összeállnak mindent, és izé ütik a plexit elől, és
2: ha sok hídon viszed át, akkor nagy.
0: Ha 6-szor mutatod meg nekik a Dunát, akkor igen.
1: De egyébként mikor lehet igazán nyomást gyakorolni bárkire, ha nem most? Tehát, hogyha most tényleg megcsinálnak egy blokkádot, akkor itt most mindent aláírnak nekik. Nem? Hát ilyenkor
0: igen,
1: kell.
0: De itt megállapodás közeli helyzet az van. Tehát, hogy itt ők meg akarják adni nekik az emelést, úgy olvastam. Tehát, hogy valószínűleg nem lesz semmi. De egyébként igen, hát ilyenkor kell csinálni. Tehát ez...
2: A legjobb.
0: Ez egy jó döntés.
1: Szanaszét fogják magukat keresni a következő néhány napban. Szerintetek ki fognak elsőnek felgyújtani?
0: Fel fognak-e valamit gyújtani?
2: Fel.
0: Szerinted igen?
2: Figyelj, én nézegettem képeket, az eddigi a francia szurkolók ilyen nagy volumenű sporteseménynél való viselkedéséről. Ott semmi nem szent. Semmi. Tehát ha végigvonulnak a városon...
0: Tehát ha nyernek azért, ha vesztenek azért.
2: Igen. Akkor örülünk.
0: És ott van még 200 000 Arzenál szurkoló, vagy 150 ezer Arzenál szurkoló. És a franciák se pitik azért. Na, szóval, hogy azért tudnak autókat borogatni, meg gyújtogatni.
1: Azt ők elvileg nem a magas biztonsági kockázatú besorolású csapat egyik sem, sem a PSG, sem az Arzenál.
0: Szurkolói szempontból?
2: Igen. És ki az, aki az?
1: Hát szerintem a szerbek.
0: Azok úgy fog égni az éttermet, mint a tábort.
2: Jó, hogy zárunk.
1: De hogy én már olyan pletykákat is hallottam, hogy állítólag már megvannak a helyszínek, ahol ezek majd verekedni fognak.
0: Jó, de jó, illegálban lesz ilyen fight club.
1: Már le vannak szervezve ezek a helyszínek, ahol ezek majd egymásnak.
0: Zseniális.
2: Olyan, mint a Fradi Újpest gyerekek. Ott is az volt, hogy a szurkolók a meccs előtt, vagy előtte való napon kijelöltek valami városon kívüli környezetet, tehát találkozunk a kis erdőnél, nem tudom hol. Agyabugyálás. Helybe verték egymást, és aztán elmentek a meccsre.
0: Hát ugye itt az a nagy kérdés, hogy itt nem csak az a 80 ezer vagy 60 ezer ember jön, akiből mit tudom, 10-10 ezer a szurkoló, meg az UEFA gyereket, meg mit tudom, nagy biznisz, hanem itt ide tényleg megérkezik még 150 ezer Arzenál szurkoló, és 150 ezer PSG. Tehát ez akkora esemény, hogy itt a szurkolók és a rajongók azt mondják, hogy nem baj, hogy nem jutunk be a meccsre, de mi azt akarjuk átélni, hogy abban a városban vagyunk, ahol a csapatunk BL döntőt játszik. Tehát, hogy neki elég, hogy a szurkolói helyszínen, ugye lesznek ilyen kijelölt szurkolói zónák, ahol Pécs, Görzen, Zrugon, ők ott vannak. Tehát, hogy ez téves információ, hogy majd 70 ezer ember érkezik ide. Ide most megjön 200-300 ezer turista erre a két napba.
1: Hát a PSG központja, azt hiszem, az MTK sportklub, vagy tehát az atlétikai területen lesz majd. Aha. Az Arzenálnak is van kijelölt területe. Azok úgy középen valahol összetalálkoznak. De egyébként, hogyha csak azt gondolod, hogy...
0: Ők szeretik egymást? Az angolok és a franciák?
3: Nem, nem szeretik egymást. Régi barátság az övék.
0: De most úgy értem, hogy azt mondja, Arzenál, figyelj, PSG, most másodjára nyertek, nem verünk meg benneteket. Jó, Arzenálos vagy, ti még sosem nyertetek, ha megnyeritek, ünnepeljetek, mi nem bántunk titeket, mert mi tavaly megnyertük.
1: Nem is az a gond, tehát a két szurkolói klubot tök jól el lehet egymástól különíteni. Mi van akkor, amikor ezek betévednek mondjuk egy kocsmába, ott hogyan különíted el?
3: Sehogyan nem, de itt nem is róluk van szó, én Pétertől vannak az infóim, ő nagyon szereti a focit, tehát nem én akarok okoskodni. Az ultrák mindig hát hogy ugye a neccesek, tehát az ultrák is, a PSG ultrái, az nem a besorolás, amit te mondtál. Nem? Ők nem. Tavaly Münchenben volt a BL döntő, ugye ott 5-0-ra ugye nyert a PSG.
0: A PSG megnyert, így van.
3: Hát nézd meg utána, én betettem nektek egy kis videót a közön. Hát gyakorlatilag örömükbe földulták kicsit Münchent.
2: Nem
3: nyertek, de ha kihagytak volna, akkor meg az itt az ultrákon van a hangsúly, nem a normál mit egy szurkoló.
0: Normál, igen, mert ugye érkeznek azért normál.
3: Oké, de ha jönnek az ultrák, ők azért kemény arcok.
2: Valaki azt írja, hogy a Fradi Újpest az babazsúr. Az békés szombat délután is emlék.
0: Mi Párizsban? Meg te láttad, hogy azért, ha tényleg olyanok az ultrák, akkor mi van?
3: És azért ők érted egy BL döntőt, nem hinném, hogy kihagynak.
0: Igen. Azt mondja, hogy Balázs, akadj már le az Arzenál szurkolókról, ezerszer kulturálrabb, mint aki akár a magyarok. Nézd meg, hogy ünnepelték a bajnoki címet ellentétben a PSG szurkolókkal.
3: Így van, de ott is az ultrák. Tehát hogy nyilván nem egy átlag PSG szurkoló, hát ott is vannak a normál szurkolók.
0: Arzenál drukkerek öreg nyugdíjasok, írja valaki.
3: Egyébként tényleg, tehát Péter is ezt mondta, hogy szóval azért a PSG-sek azért sokkal keményebbek.
0: Igen?
3: Igen, na, mint az Arzenálosok, igen.
0: Jól van, telefonálunk egyet, fölhívjuk majd a trollfocit, hogy kicsit segítsenek nekünk így eligazodni, de még mindig nem tudjuk, hogy mibe kerül ez. Ugye annak kérdésére. Igen, mennyit kell csengetni az UEFA-nak zsebbe, és hivatalosan, hát ezek hogy BL döntőd legyen.
3: Igen, ezek úgyis titkos adatok szerintem.
0: Igen? Tehát, hogy hány embert kell megvesztegetni, hogy rendezhesse a BL döntőt?
3: Ez 23-ban indult el a pályázat, 24-ben kaptuk meg, olaszokkal ugye volt közös pályázat.
0: Csomóan visszaléptek.
3: És mi kaptuk meg, hát ketten pályáztak, Olaszország és Magyarország, és mi kaptuk meg, 23-ban pályáztak. Itt nem is ez, tehát, hogy nyilván megéri, meg nyilván hoz turizmus, meg nyilván örülnek a taxisok, a vendéglátósok, minden egyebek, de hát nyilván, hogy ezeknek a dolgoknak azért ára van. Tehát én ezt nem hinném, hogy nem. Ezek úgyis titkos dolgok.
0: Ezt sosem tudjuk meg, hogy mennyibe került. Nem. Jó, lángol a főváros, vagy nem lángol? Tessék, ki mit mond?
1: Lángol.
0: Lesz gyújtogatás?
1: Lesz, persze.
0: Vagy kirendelik a Fogarasi úti rendőrös és a Gödöllői rendőrös jön majd erősítésnek. Az a 4000 rendőr lesz, meg jön erősítés.
3: Hát, ez is azért költség, tisztázzuk. Tehát amikor egy város azt mondja, vagy egy ország, hogy rendez egy BL döntőt. Én erre akartam utalni tegnap, aztán vagy megértette valaki, vagy nem. Ezek hatalmas költségek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Reli, mi az Isten zajong itt nekem hajnalok hajnalán?
2: Darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: A csirkeszárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is,
4: a csirkemellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
5: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
6: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
7: Olajcsere! Kezdje a párti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7.990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a partiautó.hu oldalon.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
10: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
9: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
11: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
12: Opel Service most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon

0: Raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Budapesten, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30 éves ajánlat oldalon.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedacurt.
3: A Sedacur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17 ezer elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
5: Jó napot kívánok!
6: Van!
5: Elnézést kérek!
6: Az is van!
5: Minden rendben van?
6: Persze, hogy van!
7: Volkswagen modellek most azonnal, várakozás nélkül, sokféle kivitelben és meghajtással. Ráadásul árgaranciával. Az elérhető modellekről és az ajánlat részleteiről érdeklődjön Volkswagen márka kereskedéseinkben.
8: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
9: Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék. Értékes meglepetésekkel a Brandon, DM, Flying Tiger, Copenhagen, kisautók, Libri és Szincé jóvoltából. Találkozzunk Budaörsön, a Kinizsi utca 1-3, vagy Budapesten a Gács utca 3 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
10: Idén 20 éves a Parkin Sárvár. Vadonatúj csúszdák, strand és közvetlen átjárás a sárvári gyógy és wellness fürdőbe. A szállodában változatos programok, új éttermünkben all inkluzív élmények, napi ötszöri étkezéssel és korlátlan italfogyasztással. Hogy a nyár végre tényleg a pihenésről szóljon. Kevesebb szervezés, több élmény, több nyár. parkinsarvar.hu.
11: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matricagyűjtés oldalon.
12: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
13: Reklámot hallottak.
12: Hírek a rádió egyen!
14: Felülvizsgálják a tankerületek működését, elindulhat a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében. Újra van valós idejű tájékoztatása vonatokról. Mindjárt Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Elindulhat a helyreállítás a robbanás után a MOL tiszaújvárosi üzemében. A közvetlen baleset veszélyt elhárították, így elkezdődhetnek a helyreállításhoz szükséges munkák. Ehhez már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Azt már korábban elmondták, hogy az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyagellátását. Múlt pénteken történt tragédia, a robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek. Az ő állapotuk javult, de még kórházban vannak. Már ma megkezdődnek a forgalomkorlátozások a fővárosban az UEFA-BL döntő miatt. Vasárnap éjfélig lezárják a Kóskároly sétányt, a Hősök terét, valamint az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Reggel 8-tól este 6-ig érvényes a lezárás a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán is. Ott a külső sávot zárják le a Városligeti fasor és a Hősök tere között. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről is. Elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. A tárcavezető azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. 1 milliárd forintnyi áfát csalhatott ki egy országos bűnszervezet. 27 helyszínen csaptak le egyszerre a navosok. A szervezet mindenről számlázott, amiről csak tudott, a fiktív számlák mögött viszont sem valódi munka, sem eszközök nem voltak. A papíron létező ügyletek után próbálták visszaigényelni az áfát, a megspórolt pénz pedig a szervezet vezetőinél landolt. A hatóságok ingatlanokat, drága kocsikat, karórákat foglaltak le, az ügyben több embert vettek őrizetbe. Brutális hőségtombol Spanyolországban. A spanyol meteorológiai szolgálat szóvivője szerint 10-15 fokkal magasabb a hőmérséklet az ilyenkor megszokottnál. A napokban sok helyen éjszaka sem süllyed 20 fok alá a hőmérséklet, napközben pedig 34-35 fokos hőséget várnak. A tikasztó forróság miatt több iskolában már nincs tanítás. A kevés felhő lesz, fölöttünk esni pedig nem fog. Az enyhébb hajnal után délután 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap sokat látjuk a napot, csak kevés felhő lesz fölöttünk. Napközben 25-28 fokig melegszik a levegő. Szombaton már több felhő lesz az égen, néhol egy-egy zápor zivatal is meglephet minket. Délután viszont 33-34 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. A hét utolsó napján is marad a változékony, de meleg idő. Délután 26 és 31 fok közötti csúcsértékekkel.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján

0: diszkó buddhistája, sebes csin, Ballerferi Balázs. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor Balázsék.
1: Itt vagyunk, gyerekek, jó reggel, 8 óra után 11 perccel. Itt a BL döntőről beszélgettünk. Hát nem vagyunk nagy foci értők, azért azt el kell, hogy mondjuk. De azért ez mindenképpen izgalmas, hogy Magyarország BL döntőt rendez, került, amibe került, sose fog kiderülni, mennyi ment zsebekbe, borítékokba, nokiás dobozokba, és mennyi ment hivatalosan az UEFA-nak. Mindenesetre BL döntőt rendezünk, azért most olvastam pont valahol, hogy nem is tudom, akkora dolog ezt, képzeljétek el, hogy ugye Barcelona most már 20 vagy 25 éve próbálja visszaszerezni a BL döntő helyszínt, hogy rendezhessen BL döntőt. Tehát, hogy ezt így kell a helyén kezelni, ami egy ilyen, hát oltár, egy szentély maga Barcelona, meg az ottani stadion. És azért örül az UEFA annak, hogy most már vannak ilyen jó minőségű stadionok, mert néhány pár országnak tudták odaadni a BL döntőt, mert ott voltak csak ilyen stadionok. És az a szerencse, hogy az utóbbi 5-10 évben lettek olyan országok, ahol lettek olyan stadionok, mint például a Puskás, ami képes arra, hogy lebonyolítson méretileg, technikailag, technológiai mindenhogy egy BL döntőt, de hogy tényleg 20 éve dolgoznak rajta a spanyolok is, hogy visszamenjen a BL döntő Barcelonába.
2: És mi az valahogy, hogy nincs stadion?
1: Hát nem kapják meg, nem pályáznak, nem nyernek, nem jó a kapcsolatok, nem fizetnek eleget zsebbe, nem ül valakiuk az UEFA-ba, mit tudom én, nem tudom, rosszul vesztegetek, rossz ember, nem tudom, tényleg nem tudom.
2: Nagy az utalás.
1: De mindenesetre azért ez tényleg egy óriási dolog, tehát ez körülbelül tényleg mint a Super Bowl, tehát ez idegenforgalomban is, médiafigyelemben, sportturizmusban, konferenciaturizmusban, destinációként, mindenhogy nagyon nagy dolog. Én örülök az ilyennek. Én nem csak azt hiszem, hogy jó sok az mennyibe került, nekünk biztos horror drága volt, de közben egy ilyet azért Magyarország vagy Budapest meg tud rendezni, azért ez iszonyatosan menő, nem?
3: Akkor majd az UEFA-nak van egy nagykövete, aki eljön Magyarországra, például megnézi, hogy a repülőtértől hogyan lehet bejutni a városba.
2: Akkor visszafordul volna.
3: Tehát, hogyha bajban vagyunk. Ferihegyi gyorsforgalmi végigjötte egyetlen egyszer is bárki.
1: Ez egy jó kérdés, hogy a gyorsforgalmire ráfordul még 10 év. Ne a gyorsforgalmi vigyétek, mert 50 évig nem kapjuk meg. Vigyétek a nulláson az M3-as felé, és az Andrássy úton jöjjön be a városba.
3: Értem a Puskást, megértem a Hősök terét, megértek egy csomó mindent, ahol ez a tömeg ez eloszlik majd, de például, hogy a túróba fognak bekeveredni a városba.
2: Taxival.
3: Én értem.
1: Hát bejönnek busszal, bejönnek taxival, bejönnek mindenféle.
3: Valahol.
1: Oldják meg! Hát, hogy jusson már be egy Arzenál szurkoló, vagy egy Paris Saint-Germain szurkoló. Szóval nagyon, én nagyon kíváncsi.
2: És még egy érdekes felvetés, hogy ugye gyereknap, vasárnap, hogy a Városligeten
1: fáradt rendezvények azok, engedel.
2: Oké, de egy csomóan mennek rá, és akkor ott látod még a részegen fekvő szurkolókat, az égő kukákat.
3: Keresik a batacukorárust. Nézitek majd?
2: Hát megnézni azért, ezt meg kell szerintem is. Valaki nézhette volna a helyszínen, de van tartása.
1: Még mindig nézhetném. Felhívtak tegnap is, hogy...
3: Egyetlen egy hely van már
1: csak. Még vajudom.
2: Még kérjenek szemben.
1: Még egy kicsit kéretem magam. Hezitálgatok. Döntögetek. Megnézem, hogy mi lesz szombat este.
3: Kicsit rájúltam.
1: Délután körbe telefonálok. És nem lesz semmi, kivegyek. Csak mondjátok meg, hogy milyen színben ne öltözzek, hogy ne verjenek agyon. Tehát mi az Arzenál színe, és mi a PSG színe, mert nem akarom, hogy engem agyon verjenek. Tehát mi a semleges szín, amiben ki lehet menni. Melyik stadion ez? Puskás, ez hol van?
3: Tudod, ott közöttem, ez a Népstadionnál próbálj meg leszállni.
1: Kivennék, és én végigarcoskodom, azért kikátszanak? Mi ez?
3: PSG, az spanyol?
2: Pirosba és kékben ne öltözz.
1: Pirosba és kékben ne öltözz. Semleges fejérbe jelenek
2: meg. Ahogy most nézel ki, az Arzenál szurkolók úgy meg fognak verni.
1: Nagyon vernek, azt hiszik, PSG szurkoló. Csak megkülönbözik egy PSG szurkolótól.
3: Nagyon későn nem megy, mert 6 órakor indul a meccs.
1: De miért hozták egyébként, ez is érdekes? Miért hozták 6-ra? Ez általában ezek 8-kor, 9-kor kezdődnek. Közvetítési okok, idegenforgalmi okok, turisztika. Miért kezdődik ez a meccs nálunk?
2: Hogy jobban legyen családi esemény, hogy ugye este 9-re már gyerekkel nem mész ki. Nem tudom, hogy egyébként ide gyerekkel kimész, de hogy ez jobban elérhető legyen.
1: Aha.
2: A 6-os kezdése miatt.
1: Lehet, hogy a közvetítés nézed, akkor is jobban elérhető, vagy akkor is családi. Na mindjárt megkérdezik a trófozi alapítóját, Szabó Leventét. Hello, Levi, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, hello, jó reggel.
1: Hello. Jó reggel. Hello. Na, mi újság, lázban vagytok? Azért ez egy nagy dolog, nem? Hát mi nem értünk a focihoz. De azért ez nagy, óriási dolog.
4: Óriási láz vagyunk, igen. Hát hogy ez 71 év után basszus, tehát hogy itt rendezik Budapesten az Európai Kupának a legnagyobb döntőjét. és hogy ez zseniális, tehát hogy tavaly is ugye 148 millióan látták ezt a sporteseményt, tehát ezt rakjátok össze, hogy tényleg nem azt mondom, hogy a fél világ, de azért nagyon sok ember szemben Budapesten van.
3: Van-e jegyed, és hogyha igen, akkor mennyiért adod el?
1: És hányat adtál már el, ami volt, és nem kellett.
4: Ugye pont amikor múltkor kerestetek, éppen Isztambulban jelentkeztem, amikor a Balázs szétfirkált, hogy annyi kapok levegőt, még ez a rohantam fel egy metróból. Igen, és ugye én akkor kivoltam pont egy Galatasaray Liverpool meccsen, amit engem kiküldtek, hogy onnan kellett beszámolnom így a szurkolókról, a stadion atmoszférájáról. Ez egy játék volt, és négy ilyen tartalomkészítő indult ezzel a játékon, és hál' Istennek nekem sikerült a legjobban ezt abszolválnom. Ezzel ugye azt nyerhettem meg, hogy nem is a nézőtéren, hanem a kapu mögött ülhetek majd a BL döntőn, és így mindent láthatok, így a szupersztárokat, a játékosokat, mindenkit.
3: Öcsém.
1: Azért az jó, azért az jó. Hány turista érkezik, azt tudjuk nagyjából? 253 ezer a szurkolók együtt nagyjából milyen számok hangzanak el?
4: Hát 100 turista érkezik. Azt mondták, hogy még a Feri egyen az egyes terminált is megnyitják, ami nem tudom, hogy volt-e mostanában, hogy megnyitva. 4000 rendőrt vezényeltek ki, ahogy néztem a hírekben. 70 tévétársaság tudósít, tehát azért rengeteg ember fog érkezni, és nyilván ugye hát itt van egy, nem tudom, 74.000-es stadionkapacitás, de nagyon sokan fognak úgy eljönni, hogy Budapesten nézik így szurkolói zónákba, bárokba, éttermekbe a mérkőzést.
3: Hmm. Ugye felmerült annak a kérdése, hogy mennyire békések vagy nem békések a PSG meg az Arsenal szurkolók, tehát hogy mire lehet készülni?
4: Hát igen, egy olvasom én is, hogy a magyar médiát, hogy egy közhirdelem az úgy teljesen elszállt. Ők is, tehát hogy itt 96%-ban ezek ugyanolyan rendes, becsületes futballszurkolók, akik eljönnek a mérkőzést megnézni. Nyilván nem azt mondom, a városban biztos, hogy lesz egy-két ilyen kisebb csatapati, de szerintem itt nyugodtan ki lehet menni családokkal, itt akár itt a programokra, amik lesznek itt Budapesten.
1: De miért az nem igaz, hogy a Paris Saint-Germain szurkolók tavaly fölgyújtották Münchent?
4: Dehogy igaz, hogy most is volt, hogy ilyen képsorok bejártak.
1: Vagy az ultrák legalábbis, hát nyilván nem a normál szurkolók.
4: Még azt sem mondom, hogy az ultrák, tehát hogy ez Párizsban egy sima kedd, amit csinálnak ott általában, tehát hogy nem innen, hogy itt ez lenne.
2: Hát már a bejutást is úgy ünnepelték Párizsban, hogy ment a móka. Most szerinted, ha nyernek, mi lesz? Vagy ha veszítenek, tök mindegy.
4: Biztos vagyok benne, hogy nem lesz semmi.
2: Aha, tehát békésen vonuló.
4: Én azt mondom, és azt mondom, hogy legyen igazam tényleg, de szerintem ilyen biztosan nem lesz Budapesten. Szerintem itt a magyar rendőrök meg fogják oldani
1: ezt. De tavaly akkor ezt nem tudták? Tehát, hogy tavaly miért lángolt München? Vagy azt nem értem? Vagy nem lehet elmondani, hogy a Paris Saint-Germain szurkolók néha felgyújtanak dolgokat? Vagy ezt kicsit idealizáljuk a futballt, hogy ez egy békés sport és családszető rendezvény, miközben azért ezek közben felgyújtják fél Párizs, általában kikap a csapatuk. Tehát, hogy azért ez nem mindig ilyen egyszerű.
4: Azok az emberek, akik ezt csinálják Párizs utcáin, biztos vagyok benne, hogy ezek már rögtön mérkőzés után kezdik meg az ilyen dolgaikat. Tehát a maradék fele újra benn van a stadionban, ami ki se ért, amikor ezek már kocsikat gyújtogatnak föl. Úgyhogy nem hiszem, hogy az a réteg fog eljönni, biztos vagyok benne. Hát itt is ugye itt a klubok körülbelül 16-17 ezer jegyet kaptak, hát itt is ugye ezt a fan first jegyértékesítési módszert használták, ugye, hogy csak azok a szurkolók jöhetnek el, akik már nagyon-nagyon régóta bérletesek, akik ott vannak minden meccsen, szóval nem hiszem, hogy ők ezzel kockáztatnák így ezt a jogukat, hogy itt nem tudom, autókat gyújtogatnak fel Budapesten.
2: Oké, nem is a meccsre érkező, hanem,
1: nem róluk beszélünk.
2: Igen, hanem az, aki te is mondtál, hogy van egy csomó olyan ember, aki nem fog bejutni szurkolói zónából, meg kocsmából igen. Nézi.
1: Akinek van jegye, az nem kockáztatja, mert feltiltják. De itt jön velük 100 000 másik francia.
4: Hát 100 000 másik francia nem fog jönni, de mondom, ez kicsit túl van lélegve. Szerintem ez a rész a dolognak.
2: Jó, szavargások Párizsban 127 embert állítottak elő a BL elődöntő után. Jó, ez csak egy a cikkek közül.
1: Mennyi rendőr van kivezényelve?
4: Nem várjátok. 4000 rendőr kivezényelve. Ezek tökös magyar rendőrök, szerintem meg fogják oldani a dolgokat.
2: Úgy legyen. Na, beszéljünk már arról, ugye, amiről már mi próbáltunk beszélni, de nem értünk hozzá. Hogy lehet megnyerni magát a jogot? Mennyibe kerül ez? Vagy mit lehet vele pénzügyileg nyerni?
4: Hú, hát ugye ezt az UEFA dönti el, hogy kikapja meg a rendezési jogot, és ugye itt mi a Sanzióval, az olasz, ugye a milánói Sanzióval versenyeztünk, hogy a jogot elnyerhessük. Most azt, hogy konkrétan...
1: Mondhatod nyugodtan, ha nem tudsz valamit, nem ciki.
4: Hogy minek kell megfelelni, azt nem tudom. Mivel viszont ugye a régióban már elég régóta, 2018-ban volt Kijevben, előtte volt itt.
1: Oké, tehát megnyerünk egy BL döntőt, de nem tudjuk, hogy nincs hivatalos UEFA tájékoztatás arról, hogy ezt ki, hogyan, milyen itinerek, pályázat alapján kapja meg. Hát egy milliárdokat érő sportrendezvényről nem tudjuk, hogy ez hogy nyeri meg valaki. Ez nem transzparens, ez nem nyilvános.
4: Fogalmas, de tényleg erre a kérdésre nem tudom válaszolni, viszont ugye volt itt már Európa Liga döntő, Szuperkupa döntő.
1: Oké, nem, nem kell most, értjük, tehát nem kell, mi nem a futballt akarjuk bántani, folyamatokat akarunk megérteni. Tehát van egy milliárdokat hozó sportrendezvény, van egy 20-30-40 milliárdot érő idegenforgalmi rendezvény BL döntő, amit néz sok százmillió ember, szponzorok kiemelt rendezvény, és a mai napig nem tiszta az, hogy egy város ezt hogy pályázik, hogy nyeri meg, és ez neki valójában mennyibe kerül?
4: Ez egy jó kérdés, mert én sem tudom a
1: válaszot. Mindig is tudtam, hogy a futball azért egy olyan sport, hogy az öltözőben dől el sok minden, meg igazából a VIP klubokban.
4: Lehet, hogy a futball azért embereket van a főjébb, nem engem.
1: Tök jó, hogy nem tudod, és nem az mennyibe kerül. Én tök örülök, hogy van, jöjjön sok turista, legyenek világrendezvények, tök menő, hogy ilyet csinálunk. Csak szeretném érteni, hogy dől el, mi a pályáztatásnak a lényeg, mit kell ahhoz nekünk magyaroknak teljesíteni, hogy mi azt mondhassuk, hogy BL döntőt rendezünk, azon kívül ott ül a Csányi, és azt mondja az UEFA elnökének, hogy na gyere, ígyunk meg valamit. Az elmének hátrasztott beszélnek valamiről. Valahogy.
4: Erre a kommentelők tudják a választ. Tehát kételítek meg, és biztosan pár nagyon kis választ fogtok kapni.
1: Tényleg?
4: Ami nyilván hülyeség lesz, de legalább lehet rajtuk jót szórakozni. Tehát.
1: De titeket ez nem érdekel, mint troll foci, mint szakmaiság? Gyerekek, azért egy olimpiát is tudjuk, hogy van 5 pályázó, megnézik a feltételeket, nyilván ott is vannak csúszópénzek, zsebbe, stb. De mégis nagyjából értjük a pályázási folyamatot. De tetszik csak azt, hogy Budapest. Tessék, eldőlt, ott van, csináljátok.
5: Budapest.
1: És tök örülök, hogy van, de hogy?
4: Mi azt látjuk ebben az egészben, érkezik ide két giga csapat, tényleg így a világszemben rajtunk van, itt van a PSG, itt van az Arzenál, két olyan csapat, akiket abszolút nem szeretünk, nyugodtan lehet őket fikázni, tehát mi tök örülünk ennek az egésznek.
1: Most kicsit olyan vagy, mint egy régi kormányinfó, de nem érdekes. Én meg mint egy telexes újságíró, de nem...
4: Igen. Miből, hogyan, mennyiért?
1: Mit tudom én, csak azt mondom, hogy figyelj, Balázs, van egy pályázás, 5 stadionból maradt 2, a 2-ből pedig az dönt, hogy nem tudom, idegenforgalva, vagy itiner az, hogy az elmúlt 20 évben te nem rendezhettél, csak azok pályázhatnak, vagy van egy időbeli korlát. Mit tudom én, van valami alapszabály, ami alapján tudunk mi dönteni arról, hogy miért mi. Van egy kiválasztási rendszer, van egy pályázási rendszer, hát nem tudom, ezek úgy érdekelnek engem, hogy akkor hogy ez hogy dölt el. De akkor ez úgy dölt el, ahogy gondolom. Gyere, ígyunk valamit. És itt van nálam, amit ez hosszatjon. És a jó kapcsolatok. Igen, Hankó Balázs vagyok, tudok rá megmondani. Na jó van, ez egy, akkor tulajdonképpen visszatérve arra, azt tudjuk, hogy idegenforgalmi, én azt hallom, hogy 20-30 milliárdos bevétel. Azért az elképesztő.
4: Nem találtatok el, hogy itt már 2 hete úgy fölmentek a hotelárak, hogy az apartman árak. Én csináltam is erről egy videót, hogy ilyen 2 napra körülbelül egy 8-9 millió forintokért adták ki. Viszont volt egy zseniális történet, mert volt egy Arzenál szurkoló, aki már szeptemberben lefoglalta ilyen minimális, ilyen tényleg pár euróért a szállás a Budapesten, annyira bízott a csapatban, és az körülbelül egy ilyen 3 hete ki is tette az X-re, ugye, és ott ugye már kiírta, hogy mennyire bízott a csapatban, viszont rajta hagyta a foglalási számot. Erre jött egy Tottenham Hotspur szurkoló, és lemondta a szállását neki, úgyhogy tehát jó kis sztorik vannak itt.
2: Most foglalhat újra, ugye? 500 000-ért.
4: Hát körülbelül igen.
1: De erről beszéltünk mi is, hogy olyan hotelek, kétcsillagos hotelek 5-600 000 forintért, oda bejön egy Arzenál szurkoló, azt nem fogja elhinni, hogy mit kap 600 000 forintért. Linoleumot, műanyagot a fürdőkádban, hideg vizet, igen, és poloskás ágyat. Nagyjából ilyen 20 000-es szobárak mentek föl 5-600 000-re per éjszaka. Tehát egészen durva.
4: Aki eldöntötte azt, hogy a két tábot hogyan szeparálják el, hogy az egyik fele ott lesz kint az MTK pályánál, ahol ne tovább sűrőzőbe később meg tudnak inni, másik fele meg a Városligetben. Tehát, hogy a PSG se kint, az Arzenálosok bent a városban. Tehát, hogy ezt sem értem, hogy ezt ki döntött el, de gondolom itt az lehetett, hogy nem tudom, PSG szurkolók nem igazán akartak beengedni a városba, nem úgyis be fognak jönni, úgyhogy tök mindegy.
3: Miért? Mert gyújtogatnak.
4: na, igen. Kocsikkal, nem tudom, garázsba rakjátok le, még garázsokba.
1: Na jó, hát meglátjuk, hogy mi lesz. Mit csinálnak az ultrák, mit csinálnak a PSG szurkolók, az egészen izgalmas lesz. Egyébként tippelni szerinted inkább párizsi győzelmet vártok?
4: Hát én mindig az esélytelen csapatnak szurkolok, hogy itt a legtöbb gólzugó csapat találkozik a legkevesebb gólt kapó csapattal. Én azt mondom, hogy én egy nagyon minimális 1-0-ás Arzenál győzelemmel tökéletesen elégedett lennék.
3: Arzenál győzelem.
1: Igen. Itt valaki kérdezi, hogy Mbappénak készítsünk-e travikat, de akkor le van esve kicsit a vonatról. Tehát mióta nincs ott Raffaello, azóta nagyon megy a PSG, az ott a Neymar, a Messi, az Mbappé, azon nem értek el semmit, mert ezek nincsenek, és közben címvédők
2: lettek közben. Hát egy milliárd eurót azért elszórtak játékosokra, ugye, megfejlesztésre.
1: Ja, brutál, amit
2: építettek. Még egy kérdés, hogy miért van 6-kor a meccs? 9-kor szokott.
4: Ez most van először, amúgy, ugye mindig 9-kor szokott, ez nem tudom, ez egy családbarát időpont lehet, hogy nem tudom, mindenki érjen haza, hogy a világosban lesen kocsikat gyújtogatni, fogalmas. De szerintem így kell kb. Ezért.
1: Jó, valami, hát nem voltál túl konkrét, de jó, örülünk, hogy hívjuk. Én nem tudom, lehet, fogalmam, talán ezért. Egyébként nem gyújtogatnak, nem csinálnak semmit, nem jön 200 000, csak 100 000, de nagy dolog, hogy az arzit, jó, Levi, haszló, jó, örülünk, jó, hívunk még.
4: Nem fontos.
1: Igen, hát így én is tudok beszélni a fociról. Na jó van, köszi Levi, vigyázz magad, a jó szurkolást, akkor lehet, hogy hétfőn megcsörgetünk. Csáu. Zsül, hétfőn felhívunk téged. Én kértem a Julit, tehát én kértem, mondom, én nekem a focitról, így a troll focisok, azok mindent tudnak.
3: Én mondtam, hogy hol lesznek a szurkolói zónák, mennyit ér a csapat, igen, hogy ezek kik jönnek, hogy az öreg focisták, hogy igen, akik egy nappal előtte játszanak, hogy kik lesznek azok. Hát gondoltam, hogy közszolgálati típus. Igen. Olyan, hogy belekérdezel ilyen dolgokba, azok
1: nem volt. Ruf Bálint nem kérdez úgy, mint te. Titeket nem érdekel?
2: De,
1: nem izgi. Hogy
3: de egyébként érdekes, hogy te
1: például... Nyilván nagyon sok pénzt kell ide-oda pakolni, nyilván tudom, hogy azért ez pofára megy, ott van, kik vannak az UEFA-ba. Ne legyenek azért, illúzióink, mind az UEFA, mind a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, tehát a korrupció meleg ágya. Itt aztán pofára, a borítékba, szatyrokba dőlnek el eurómilliók. Nincsenek illúzióim, az egész futball így működik. Na de mégis érdekes egy pályázati rendszer. Egyszer csak itt van egy 30 milliárdot érő sportrendezve, hogy az Istenbe kerül ide. Nem? És tök jó, hogy itt van, de hogy értsük már meg a folyamatot.
3: Amit tök érdekes, hogy például az olimpiai rendezési jogot, az sokkal transzparensebben így ki.
1: Legalább elhitetik, hogy transzparens. Hát ott igen. Is már annyi vesztegetés, annyi volt rá. Hát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak korruptabb szervezet a világon nincsen. Talán az UEFA. Úgyhogy, na, hát azért ne legyenek illúzióink igazából. Olyan innás volt ma a trollfoci kicsit.
2: Jó, igen, nagyon vártunk, nagy durranás.
1: Igen, a gyerekek, jön a Levi itt, most aztán kifújja a szakmórát, dől az info, elmond minden, mindent tud, a Pali megfoghatatlan. Ja.
2: Hát van valamiben megfoghatatlan, ez most igen. Nem az volt.
1: Jó, most a taxis blokkát kapcsán hívjuk, akkor taxis Józsit, aki a múltkor jött.
3: Tényleg megvan.
1: Hát most erre az adásra még rá kéne dobni, fejjük a Józsit. Józsi, aztán mi a helyzet a blokkáddal, te hogy vagy? Aztán sztrájkoltok-e itt most a hétvégén, vagy mi a helyzet? Igen, most már értem a focit, írja valaki. Na jó van, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 8:30, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Reli, mi az Isten zajom szintekem hajnalok hajnalán?
7: Megdarabolom neked a zenéket!
8: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
9: Indul!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
2: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
3: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
4: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
6: A statisztikák szerint az emberek 93%-a több extrát szeretne, de kevesebbet akar fizetni. A maradék 7% pedig valószínűleg már Volkswagen Taygót vezet. A kezdet? Adott volt a Taygo Airline Max. Beletettük az automata klímát, az ülésfűtést és a tisztolos digitális műszerfalat, majd csökkentettük az árát. Az eredmény? Magasabb felszereltség alacsonyabb áron. Taygo Airline Max már 9.190.000 forinttól a Volkswagen.hu-n és márka kereskedéseinkben.
7: Volkswagen.
8: Visszatért a Best for You a KFC-be. 4 termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
9: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Gyertek a Rádió Egyen!
1: Felülvizsgálják a tankerületek működését, újra van valós idejű tájékoztatása vonatokról. Országos áfacsaló bűnszervezetet számolt fel a NAV. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Soron kívüli vizsgálat jön a kelenföldi mozdonytűz ügyében. Felállt a tárcaközi bizottság, amely az aszbeszt szennyezést vizsgálja, és nyilvánosságra hozzák a kórházi fertőzések adatait. Egyebek mellett ezekről is hozott döntést a kormány. Az oktatásban felülvizsgálják a Klebelsberg központ szerepét és a tankerületek működését. Június 15-ig arról is döntés születhet, hogy az iskolaigazgatókat bevonják a tankerületi döntésekbe. A kormány arról is határozott, hogy augusztusban iskola kezdési támogatást kapnak a rászoruló gyerekek családjai. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről is. Elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. A tárcavezető azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. Idén sem kedvezett az akácvirágzási szezon a hazai méhészeknek. A gyorsan változó és rossz időjárási viszonyok miatt a vártnál jóval kevesebb lesz az akácméz. Mindenről Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszél.
2: Az aszály és a késő tavaszi fagyok ellenére, mely azért a völgyekben megtizedette az akácvirágokat, az ország sík déli részein kecsegtető eredménnyel indult. Bejött a hűvös, az éjszakai fagy és az eső, a méhészek szinte alig-alig pergettek. Most a 30 fokok a túlmeleget okozzák, még bő egy héti virágzó akácnak le fog rövidülni a nyílása, közepes évtől nem lesz jobb termésünk, belső fogyasztásra elég lesz az akácméz, csak kevesebb fog jutni az exportra.
1: 1 milliárd forintnyi áfát csalhatott ki egy országos bűnszervezet. 27 helyszínen csaptak le egyszerre a navosok. A szervezet mindenről számlázott, amiről csak tudott, a fiktív számlák mögött viszont sem valódi munka, sem eszközök nem voltak. A papíron létező ügyletek után próbálták visszaigényelni az áfát, a megspórolt pénz pedig a szervezet vezetőinél landolt. A hatóságok ingatlanokat, drága kocsikat, karórákat foglaltak le, az ügyben több embert vettek őrizetbe. A kevés felhő lesz fölöttünk, esni pedig nem fog. Az enyhébb hajnal után délután 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap sokat látjuk a napot, csak kevés felhő lesz fölöttünk. Napközben 25-28 fokig melegszik a levegő. Szombaton már több felhő lesz az égen, néhol egy-egy zápor zivatar is meglephet minket. Délután viszont 33-34 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. A hét utolsó napján is marad a változékony, de meleg idő. Délután 26 és 31 fok közötti csúcsértékekkel.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, 3.9, de ez fontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, időjárásunk, ami a helyzet, Ferenc. Régen mondtál valamit, mondjál valami biztosat. Köszönjük szépen!
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Jó, már a YouTube-on megjavult, jó? Volt valami kis problematika, de megjavult. Úgyhogy... aki eddig küzdött, az most már ne küzdjön, mert hogy meg vagyunk. Na, hova küldted, Gyuri?
2: Hova és mit és miért?
0: Hova küldted, mit és miért? A Viberbe küldted, jó, nem találtam egy pillanatot csak. Hogy valaki, egyrészt ezt ne felejtsük el, várjátok, hogy indul a Babóti Fesztivál, egy mondatra majd térjünk erre vissza, mert hogy itt közben nagy dolgok történnek. Tehát várjál, itt egy további szintet lépett a Babóti Fesztivál.
2: Erről azt hittétek, azért... hogy nincs több benne.
3: Van-e VIP passzunk? Az a kérdés.
0: Felhívjuk a trollfocit, hogy nyilatkozzon nekünk a Babóti Fesztiválról. Ugyanannyit fognak tudni mondani, mint a BL döntőről. nagyon jó volt levi interjúra. Na de, mielőtt azért ebben belemennénk, mert még van időnk, azt mondja, 9 után meg lesz játék is. Azt küldte itt el Gyuli, és azt nézem, hogy találtunk egy olyan érdekes cikket, ami arról szól, hogy mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van. Ha bármelyiket elkezdted csinálni a 15-ből, akkor egész biztos, hogy benne vagy. Az életközepi válságban, ugye erről szól ez az életközepi krízis, az életközepi válság. Ő azt mondja, hogy ez 30 után is eljöhet már egyébként.
2: Tehát nem kell, hogy 50 legyél?
0: Meg nem kell, hogy 50 legyél. Nem kell, hogy 50 legyél. És hogy mi olyan pontok vannak, amiket elkezdünk csinálni, hogy enyhítsük az életközepi válságot. Akartok ebből egy-kettő pontot hallgatni, jöhet, hogy meg kell hallgassátok, vagy rágyertek arra, kedves hallgatók, hogy van-e életközepi válságotok így 30 után. 30 és 50 között. 15 pontot szedett össze.
2: Adj egy tollat, Júli, hogy tudjam strigulázni.
3: Magatokra ismertek.
0: Magatokra ismertek el. Bármelyiket elkezdted, akkor érintett lehetsz. Az első, ami azt mondja, hogy arról árulkodik, hogy életközepi válságokban, hogy dotera nagykövet leszel. Ki lett már dotera nagykövet? Lett-e valaki, használ-e valaki doterát, és lett-e dotera nagykövet?
2: Nem, ez kimaradt.
0: Nem vagy dotera nagykövet. Jó. A másodikra azt mondja, hogy szintén egy életközepi válságnak az első jele, ha megfogadod, vagy elkezded azt mondogatni, hogy leszoksz a dohányzásról.
3: Most kezdek igazán rászokni.
0: Itt tulajdonképpen mindenki leszokóban van. Közületek már, akik dohányozza. Ugye, Viki nem dohányzik, Anna nem dohányzik, Zsül nem dohányzik. Én nem, de nektek a leszokás, nem szokás az van.
2: Így
0: az állandóan
2: van. Az egy folyamatosan benne vagy ebben a dologban. És tulajdonképpen ez 40 körül jött el.
0: Ez 40 körül megérkezett neked. A harmadik, amit sorol a cikk, azt mondja, hogy ha pánikbaba projektbe próbálsz kezdeni, biztos, hogy életközepi válságod van. Ki gondolkozott már el azon, hogy szeretne még egyet?
2: Én ezt sose engedtem el.
0: Én tudom, hogy te ebben kicsit benne vagy, hogy de jó lenne még egyet.
2: De most belökné a békei, mondanám, hogy gyerünk!
3: De nem, a pánikbaba projekt, ez nem erről szól.
2: Hogy kell egy gyerek.
0: Hát, hogy még akarsz egy gyereket.
2: Vagy akarod az elsőt.
3: Vagy azonnal csinálni valakinek, igen.
0: Vagy akarni még egyet. De az azonnal csinálni valakinek is jó egyébként.
2: Hát, sőt, én ebben már nem tudok kapaszkodni.
3: Kicsit az időben.
0: Jó? Következőben belekezdhetek-e már, akkor tudjátok, hogy életközepi válság vagytok, osztálytalálkozó szervezést. Nagyon tetszik. Ki az, aki elkezdte, vagy rámozdult, hogy osztálytalálkozó szervező lett?
4: Tavaly meg volt
0: Zsülnek.
3: Nálunk rendszeres, de ilyen kerek évfordulókat ünneplünk, tehát hogy azért nem minden évben, de összejövünk.
0: De nincs, aki szervezi, de hogy az osztálytalálkozó azért az megtörténik.
3: Hogyne, persze, igen. Ami nekem nagyon tetszik, 16 évesnek öltözni.
0: 16 évesnek öltözni?
3: Uh-huh. Na, ez vagyok én.
0: Néha én is szeretem.
2: Igen, tornacipő, lazák vagyunk.
0: Na de attól életközepi válságod van, hogy fiatalabbnak akarsz öltözni, vagy hogy szereted a sportos jó cuccokat? Ez életközepi válság? Igen,
2: hát persze, ugye nem korodnak, bár ez a korodnak megfelelően ma már nem állja meg a helyét, nyilván föl lehet venni bármit, de azért, amikor így nagyon laszába tolod a kis felemás sportcipődbe, az most nincs rajta, Júli, nem. Igen.
0: Nyomsz felemás cipőt, amikor felemás cipőben vagy?
2: Persze, nem, van egy olyan konverze, az egyik piros, a másik fehér.
0: Lehet, hogy akkor észrevettem és konstatáltam, de nem emlékszem.
3: Van egy ilyen,
0: és ebbe tolod? Aha. Az mondjuk ebben tényleg van valamiféle ilyen elmúlástól való félelem. Jelenleg, igen.
3: Kicsit szánalmas.
0: Kézműves vállalkozás, bár bármilyen kézműves vállalkozás, amit elindítottál, vagy gondolkoztál rajta?
3: Hát amikor elkezdesz például sajtot csinálni, amikor elkezdesz kenyeret sütni, amikor elkezdesz főző tanfolyamokra járni.
2: Főző tanfolyamra.
3: Tűzdománc készítés, igen, igen, új szakmák tanulása, úgyhogy azért ebben szerintem van potenciál.
2: Ez jó, ez a része jó.
3: Ami nagyon tetszik, podcast indítása.
0: Podcast indítás.
3: Szerintem ez abszolút megy. Tehát amikor hirtelen úgy érzed, hogy akkor te vagy az évszázad vloggere, és elkezdesz teljesen semmit mondó tartalmakat gyártani. És remélem, hogy itt után felfut.
0: Podcast indítás, így van.
2: És azt gondolod róla, hogy ez a jövőképed, tehát hogy meg is fogsz belőle élni.
3: Hogyne, persze, mert egyébként ebből nagyon sokan szépen megélnek, és akkor azt gondolod, hogy itt az idő, és akkor elkezdesz okoskodni bizonyos témákban, de kutya se nézi.
0: Vörös fényterápia, ebben benne vagyok. Ha vörös fényterápiára akarsz bármikor menni, mert keveset napozol, mert nem napozol, mert napfényhiányod van, vagy azt gondolod, a bőröd megfiatalodik, akkor...
2: Ez te vagy, jó, köszönjük, ja, akkor egy pont nálad.
0: A vörösfényterápiát viszel, többet viszek ebből egyébként, de a vörösfényterápiát is.
3: Riókamra?
0: Az is, tehát az is ebben van. Igen.
3: Hidegvízterápia?
0: Igen. A dísznövényeket mondtuk?
3: Még nem.
0: Dísznövények.
2: Az Júli. Anna.
0: Vettél, foglalkozol vele, elkezded ápolni, el akarod tanulni, elmész egy tanfolyamra, valahogy növényekkel kezdesz foglalkozni, akkor szintén.
3: És brutál pénzeket adsz ki egy-egy palántáért. Tehát, hogy vannak ilyen designer palánták, például pávák, ahol egyetlen szád, ilyen nem tudom melyik ezek a monstrák például, ilyen 20-30-40 ezer forintokért kapsz egyetlen ilyen gyökeres akármit, ami utána nem biztos, hogy megmarad, de azért, mert foltos, azért ez egy ilyen designer növény, és hajlandó vagy kiadni érte hatalmas pénzeket egyébként. Óriási piaca van.
2: Na, mi van,
0: nem csinálom. De honnan tudod ezt ilyen jól?
3: Azért, mert benne vagyok én.
2: Benne van csoportban is, jó?
0: Dísznövény csoportban benne vagy. Tényleg teljesen megbolondultál? Hát, tényleg elment az eszed?
3: Figyelj, félelmetes.
0: Dísznövény csoportban.
3: Igen. Ilyen mutáns pálmákat árusítanak. Nem teljesen zöld, hanem mondjuk van benne...
0: Senki nem normális ebben a csapatban.
3: Rózsaszín vagy fehér forint.
0: Senki nem normális.
3: És licitálnak rá, de nem úgy, hogy 2-3 ilyen eltévedt ember, hanem 10-esével, 20-asával jönnek.
2: Oké, hányat vettél, Júli?
3: Egyet sem, mert nem akartam kiadni ilyen 100-200 ezer forintokat egy-egy palántáért, mert nem minden.
0: De ott vagy benne.
3: De mindig figyelem.
0: De jó a felsorás, mert egyébként egy csomó mindenben ott vagy. Egyébként a 15 pontból egy csomó mindenben ott vagy.
3: Én már benne vagyok.
0: Vörösfényterápia, dísznövények. Jó, tőzsde, tessék, tőzsde. Aki középkorban kezd el vele barátkozni, kis pénz fölpakol a családi kasszából, elkezdi, nem az, aki régóta csinálja, hanem aki ott, most nyit a tőzsde felé. Júli Estefem részvényei szintén szerintem egy életközepi válságból.
2: Én 35 évesen mentem el egy tanfolyamra, és a BKV kielégítését buktuk el, ott abba hagytam. Ezt meséltem akkor.
0: Fölraktad az egészet.
2: Így van.
0: Valamit megcsináltál. De akkor ez is abból ered, hogy az majd is. Most megtanulok a pénzzel bánni.
2: Így van.
0: Eddig nem sikerült. Nyugdíjas leszek. Meg akarod.
2: Jaj, milliárdok, kicsi, milliárdok.
0: Legyen az öregkora valami.
2: Julus, te is.
0: Ez is az életközepi válság. Tőzsde szintén. Oké? Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
2: Csinálom. Azt csinálom.
0: Mennyire klasszik, hogy így elkezdesz otthon valamivel molyolni.
2: Zsül, most kezdte el.
0: Most kezdtél fermentálni. Mindenki meghűlt. Fermentál. Érted? Dísznövényeket tanulmány, ez fermentál.
2: Hát, a fontos dolgok előjönnek, tudod? Fermentálás nélkül nincs élet.
0: Felfoghatatlan, de tényleg.
3: Félelmetes mennyiségű táplálék kiegészítő vására.
0: Az nem írja, hát az... Jó, oké, elviszem én is. Oké, vittem a vörösfényt meg a táplálék kiegészítőt, jó. Oké, de kell a
2: BCA... Ilyeneket nem is írnak bele, hogy motorozás, kabrióvásárlás...
0: Nem, ez most nem tehát ez most pont nem arról szól, tudod, ez a középkori életkrízis, ezek a nagy klasszikusok, hogy mit tudom én, motorozás, vállás, szerető, Porsche, tehát nem ilyen hülyeség, hanem inkább nem őrülsz meg teljesen, csak kicsi dolgokat kezdesz el csinálni, de a megbolondulás jeleit aki soha nem foglalkozó dísznövénye, elmegy dísznövény tanfolyamra, és az élet, hogy kell valami új. Micsoda? Dísznövény. Irány. Érted? És ő ezeket szedte össze, és egyébként tényleg jók, mert hogy betalálnak, mert egy csomó mindent csinálják. Zsül fermentál. Érted? Fermentál. Tehát, hogy...
3: Főző tanfolyam.
0: Szerintem a főző tanfolyam ugyanez. Kettő van még, amit fölírt, nagyon szeretem, drónozás.
2: Meg vagyok.
0: Újra fiatal vagy, tudok én még drónozni. Nem csak a derek. Nagyon klasszik. Nagyon klasszik. Engem a Benny az nem, hogy megver drónozásban, hanem úgy tud mindent a drónoktól, hogy sanctalan vagyok. Néha odaállok, elveszem tőle a távirányítót, és rájössz, hogy nem hogy fényévekkel vagy lemaradva, hanem a gyerek az úgy drónozik, és annyi mindent tud róla, hogy már megtanulni, és már nem érdemes. Ja. Mondom, Veni, vigyázz, ne essen be valakom.
3: Iszonyat pénz. Borzasztó sok pénz lehet elcsapni rá.
0: És úgy repül vele, és olyan ügyes, és úgy drórozik, és úgy tudja, és úgy ismeri, hogy és akkor megpróbálsz ott hülyén leszállni valahova, és érzed, hogy nem. De kicsit azért megpróbálsz te is drónozni, hogy érezze a gyerek még, hogy azért honnan fúj a szél.
2: Meg vagy verve. Balkész kis ujjal csinálja meg azt, amivel te évekig szenvedsz.
0: Meg vagy verve. És ide sorolja érdekes módon az idegen nyelv tanulást is, ami szerintem ugyanakkor nem egy rossz dolog.
3: Duolingo.
0: Duolingozol.
2: Sehova nem jutsz vele.
0: Na de várjál, 45-50 évesen nem lehet megtanulni. Miért ne lehetne? Egy spanyolt, egy angolt, egy, amikor németet nem, mert olyan ronda, hogy azt hagyjuk, de hogy az is egy kapuzárási dolog, hogy...
2: Szerintem igen. Hogy eddig halasztottad, de nem tanultad, meg nem foglalkoztál el. Na majd most elérkezik a pillanat, előveszed a telefonodat, letöltöd ezt a szart, csinálod minden este, és amikor ott állsz a szituációban, hogy egy pohár vizet kéri a külföldön, akkor...
0: Rájössz, hogy a Duolingo az... Hogy a Duolingóban 30 pontod, 40 kincsed, és a családi csoportod, amit 100-szor megnyertél a Duolingóban, az semmit nem segít.
2: Így van, te leszel a legnagyobb pontküldő a haveroknak és ismerősöknek, meg a gyerekeidnek, tudod, lehet küldeni széria befagyasztó 20 gyémát, ezeket így nyomod, mert neked van, marhasokat csináltad, és amikor a hasznos tudás kéne, hopsz!
3: Az elszáll. Amit itt írnak hallgatók is, és magamra ismerek, kovászos uborka készítés.
0: Na, szerintem olyan? Nagyon klasszik.
3: Csodálatos.
0: Tehát elkezdesz így otthon művelni bizonyos dolgokat, ahogy Zsül kis klotgatyával otthon fermentál, érted? Fermentál. Ki kovászos uborkát tömköd egy 5 literes befűtés üvegbe, kenyérrel, és nem tudom, érted? De hogy
3: ugyanakkor
0: tök jó, tehát hogy nincs ezzel baj, csak azt mondja, hogy ezek a jelei ennek a fajta ilyen életközepén. Nem mondom, hogy krízis ez, mert miért lenne krízis?
3: Nem tudom.
0: De hogy egy ilyen változás, ami zajlik benne.
3: Az is érdekes, hogy egyébként milyen tartalmakat dobál fel újabban nekem a telefon. Ilyen bütyökkrém. Pedig a pauza tünetek. Igen. Lejszárasság.
0: Baszki, eddig örültem, hogy nem vagyok benne, de 35 évesen elkezdtem olaszul tanulni. De jó a nyelvet elkezdeni tanulni, a soha nem késő.
5: Én csak mutatom, engem szórakoztat egyébként ez a Duolingo.
0: Csinálod?
5: 1621 napos szériám.
0: Ne! És megdicsérjük,
2: hogy angol?
5: Angolul. Szórakoztat, meg kell, hogy mondjam, és csinálom. És a másik ilyen dilim, az életközepi válsághoz csatlakozva, bonsai.
0: Ugyanaz, mint a pálma, ugyanaz, mint a, ugye itt írja, hogy a dísznövények. Az akkor te benne vagy a dísznövényekkel ott vagy.
5: Nagyon féltem tőle, és gyerekek, ezt olyan felelősségnek érzem, hiszen egy 8 éves fát kaptam, egy borágófát, és ezt gondozom, most már lassan egy éve, már minden volt betetvesedett, leestek a virágok, helyre hoztam, átültettem.
2: De nem,
5: nagyon-nagyon-nagyon bonyolult dolog ez a bonszályozás.
0: Jó, Balázs írja a pizzasütést.
3: Egy
0: jó dolog, de otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik, hogy elkezdett otthon.
3: Akkor már a komposztálás.
0: 20 évesen mi volt, rendeti 2-3-at, berendeted, megetted, adtad a futárnak elmet. 35-40 évesen jól érzi, jól is egy kicsit tevékenykedni a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni. Igen, basszus, kenyeret sütök, főleg fát és szörpöt főzök, uborkát kovászolok, 38.
2: 38?
0: 38, így Anikó, igen.
3: Madár megfigyelés?
0: Igen.
3: Az vajon mennyire gyakori?
5: Én abszolút. Tehát én ebben benne vagyok teljes mértékben. Nem vagyok figva a batarak.
0: Madár megfigyelés?
5: Madár megfigyelés, igen. És ezt tökére fejlesztettem. És a zöld külővel már én is barátkozom, csak hogy tudjátok.
2: Hát, ha beköltözik.
5: Van nálunk, és már figyelget engem is. Hát, ha.
3: Figyelj, kézműves sörfőzés otthon.
0: Szerintem ez ugyanaz. Pizzasütés, kovászolás, fermentálás, tehát hogy ez valószínűleg ugyanaz.
2: De miért az időrabló dolgokat emeljük be? Unatkozunk már? Tehát, hogy érted? Ami sok időt igényel, hogy megtanuld a pizzakészítés, hát egy jó tésztet 2-3 napig csinálsz, babusgatod akármicsoda. Annálnak a bonszájától mennyi meló van ott, azt lekötözni, vágni, hogy miért ilyeneket vállal? Unatkozol? Azt mondod, 40 éves vagyok, vagy 50 éves vagyok, már egy csomó csomó mindent megcsináltam, gyerek nagy, vagy mit én már ki is repült.
0: Valószínűleg új impulzusokra válsz, és ezek az impulzusok, ezek úgy megadják neked azt, hogy kicsit önidőd van, hogy azt csinálod, amit szeretsz, mered már azt csinálni, nem kell annyi helyen megfelelned. Ez az se rossz, hanem hogy van időd egy kicsit, és azt megpróbálod hasznosan eldönteni, és elkezdenek új dolgok érdekelni, mert lett egy hely, amit be kell tömnöd valamivel.
3: Meg a fókuszált figyelem szerintem az. Ez
0: kialakul, ami igen, korábban nem volt.
3: Igen, és hogy relaxáló. Tehát, hogyha egy dologra kell csak koncentrálj, egy dologgal kell csak foglalkozz, tehát, hogy letépkeded a bonszájodról az elszáradt leveleket, az úgy egy ilyen, ad egy ilyen flót, egy ilyen nyugalmat. Biztos, hogy így érkezel ezekbe az állapotokba.
2: A tökéletes pázsit. Szerélése.
0: Kiézzét
2: a gaz belőle.
5: Körömollóval vágod.
0: Én szeretem ezt az összeállítást. Jó, Dotera nagykövetek írjanak, jó? Tehát, hogy ők mennyit vettek még magukra, és mennyit ismertek meg ebből. De jó összeállítás, van benne egy csomó igazság.
3: Vajon a nőknek van tipikusan ilyen?
0: Amit szerintem nők kezdenek el? Uh-huh. Hát szerintem ebből nagyon sok. Tehát a dísznövény, a vörösfényterápia akár, a fermentálás, a Dotera nagykövetség, az osztálytalálkozó szervezés, ebből egy csomó tipikus olyan dolog van, amit sokszor a nők indítanak, nem?
3: Szerintem a buliba való járkálás az is egy ilyen történet, hogy hosszú ideig kimaradt az életedből, nem jártál mulatni, és egyszer csak jön egy ilyen új, hogy újra eljárok koncertekre, újra eljárok fesztiválokra, 45-50 évesen, ott vagyok a 20 évesek között elősikó.
0: Ez egy valós igény, hát ez nem életközepi, nem? Vagy ez nem az van, hogy ezt akarod, hogy kicsit járjon újra, és hogy mész.
3: De hogy van egy ilyen nagy pauza.
0: Jobban egy nagy szünet.
3: Igen, aha, és utána tesz. Újra generálod.
0: Igen, befekszel kamionak alá itt.
2: Ugye.
0: Igen.
3: Én két gyerekes sállanya vagyok.
0: Takarjatok be. Igen. Na, jövő mindjárt. 2 perc, a pontosan 9 óra, ha van közben közlekedésetek, küldjetek, jó? Igen. Írjatok, hogy mi van. Jó, jövő mindjárt, itt vagyunk rögtön a hírek után.
6: Yeah! Magyarország leghallgatottabb

0: június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbort, jobban ment.
3: Búmerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
7: A csirke szárnya legjobb a grillen.
8: Dehogy is, a csirkemellnél nincs jobb.
7: Mondom, hogy a szárnya jó.
9: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
10: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
11: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
10: Próbálja ki a Maxentiszt! Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, Max hozam, Maxentisz.
12: Majd ha, vagy most!
13: Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
14: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 grammos többféle Knoppers csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
15: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
16: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, száddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében. És szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
17: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
18: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Hatalmas volt!
19: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
20: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edőnyökkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
21: Száz méter múlva fordulj.

0: majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utaz könnyedén a PNG-val.
1: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
2: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
1: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
2: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
1: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: Egy tökéletes rablás. Az elemek összecsapása. Vagy egy túlélő harc a vadonban. Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a Vanálja gigabitnettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek ípekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
6: One. Idén 20 éves a Parkin Sárvár. Vadonatúj csúszdák, strand és közvetlen átjárás a sárvári gyógy és wellness fürdőbe. A szállodában változatos programok, új éttermünkben all-inclusive élmények, napi ötszöri étkezéssel és korlátlan italfogyasztással. Hogy a nyár végre tényleg a pihenésről szóljon. Kevesebb szervezés, több élmény, több nyár. Parkinsárvár.hu.
7: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
8: Reklámot hallottak.
9: Hírek a Rádió egyen.
10: Hősképzőt indít az országos mentőszolgálat, elindulhat a helyreállítás a MOL Tiszaújvárosi üzemében. Óriási forróság tombol Spanyolországban. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Elindulhat a helyreállítás a robbanás után a MOL Tiszaújvárosi üzemében. A közvetlen baleset veszélyt elhárították, így elkezdődhetnek a helyreállításhoz szükséges munkák. Ehhez már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is feláll. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Azt már korábban elmondták, hogy az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyagellátását. Múlt pénteken történt tragédia, a robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek. Az ő állapotuk javul, de még kórházban vannak. Már ma megkezdődnek a forgalomkorlátozások a fővárosban az UEFA-BL döntő miatt. Vasárnap éjfélig lezárják a Kóskároly sétányt a Hősök terét, valamint az Állatkerti körutat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Reggel 8-tól este 6-ig érvényes a lezárás a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán is. Ott a külső sávot zárják le a Városligeti Fasor és a Hősök tere között. Hősképzés Plusz néven indít programot nyáron az országos mentőszolgálat. Olyan fiatalokat várnak, akik érdeklődnek az életmentő hivatás iránt. Az OMS azt írta, a hősképző programban 2018 óta minden hónap első hétfőjén tartanak ingyenes oktatást azoknak, akik szeretnék elsajátítani az újraélesztést. Ezt egészítik ki nyárra az életmentés világát megismertető és a pályaválasztást segítő elemekkel. Konzerv kukoricákat vizsgált a NEBIC. A Superment a teszten 15 szuperédes és 11 hagyományos terméket ellenőriztek 6 gyártótól. Az eredményekről dr. Helik Ferenc, a hivatal elnök helyettese beszél.
11: A vizsgálatok kiterjedtek arra, hogy ezek a termékek nem tartalmaznak-e növényvédőszer maradékot, mikrobiologikus eltérés, vagy pedig nehéz fémeket. Örömmel mondhatom, hogy mindegyik termék minden ilyen jellegű vizsgálatnak megfelelt.
10: Brutális hőség tombol Spanyolországban. A spanyol meteorológiai szolgálat szóvivője szerint 10-15 fokkal magasabb a hőmérséklet az ilyenkor megszokottnál. A napokban sok helyen éjszaka sem süllyed 20 fok alá a hőmérséklet, napközben pedig 34-35 fokos hőséget várnak. A tikasztó forróság miatt több iskolában már nincs tanítás. A kevés felhő lesz, fölöttünk esni pedig nem fog. Az enyhébb hajnal után délután 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap sokat látjuk, a napot csak kevés felhő lesz fölöttünk. Napközben 25-28 fokig melegszik a levegő. Szombaton már több felhő lesz az égen, néhol egy-egy zápor zivatar is meglephet minket. Délután viszont 33-34 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. A hét utolsó napján is marad a változékony, de meleg idő. Délután 26 és 31 fok közötti csúcsértékekkel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gyümölcs Family. Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, 9 óra után 13 perccel. Időjárást kell mondanod, azt mondja a Zsűr, hogy mondjál valami időjárást.
2: Időjárás.
1: Köszönjük szépen, meg is azt támogatjuk.
2: Mondtad, hogy ezt mondjam.
1: Persze, várjál meg.
2: Időjárás.
1: Nem indul el, Zsűr. Mutasd még egyszer, várjál, mutatjuk.
3: Az időjárás jelentés támogatója az Évensz használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője. Budaörsön és online.
1: Gyerekkori traumák, fóbiák, mindenféle iszonyok, életközepi válság. Megyek, megnézem, visszapattalok a tizedikről. Írható, hogy gyerekek, ezek ilyenek? Hát ez nem mindig a pisi kaki meg a nevetés. Vannak fóbiák, iszonyok, életközepi válságok, gyerekkori traumák, beragadt ringlispilek közben, amik megállnak, trollfotis interjú, ami nem tudunk meg sok mindent, de nagyon szeretjük őket. Ilyenben vagyunk, ezek minket nagyon foglalkoztatnak. Sajnos nektek meg azt kell hallgatni, ami bennünket érint és foglalkoztat. Ez ilyen. Tehát lehet itten aztán mindenféle mással foglalkozni, de minket ez érdekel. Úgyhogy ezért vannak ilyen témák, gyerekek. M0-ás M1 felé Nagy Dunahídtól teljesen beállva, 8 km, sárgák megint ilyenkor javítanak valamit, vicc társaság, írta valaki. Hát, ja.
4: M1-es, M3-os.
1: Így van. Nem lehet mindig vízállás jelentés reagál Kisztából. Az előző vízállás jelentés. Aha. Szerintem a Kossuthon még néha megy, hogy hajóvolták.
2: Minden nap megy.
1: Minden nap megy?
2: Vicces, persze, 12 után.
4: Mi az a hajóvonták találkozása, Tilos?
2: Ahol nem vonták, ha találkozhatnak, nem.
1: Ez egy jó kérdés. Szerintem a hajóvonták, ezt tanultam kisgépvezetőjén, de már nem emlékszem annyira. Amikor nagyon sekély a víz, akkor...
2: Nem férnek el egymás mellett.
1: Nem férnek el egymás mellett. Egy megy el, és akkor egy félre áll. Vagy
4: de, Juli, de attól Juli. Nem lesz kevésbé mély. Tehát, hogyha
1: egymás mellett mennek el. Nem kell kimenni a szélére.
2: Egy elfér középen, érted? De kettő,
4: szemben mennek egymás.
2: Kettő, akkor már ki kéne menni. De Juli, nagyon...
4: Világos, értem.
2: De figyelj csak, nagyon érdekes, hogy a hajóvonták ugye nem találkozhatnak, de a hajó tolták, igen. És elgondolkozott rajta.
4: Nem, próbáltam összerakni a szót, hogy hajó van.
1: De egyszer már volt témánk, amit nem értett egy gyerekkorodban, az nagyon nagyot ment. Versek, minden olyan dolog.
2: Songoku pizza,
1: amit nem tudtál gyerekkorban, hiszen nem az anyádnál hallgatod a Kossuth Rádiót, és a hajóvonták találkozása az ugyanez. Hogy álltál gyerekként, és próbáltad a hajóvontákat elképzelni, és azt nem tudtad elképzelni, hogy mi az Istenben nem találkozhatnak. Hol nem találkozhatnak, miért nem találkozhatnak. Igen. Imádom az időjárás jelentéseket. Na gyerekek, akkor még egy Babóti hír így a végére, mert hogy a Babóti Fesztivál, hát ezen mi rajta tartjuk az ütőerén a kezünket, azért ez egy barokkos túlzás, de hogy az van, hogy azt olvassuk most, hogy ugye Babótól lesz ez az általunk is nagyon érdekesnek tartott fesztivál, komolyabb a line-up, mint Húszokban, tehát konkrétan a strandfesztiválnak nincs ilyen line-upja. Ugye onnan találtuk meg Babótot, hogy ők a Maldív-szigetekre keresnek embert, aki elmegy hozzájuk tanítani, akkor ők elviszik a Maldív-szigetekre. Mi van? Tehát ez egy elég fura ajánlat volt. Tanárokat kerestek.
4: Igen, ez mikor volt ez? Innen indult.
1: Ez egy fél év. Innen indult. Aztán találkoztuk Babót polgármesterével, aztán kérdezi, hogy Babót rendezvényt csinál, és iszonyatos fesztivált rendeznek, ahol olyan előadók vannak, hogy tényleg nagyon durva. Tehát nem is tudjuk, hogy a fesztivál az hogy termeli ki. És most egy legfrissebb hír, hogy ugye egyszerre van talán a BL döntő, meg a fesztivál maga.
4: Babóti Fesztivál.
2: Igen.
1: Babóti Fesztivál.
4: Hát, és akkor...
1: És hogy fellép ugye az after party majd a Beethoven-i talán, ugye?
4: Vagy Travis Scott.
1: Vagy Travis Scott is fellép, de hogy a Beethoven fellép. De hogy neki Babótra kéne érnie.
4: Hát hogy érni?
2: Hát és hogy kettőt egyszer.
1: Olvassuk, és ennek járunk, akarunk utána járni, hogy igaz, hogy a Babóti polgár azt mondta, hogy semmi baj.
2: Ez nem lehet akadály.
1: Itt fölülsz egy helikopterre, tessék mondani? Elrepülsz Babótra, letudod a koncertet, és ha akarsz, akkor még vagy visszamész az afterra, vagy mész, ahova akarsz. Helikopterrel viszi a Babóti Fesztiválra a fellépőket.
4: De most ezen mit vagy annyira meglepődve? Ott, ahol a tanároknak Maldív-szigeteki utazást ajánlanak. Ott minimum kijár Beethovennak.
1: Hogy azt mondja, hogy ugorjál föl Pestre egy helikopterre, gyere le Babótra, nem tudom hány kilométer üzemórában kell számolni, ugye, de meg gyorsan kiszámoljuk, majd visszarepül, ahova a Beethoven menni szeretne.
4: Babót könyvelőjének a telefonszámát. Most azonnal szeretném elkérni.
1: Mi történik Babóton? Kitolja a babótiakat.
4: Hát,
1: vagy a Pogány Madonna, vagy a Beethoven, valakit helikopterrel szállít a Babóti Fesztiválra. Mi van?
4: miféle pénzből dolgoznak ezek a srácok?
1: Láttunk már helikopterre menni esküvőre embereket, ugye? De értjük, tehát az sem volt túl szerencsés, igen. Lehet, hogy ére valaki, hogy ezek a helikopterek most olcsón bérelhetők. Jóval olcsóbban, mint amikor még hat rendben állítottak.
4: Nagyon jó kérdés, Babóton, mikorra lesz kész a metró?
1: De tényleg egyébként, gyerekek. Te nem lehet, hogy ő nyerte az ötöst?
4: De akkor elköltenéd Babótra?
1: Nem költöd a saját, tehát figyelj, itt valami van. Nincs egy ilyen kis község, mikor egy helikopterrel szállítsa a sztárokat, oda-vissza, hagyjad már!
2: De lehet, hogy
1: mit
2: van valami.
1: Babóton?
2: Miért ne lehetne a Polginak helikoptere? Na!
1: Hogy a Polginak van egy saját. Hát azért ez Magyarországon viszonylag ritka, nem?
4: Kössük össze őket a Sziget szervező irodába.
1: Hát szóljuk az érdekét.
4: Van itt egy tehetséges.
1: Igen. Ja, abszolút, de hogy ezért ez így érdekes, és ezen úgy fennakadtunk, mint hír, hogy ez nem volt jellemző azért a kisebb falvak meg városok fesztiválja, hogy helikopterrel szállítsák ezt a fellépőket. Na, de mindjárt megkérdezzük Gábor Babót Polgiát, mert hogy itt van velünk Nyikos Gábor. Hello Gábor, jó reggel, ciao.
5: Jó reggel, sziasztok!
2: Hello!
1: Na most várj, akkor előbb vannak BL döntő afteron, utána mennek hozzád, vagy előbb nálad vannak, és te elviszed őket a BL döntő afterről, hogy odaérjenek?
5: Hát az az igazság, hogy Ádámnak több programja is van, de mivel nagyon várjuk, meg hát remélem, hogy ti is várjátok, ugyanis én ugye eljutottam hozzátok a Rádió 1-es karszalagokat, ami direkt nektek lett logóztatva.
2: Nagyon köszönjük,
1: de rendes vagy.
5: Figyeljetek, aranyszínű. Megsütettem a nyugdíjas klubbal a fogácsát, aranyporral beszórva, aranyozott tányérról lesz felszolgálva a VIP-ben.
1: Jó, ennek nagyon nagy szükség.
5: Már ilyenkor nem megy. Igen. Hát az aranyfánk már nem megy ilyenkor.
1: Kérdezik, hogy van-e lányod, vagy akihez házasodni lehet? Vagy
5: van, tehát hát van két lányom, hát felteszem nekik azért a lécet, de igen, tehát van.
1: Na és akkor most ki megy, vagy ki jön helikopterrel?
5: Tessék?
1: Ki jön, vagy ki megy helikopterrel? Mi a sztori?
5: Hát most az a sztori, hogy ugye Ádám vagy visszamondta volna a koncertet, mert ő minden ugyan a BL döntőn is akar szerepelni. És hát megegyeztünk abban, hogy akkor csináltunk mi már ennél nagyobb dolgot is áprilisban, hogy mondjuk akkor tartsa meg a BL döntőn is a koncertet, meg nálunk is, és akkor fel fog ülni a gépre. A Well Hello-val le lett beszélve a menedzserükkel, a két menedzser egymással leboxolta, hogy úgy csinálták az egészet, hogy akkor fel lett cserélve a kettő koncert, és így 8:30 a sportpályán az Ádámnak a gépe leszáll, gyorsan bevezetik a backstage-be.
1: Mi van? Micsoda? Tehát itt Pesten fölülteted egy helikopterre, lemegy Babótra, leszáll a helikopterre a sportpályán, lenyomja a koncertet, és utána még elröpül oda, hova akar.
5: Hát oda, hova akar, de vissza fog menni Budapestre.
1: Ja, mert jön, aha.
4: Visszafelé oda mész, ahova akarsz, drága barátom. Ki van fizetve?
1: Honnan van a helikopter? Te az bérled? Vagy ez saját?
5: Hát az meg lett beszélve, úgyhogy az ilyen közös kooperáció, úgyhogy megvan oldva. Nem saját. Van, akiknek saját van, nekünk még nincsen.
1: Tehát ez egy bérlő konstrukció akkor?
4: Vagy egy pármetezogéven?
1: Hát most látom a híreket, hogy azért sokan föld alattiznak inkább, tehát hogy azért ez akkor...
2: Olcsóbb.
1: Itt most felszabadult helikopterekről van szó? Mert látom, hogy most van, aki inkább föld alattival megy.
5: Hát van, akiknek el kell bújni, igen, lesznek olyanok.
1: Hát nem azon, hogy bujkál, csak hogy felszabadul a
4: helikopter. Nem bujkál.
1: Nos, mit jelent az, hogy ti áprilisban csináltatok egy nagyobbat? Közben megrendeztétek, húztok ott, vagy idehoztátok Elton John-t egy szár fehér zongorával, vagy mi volt a nagyobb ennél?
5: Még egyszer, légy szíves.
1: Hát azt mondtad, hogy áprilisban is csináltunk már ennél nagyobbat.
5: Hát miért nem? Akkor voltak a választások.
1: Ja. Ja, bocsánat, én azt hittem, hogy nem tudom. Azt tudjuk, akkor voltak a választások, de azt hittem, hogy mit tudom én, érted, nem tudom, tényleg.
5: Hát ennél azért mondom, mert ennél nagyobbat is alkottunk mi már, úgyhogy hát azért csak nyomon követitek az életemet.
4: És a szavazat számláló kis helikopterrel is tisztek.
1: Igen, figyeljenek, Babótól nem tudják még, hogy a Tisza nyert, írja valaki. Na jó, és akkor és ő jön egyedül, tehát akkor ez egy ilyen egyedüli helikopterezése lesz.
5: Hát annyi, hogy a menedzser is vele fog jönni, persze.
2: Hát. Így helikopter út, kipróbálom.
1: Azért, aki ismerős ez a sztori, csak a nevek tűnnek másnak.
4: És kik lépnek még?
5: És nem húznak magukkal puskát, és nem vadásznak szarvas a menet közben, igen.
1: Nagyon jó.
2: Na és hogy állunk? Kész a színpad, kint vannak a sörpadok.
5: Hát sörpadokat, azokat ma fogjuk kirakni, a színpad az készen van, a hangtechnikát ma fogjuk próbálni, lesz 3 darab LED fal, egy 8 méter x 12-es és 2 darab 4 méter x 8 méteres kivetítő élőképnek, jó kis buli lesz, úgy érzem.
1: Kérdezik, hogy a Forma 1-es díl az összejött, jövőre van Forma 1 nálatok lesz? Állítólag Abu Dhabi kicsit vajúdik, hogy megrendezze jövőre, hogy megcsináljátok Babóton?
5: Hát erről még nem tárgyaltunk, de így rajtatok keresztül szerintem bármi lehetséges.
1: Tetszik ez a történet. Fogalmam sincs, hogy mi történik Babóton, de egyre jobban tetszik. Ugye hát itt van a lánynap, hát ezt megnéztük. Hát igen, Rúzsa Magdi, Horváth Tamás, Lotfi Beki, Karszokoma, Velhello, Betófi, Jamina gyerekek. Hát itt mondom, olyan a lánynap, mint egy strandfesztiválon. Tehát, hogy ez egészen durva, hogy mit hoztok ti össze.
4: Milyen bekészítés lesz a VIP sátorban?
2: Aranypogi.
5: Hát az a meglepetés. Nem mondhatom már, mert akkor nem jöttök el. Vagy túl sokan jöttök.
1: Vagy túl sokan jöttünk, igen. Na jól van, figyelj, mi szeretjük ezt a sztorit. Azt hittük, hogy már a Maldiv-szigetekkel meg a fesztiválon nem lehet fokozni, de most elolvastuk ezt, hogy helikopterrel szállítod a vendégeket. Ez egészen extra.
4: Tényleg, ha már itt adunk, sikerült betölteni az állást? Megvan már, hogy kimegy a Maldiv-szigetekkel?
5: Igen, megvan a hölgy, úgyhogy szeptembertől bizonyítésre tettjük.
1: Aztán,
5: és ha szerencsére lesz, akkor visszafele is jön.
1: A Mészáros csoport karácsonyi buli a Babóti Fesztiválhoz képest egy egyszerű szabolcsi búcsú. Igen. Állítólag nálatok lesz a Super Bowl 2027-ben? Kérdezi egy hallgató, ez igaz?
5: Még nem tudok róla.
2: De átveszünk azt is. Jó,
1: figyelj, nagyon jó. Nagyon szeretjük. Gábor, bármiből is csináljátok ezt meg, bárhogy ez az egész Babóti sztorit mi nagyon-nagyon kedveljük, úgyhogy nézzük még, hogy mi történik veletek. Jó, aztán meglátjuk a hétvégét, azért ezt nem ígérjük 100-ra, hazudta Balázs, de hogy tehát nem feltétlenül, azért ne számíts ránk nagyon, mert itt azért mindenki egy kicsit sűrűbe van.
5: Hát mi is sűrűbe vagyunk, de azért jó lenne, mert meg kellene beszélni, hogy a DJ Oti jövőre hogyan lép fel.
2: De nagy álmok vannak!
1: Hát most már nem merek akkor összeget mondani, mert azt gondolom, hogy alámondok. Tehát, hogy...
5: van még mit fokoznunk, úgyhogy igen.
1: Igen, tehát van a fejemben egy összeg, most letesszük a telefont, azt megszorzom 4-jel, és elküldöm neked egy fehér papírra fölírva, jó?
5: Jó, köszönöm szépen, bármi fogom az apját.
2: Ja, erre azt kell fognom mondani, ki van fizetve.
1: Viszoroz meg 6-tal gyökér, aztán azt küldeni.
5: És azért annyi, hogy euróba fogod írni.
4: Hát,
2: jó.
1: Abszolút. Ahogy Feri mondta, olyan leszek, mint az étterme a BL döntő idején. 1 font, 1 forint.
2: Ennyi. Egybe váltjuk,
5: jó. Igen. Okay.
1: Na jól van. Oké, Gábor, jó fesztiválozást nektek akkor.
5: Próbáljátok megjönni, várunk benneteket, várjuk Ádámot, és aztán további szép napot. Köszönöm szépen.
1: Jól van. Ciao, ciao.
2: Szevasz.
1: Fogalmam nincs, mi történik Babóton, de tetszik. A tanárok Maldiv-szigetekre, a babótiak egy 3 napos olyan fesztiválra, hogy fogalmam nincs, ez miből termelik ki, a sztár fellépők helikopterrel a focipályán, mi van? Mi történik Babóton?
2: Állítólag Travis Scott, aki a Betonhoffival együtt fogja tartani a, hogy hívják ott, a BL döntős záróbulit.
1: Igen?
2: Jelentkezett, hogy ő is lemenne.
1: Jamina után állítok egy fél órát meg ott még zenél. Egy óra után valamikor a nagy színpadon.
4: Nézem,
1: én bírom ezt a sztorit, nem látok rá.
4: Babóti ásványkincs. Ilyen
1: sóderbánya, írják nekem, mi történik. Na Istenem, van még egy játékosunk gyorsan? Gábor, szia, jó reggel, te játszol velünk.
6: Sziasztok, jó reggel, csáosztok.
1: Ciao. Mutatjuk a dal részletet, jó? Hogy mit kell kitalálnod? Már mondtad is, ha megvan. Na, felbúgott a fűrész. Mi ez a dal szerinted? Mi volt, mit hallottunk? Nagyon sokszor megy nálunk szakállasra.
2: Egy nagyon
6: nagy fűrész. Egy láncfűrészek van a kezébe, igen. Egy pillanat.
1: Na,
2: mit a láncfűrész az nem a feladványi része.
6: Egy pillanat, a Teddy Sims.
1: Csak elküldte valaki, vagy valahogy csak megérkezett, valami volt, mindegy, nekem valami segítséget csak meg. Pillanat, még most a zenét hallgatom, pillanat. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj, ez a nyereményed.
7: Gratulálunk! A nyereményed egy 4 fő részére szóló belépő a júniusi Stihl Timber Sports World Trophy világbajnokságra, és egy Stihl akkumulátoros láncfűrész.
2: Ücsi!
4: Az jó!
2: Na?
6: Szuper, jó, nagyon örülök, nagyon hasznos lesz ez.
4: Van fán?
6: Hát Sövény íróra pályáztam volna, de így lehet, hogy még könnyebb lesz így, mert akkor lehet kivágom tarra.
2: És akkor megadoldva.
1: Jó van. Használd egészséggel, küldjük neked. Köszi a játékot.
6: Ebben köszönöm.
2: Hello.
1: Ciao.
2: Hát, ha becseréli a stíl. Jó fejek, rendesek, hát adnak egy ízét sövényírót.
1: Ja, mert hogy most láncfűrész.
2: Így van.
1: Igen. Láncfűrész komolyabb, tehát persze, azért az egy menő.
4: Hát, hogy éppen mire van szükséged.
1: Egyébként igen, épp attól függ, hogy mi kell.
4: Én azt mondom, hogy a plázs és a sziget után egy babótot.
1: Egy babótot be kéne verni jövőre?
2: Az a csúcs.
4: Az.
1: Ott kell abba
4: egy
1: szűk elit klub a babottal. Babottal befejezzük. Na, jövünk mindjárt. 2 perc, a pontosan 9:30, itt vagyunk a nap legjobb pillanataival mindjárt.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsék ismét visszatérnek!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A rádió egy bemutatja. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés showval. A színpadon a 90-es és 2000-es

0: telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. És nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
7: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
8: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
6: Ne hajszold a békét, csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
10: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
11: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Az ujjamkövesse, nehezül a szeme. Mit lát?
14: Pompás elefántot, kecses zsiráfot, impalákat.
13: Ébredjen!
14: Doktor úr, ez mit jelent?
13: A Leyer Kaiser Stein térkövek új színeit, a gránit szürkés eleganciáját, a sárga homokkő nyugalmát, a teljes kávé otthonosságát, szenvedélye a Leyer térkő.
14: Honnan tudja?
13: Én is imádom, ezek állati jó színek. Leyer.hu.
15: G-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
17: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
16: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
18: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózás adható a kollégáknak. Országosan közel 17 ezer elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
19: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Kárglásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elreped, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
20: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
21: Carglass javít, Carglass cserél!
22: Idén 20 éves a Parkin Sárvár. Vadonatúj csúszdás, strand és közvetlen átjárás a sárvári gyógy és wellness fürdőbe. A szállodában változatos programok, új éttermünkben all-inclusive élmények, napi ötszöri étkezéssel és korlátlan italfogyasztással. Hogy a nyár végre tényleg a pihenésről szóljon. Kevesebb szervezés, több élmény, több nyár. Parkinsárvár.hu.
23: Hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
24: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
0: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
3: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
0: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
3: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
0: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
4: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-ig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, töltsd fel a blokkot az appba, és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
6: Az erő hatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tiéd. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 18 órától indul a Rádió 1

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Felülvizsgálják a tankerületek működését. Elindulhat a helyreállítás a MOL tiszaújvárosi üzemében. Újra van valós idejű tájékoztatás a vonatokról. Mindjárt Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Elindulhat a helyreállítás a robbanás után a MOL tiszaújvárosi üzemében. A közvetlen baleset veszélyt elhárították, így elkezdődhetnek a helyreállításhoz szükséges munkák. Ehhez már megkapta a MOL a hatósági engedélyeket, és a szakértői csapat is felállt. A becslések szerint több hónapig tarthat a helyreállítás. Azt már korábban elmondták, hogy az üzemi baleset nem érinti Magyarország üzemanyagellátását. Múlt pénteken történt tragédia, a robbanásban egy ember meghalt, többen megsérültek. Az ő állapotuk javul, de még kórházban vannak. Már ma megkezdődnek a forgalomkorlátozások a fővárosban az UEFA-BL döntő miatt. Vasárnap éjfélig lezárják a Kóskároly sétányt, a Hősök terét, valamint az állatkerti körútat a Gundel Károly út és a Hősök tere között. Reggel 8-tól este 6-ig érvényes a lezárás a Dózsa-György út Városliget felüli oldalán is. Ott a külső sávot zárják le a Városligeti fasor és a Hősök tere között. Újra kaphatunk valós idejű tájékoztatást a vonatok helyzetéről és a késésekről is. Elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információgyűjtő rendszer. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt mondta, egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt. A tárcavezető azt kérte a MÁV-tól, hogy mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik. 1 milliárd forintnyi áfát csalhatott ki egy országos bűnszervezet. 27 helyszínen csaptak le egyszerre a navosok. A szervezet mindenről számlázott, amiről csak tudott, a fiktív számlák mögött viszont sem valódi munka, sem eszközök nem voltak. A papíron létező ügyletek után próbálták visszaigényelni az áfát, a megspórolt pénz pedig a szervezet vezetőinél landolt. A hatóságok ingatlanokat, drága kocsikat, karórákat foglaltak le, az ügyben több embert vettek őrizetbe. Brutális hőség tombol Spanyolországban, a spanyol meteorológiai szolgálat szóvivője szerint 10-15 fokkal magasabb a hőmérséklet az ilyenkor megszokottnál. A napokban sok helyen éjszaka sem süllyed 20 fok alá a hőmérséklet, napközben pedig 34-35 fokos hőséget várnak. A tikasztó forróság miatt több iskolában már nincs tanítás. A kevés felhő lesz, fölöttünk esni pedig nem fog. Az enyhébb hajnal után délután 24-25 fokig melegszik a levegő. Holnap sokat látjuk, a napot csak kevés felhő lesz fölöttünk. Napközben 25-28 fokig melegszik a levegő. Szombaton már több felhő lesz az égen, néhol egy-egy zápor zivatar is meglephet minket. Délután viszont 33-34 fokot is leolvashatunk a hőmérőkről. A hét utolsó napján is marad a változékony, de meleg idő. Délután 26 és 31 fok közötti csúcsértékekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt vagyunk 9 óra után 39 perccel. Egyszerűen ne azt mondom, hogy 3-4-10 lesz, pontosan 5 perc, de bonyolítom.
1: Sokkal.
0: Na, nem kell.
2: Számoljatok.
0: Igen. És mutatjuk, hogy milyen foglalkoztunk ma reggel. Ugye megállt egy, nem is tudom mi ez, nem ringlispír, hanem egy ilyen pörgő.
1: Hát ilyen egykarú forgó.
0: Egykarú forgó.
1: Vásári szórakoztató termék.
0: Igen, alapjából olyan rosszul néz neki, és
1: hát, mi... legalábbis bizonytalan.
0: Bizonytalan, igen. Ember legyen a talpán, aki erre felmerülni. És ugye megtörtént, ami általában ilyenkor megtörténik, hogy legtetején megállt, fejjel lefelé lógtak valamelyik vidéki városban, szerencsétlenek egy jó 20 percet, amíg nem mentették ki őket. És arról beszéltünk, hogy kinek milyen irracionális félelme van, ami még nem tört tényleg meg vele, de valamiért fél tőle, hogy ez egyszer megfog. És nem is arról volt szó, hogy most féltem a gyerekemet, vagy féltem, hogy elveszítem a munkámat, nem erre gondolok, hanem egy konkrét olyan félelem, amit nem tudsz megmagyarázni, hogy miből jön, de valamiért ott van a fejedben, és ugye, amit valaki írt, hogyha valamikor iszom a csapból nyilvános helyen, attól félek, hogy hátulról beleverik a fejem a mosdóba. Milyen érdekes dolog, nem? És soha nem történt meg. Nagyon jó dolgokat küldtek a hallgatók, és... A BL-ről is beszélgettünk, mert a Puskás Arénában rendezik meg a BL döntőt 2026-ban. Mi nem értünk a focihoz, de nagyon izgat bennünket ez a rendezvény, és kicsit átbeszéltük a legfrissebb dolgokat, amit tudunk, vagy amit tudható a BL döntőről.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en!
2: Szerintetek ki fognak elsőnek felgyújtani?
0: Fel fognak-e valamit gyújtani?
1: Fel.
0: Szerinted igen?
1: Figyelj, én nézegettem képeket, az eddigi francia szurkolók ilyen nagy volumenű sporteseménynél való viselkedéséről. Ott semmi nem szent. Semmi. Tehát ha végigvonulnak a városon...
0: Tehát ha nyernek azért, ha vesztenek azért.
1: Igen. Akkor örülünk.
0: És ott van még 200 000 Arzenál szurkoló, vagy 150 000 Arzenál szurkoló.
2: Elvileg nem a magas biztonsági kockázatú besorolású csapat egyik sem. Sem a PSG, sem az Arzenál. A
0: szurkolói szempontból?
2: Igen.
1: És ki az, aki az?
2: Hát szerintem a szerbek.
0: Azok fog égni az éttermet, mint a tábort.
1: Jó, de jó. Zárunk.
0: Ide tényleg megérkezik még 150 000 Arzenál szurkoló és 150 000 PSG. Tehát ez akkora esemény, hogy itt a szurkolók és a rajongók azt mondják, hogy nem baj, hogy nem jutunk be a meccsre, de mi azt akarjuk átélni, hogy abban a városban vagyunk, ahol a csapatunk BL döntőt játszik. Tehát, hogy neki elég, hogy a szurkolói helyszínen, ugye lesznek ilyen kijelölt szurkolói zónák, ahol PSG Arzenál szurkolók, ők ott vannak. Tehát, hogy ez téves információ, hogy majd 70 000 ember érkezik ide. Ide most megjön 200-300 000 turista erre a két napba.
2: Hát a PSG központja, azt hiszem, az MTK sportklub, vagy tehát az atlétikai területen lesz majd. Aha. Az Arzenálnak is van kijelölt területe. Azok úgy középen valahol összetalálkoznak. De egyébként, hogyha csak azt gondolod, hogy...
0: Ők szeretik egymást, az angolok és a franciák?
2: Nem,
4: nem,
2: nem.
4: Régi barátság az övék. Tavaly Münchenben volt a BL döntő, ugye ott 5-0-ra nyert a PSG.
0: A PSG megnyert
4: így van. Betettem nektek egy
0: kis videót.
4: Örömükbe földulták kicsit Münchent.
1: Azért
4: nyertek. De ha kihagytak volna, akkor meg az itt az ultrákon van a hangsúly, nem a normál szurkolók.
0: Normál, igen, mert hogy érkeznek azért normál. Aha. Még mindig nem tudjuk, hogy mibe kerül ez. Ugye annak kérdésére. Mennyit kell csengetni az UEFA-nak zsebbe? És hivatalosan, hát ezek hogy BL döntőn legyen.
4: Ugye ezek úgyis titkos adatok, szerintem.
0: Igen? Tehát, hogy hány embert kell megvesztegetni, hogy rendezhessél BL döntőt?
4: Ez 23-ban indult el a pályázat, 24-ben kaptuk meg. Ketten pályáztak, Olaszország és Magyarország, és mi kaptuk meg. 23-ban pályáztak. Nyilván hoz turizmus, meg nyilván örülnek a taxisok, a vendéglátósok, de hát nyilván, hogy ezeknek a dolgoknak azért ára van. Tehát én ezt nem hinném, hogy nem. Ezek úgyis titkos dolgok.
0: Sosem tudjuk meg, hogy mennyibe került. Mindenesetre azért ez tényleg egy óriási dolog, tehát ez körülbelül tényleg, mint a Super Bowl. Tehát ez idegenforgalomban is, médiafigyelemben, sportturizmusban, konferenciaturizmusban, desztinációként, mindenhogy nagyon nagy dolog menő, nem?
2: Akkor vajon az UEFA-nak van egy nagykövete, aki eljön Magyarországra, például megnézi, hogy a repülőtértől hogyan lehet bejutni a városba.
1: Akkor visszafordul volna.
2: Tehát, hogyha
1: bajban vagyunk.
2: A Ferihegyi gyorsforgalmi végigjött-e egyetlen egyszer is bárki?
0: Ez egy jó kérdés, hogy a gyorsforgalmire ráfordul még 10 év. Ne a gyorsforgalmi vigyétek, mert 50 évig nem kapjuk meg. Vigyetek a nulláson az M3-as felé, és az Andrássy úton jöjjön be a városba.
2: Értem a Puskást, megértem a Hősök terét, megértek egy csomó mindent, ahol ez a tömeg ez eloszlik majd, de például, hogy a túróba fognak bekeveredni a városba.
1: Taxival.
2: Én értem.
0: Hát bejönnek busszal, bejönnek taxival, bejönnek mindenféle. Valahol. Oldják meg, hát hogy jusson már be egy Arzenál szurkoló, vagy egy Paris Saint-Germain szurkoló. Nagyon, én nagyon kíváncsi.
1: És még egy érdekes felvetés, hogy ugye gyereknap, vasárnap. hogy a Városligetben
0: most rendezvények azok engedel.
1: Oké, de egy csomóan mennek rá, és akkor ott látod még a részegen fekvő szurkolókat, az égő kukákat.
2: Keresik a battacuporárust. Nézitek majd?
1: Hát megnézni azért, ezt meg kell szerintem is. Valaki nézhette volna a helyszínen, de van tartása.
0: Még mindig nézhetném. Felhívtak tegnap is, hogy...
1: Hogy da?
0: Velkám.
2: Egyetlen egy hely van már.
0: Velkám. Még vajudom.
1: Még kérjenek szemben.
0: Még egy kicsit kéretem magam. Hezitálgatok. Döntögetek. Megnézem, hogy mi lesz szombat este.
2: Kicsit rájúltál.
0: Délután körbe telefonálok. Nem lesz semmi, kivegyek. Csak mondjátok meg, hogy milyen színben ne öltözzek, hogy ne verjenek agyon. Melyik stadion ez? Puskás, ez hol van?
2: Tudod, ott közöttem, ez a Népstadionnál próbálj meg leszállni.
0: Kivennék, és egy végarcoskodom, azért kikátszanak? Mi ez?
2: PSG, az valami spanyol?
1: Pirosba és kékbe ne öltöz.
0: Pirosba és kékbe ne öltöz. Semleges fejérbe jelenek meg.
1: Ahogy most nézel ki, az Arzenál szurkolók úgy meg fognak verni.
0: Úgy agyon vernek, azt hiszi PSG szurkolója. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogy ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
2: Csúszd a parkét.
0: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd.
2: Be. Igen.
0: Hova?
2: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
0: Ez a legnagyobb parát.
2: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
0: Na, azt értem. A csúszdat kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
2: Tehát igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
0: Tavaly nyáron.
1: Igen. Jó, de ő szerette.
0: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
2: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
0: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás.
1: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
0: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
1: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfogot, a lehet, azt mindig átlépem.
0: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulra jön valami.
4: Nagyon vicces, de...
0: Juli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
4: Hát ez, figyelj, van olyan.
0: Na?
4: Van egy olyan csótányfaj, ami eleven tojó csótány.
0: Nem. Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobb kezestől.
4: Nem.
0: Helikopter rám.
4: Kijönnek a kis igen, csótányok. Benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokká, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék, és megszületnek a kis fületbe? Csótányok. Mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szűr.
0: Na, ez viszont tetszik. Feres közben a csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
4: Azt mondja, nem, hanem az lépzés.
0: Majd kijönnek a kis csótány, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
2: Anya! Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
4: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízium, és érzem, hogy ez a 8 centis, 7-8 centis anya állat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
0: Zseniális. Ilyen... Ennél ma durvábbat nem hallom. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
4: Eleve szülőcsótány. Kikészülök tőle.
0: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik. Búvárkodásba ez megjelenik. Mély vízbe ez megjelenik. Tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasút is innen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt. Sineken átvenni ezt Erikaira. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz, eszedbe jut, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS-t. Zsoli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
2: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőrös-hegyi Völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús!
0: Az nincs, de a Völgyhídat sokan írták, hogy a Völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a Völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a Völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. Igen, de az nincs, hogy balra rántanám, és ott leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyós ülésen ülök, oké a Völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg, hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon, egyedül nincs telenül éhesen fázok, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnám nélkül, olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen, igen,
1: a legnagyobb valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
0: Még a szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla. Mesélj róla.
1: Mit érzem közben?
0: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, szeretem.
1: Itt van.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na itt vagyunk, gyerekek. Holnap péntek. Nekem ez a négy nap, ez teljes zavar. Tehát most akkor nem péntek van, mert csütörtök van.
1: Azzal rendbe tudnánk hozni, hogyha holnap se jönnénk. Tehát hétfén nem voltunk meg.
0: Az egy keretes ügyen.
1: Keretes szerkezet, de bejövünk, itt vagyunk.
2: Indulj el egy órával korábban.
0: Hova?
2: Be!
1: Minek?
0: Ja, minek? Ja, azt hittem holnap, a
2: bejelentőre. Holnap már kezdődik szerintem az Őrültek háza.
0: Ja, hogy holnap már Őrültek háza van? De ma még azért közlekedhető a város, nem?
1: Ma már lesz már lezárás.
0: Igen?
1: Aha.
0: Ma már indul a rakendról.
1: Azt ne kérdezz, hogy hol, már fogalmam nincs.
0: Erekek! Zárjanak! El kell menekülni hétvégére. Jó, rendezzünk bejelentőt. Szerintem ez iszonyatosan menő. Jól van, akkor jövünk holnap 6 után. Jó, mindenki éljen túl még ezt az egy délután, aztán
1: Juliska,
0: holnap
1: itt vagyunk. Magadra. Óvatosan. Ez egy veszélyes csütörtök. Bármi lehet.
2: Jól van.
0: Puszi mindenkinek. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék

0: június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Búmerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
7: Mobilnetet kitart a hónap végéig? Otthoni net bírja, ha egyszerre megy a streaming és a gaming? TV-ben mindig találsz műsort? Lebeszélhető percekkel jól állsz? Nem? Akkor beszéljünk és alakítsuk az igényeidhez az előfizetésed az új sávos kedvezménnyel. Ez is egy ország tuning. Telekom.
8: J-A-E-C-O-O. J-C-O. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új J-C-O 5 és J-C-O 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. J-C-O. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedést.

0: te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
1: Micsoda aroma?
2: Olyan, mint Olaszországban.
1: Ez az igazi kávé.
3: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
4: Shell. Go well.
5: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
6: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
7: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
8: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lime negyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
11: Na, ez volt az utolsó idegszálam.
12: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citromfű kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
13: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
15: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
14: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
15: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
14: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
15: www.citytaxi.hu.
16: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17 ezer elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
17: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Budapesten, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30 éves ajánlat oldalon.
18: Idén 20 éves a Parkin Sárvár. Vadonatúj csúszdák, strand és közvetlen átjárás a sárvári gyógy- és wellness fürdőbe. A szállodában változatos programok, új éttermünkben all-inclusive

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
2: Darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Anima az, anno ezzel robbant be a köztudatba. Azóta is sikert sikerre halmoz, és szombaton csak nekünk zenél itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show guest mixében. Martin Garrix!

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Említettem percekkel ezelőtt, hogy sok-sok bulit intéz még idén a Rádió egy. Na hát a következő percekben Balázsék jövő heti játéka után kiderül az is, hogy mi lesz a következő parti, ahová jegyeket lehet majd nyerni a Rádió egytől. Én Györke Attila vagyok, aki aztán az újabb zenei órát indítja. Mindjárt jön a Wonderful Life.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék

0: bajnokság június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Boomerek.
0: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án.

0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet Foci Ropival. Csipet Foci Ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
3: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is, a csirke málnál nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
6: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
7: Olajcsere, kezdje a Bárdi autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7990 forint a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
8: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starre EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongás is belefér. Új Geely Starre EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
9: Hogy ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
11: G-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mit gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

itt a Rádió Egyen, csak igazi mai slágermegy. Az előbb említettem, hogy a nyár megváltoztatja az embereket, és Balex azt írta, Attis, te most rólam beszéltél, télen este 7 órakor már simán a takaró rajtam és pizzát rendelek, nyáron viszont este 9-kor indul csak az élet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, figyelj! A bal sarokba rúgom, te meg vetődj jobbra!
2: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
3: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
4: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsékkal!

0: 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbort jobban ment.
3: Na, búmerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is! A csirke mellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom. De az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
9: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
10: J-A-E-C-O-O. J-C-O. Klasszikus elegancia modern köntösben, az új J-C-O 5 és J-C-O 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. J.Co. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. J.Co.hu.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
13: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy. Rádió 1, Rádió 1.
1: Csak és kizárólag a Rádió 1. Imádom a Balázsékat, imádlak téged is. A Balázsék indítják el a napomat, úgyhogy csak és kizárólag a Rádió 1.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a Daily Mixre összeválogattuk a legnagyobb Rádió 1-es kedvenceket. Rögtön a nyár dalával indítunk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Reli, mi az Isten zajongsz itt nekem hajnalok hajnalán?
3: Darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Olajcsere, kezdje a párti autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9540-es motorolajára most csak 7990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a pártiautó.hu oldalon.
3: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 000 forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
4: Kerüljön nyárra a legjobb formába. Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
8: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaca Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaca.hu-n.
9: J-A-E-C-O-O. Gyíkó. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyíkó 5 és Gyíkó 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyíkó, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyíkó.hu.
0: Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, tölts fel a blokkot az appba és megnyerheted a családi hétvégét a Mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
12: Na ez volt az utolsó idegszálam.
13: Ha már pattanásig feszültek az idegei, próbálja ki a Sedacur Fortét. A Sedacur Forte valeriána, komló és citrom kivonatot tartalmaz. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
16: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
15: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
16: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
15: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
16: www.citytaxi.hu.
17: Az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének hetében igazi parti hangulat vár a Hősök terén. Május 29-én pénteken Szigala, az Easy Love világsztárja lép fel élőben. UEFA Champions Festival május 28-ától 4 napon át, reggel 10-től este 10-ig. Élőzene, látványos showműsorok és fociláz ingyen. Tali a Hősök terén.
18: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Tökélet a Rádió egy születésnapi fesztiválja kapcsán. SMS, telefon, Viber 26 311 111. Kedves Atis, köszönjük szépen a belépőjegyeket a Rádió 1-nek. Emlékezetes volt a születésnapi fesztivál a három leányzónknak. Azóta is erről áradoznak. Puszi nektek, ti vagytok a legjobbak. Örülök és köszönjük, hogy velünk ünnepeltetek. Jövőre is gyertek feltétlenül. Remélem most is szuper jó a hangulat a Rádió 1-jel. Hát persze, hogy az nagyon jók a zenék. Mindjárt folytatom Lady Gaga-val.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha több fronton kell helytállnod,
3: le kell adni a prezentációt.
1: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás. Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Több ezer könyv, akár már 100 forinttól a Lira tavaszi raktárvás. Június 3 és 7 között 10-től 18 óráig, 10. kerület, Budapest, Cserkesz utca 42, lira.hu.
5: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
6: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
5: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
6: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
5: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
6: www.citytaxi.hu.
7: Hány óra?
8: Hajnal 2.
7: Megint nem alszol?
8: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
7: Próbáld ki te is a Sedakurt.
9: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
7: Alszol.
9: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Vatikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Esztrik Beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik Beton, Petronella.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fázzon az ember, mert hogy a nagyobb sebesség növeli a légellenállást, és ezzel az üzemanyag fogyasztást is. Hát jó utat mindenkinek a vezetéshez, a rádió egy javasolt egész nyáron, itt végig a legvidámabb zenék szólnak, ugye?

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szuper napot kívánok mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, aki indítja azonnal az újabb zenei órát. Ed Sheerannel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, tölts fel a blokkot az appba, és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbarral. Balalékresort.hu.
6: Több ezer könyv, akár már 100 forinttól a Lira tavaszi raktár vásárán. Június 3 és 7 között 10-től 18 óráig. 10. kerület, Budapest, Cserkesz utca 42. Lira.hu.
7: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
8: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
10: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
9: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
10: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
9: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
10: www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szeretné játszani. Úgyhogy hölgyeim és uraim, most szombat este a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban az a DJ játszik, aki ezt a dalt készítette, Butterflies. Ő Martin Garrix.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Emlegettem a vasárnapunkat, a Rádió 1 születésnapi fesztiválját. Hát ez a dal már örökre összeköt minket, Rádió 1-eseket. Erre is együtt buliztunk élőben, Accenttel!

0: Itt a Rádió Egyen, mindjárt jön Ray Dalton.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos, mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Micsoda aroma?
3: Olyan, mint Olaszországban.
4: Ez az igazi kávé.
5: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
6: Shell. Go well.
7: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába.
8: Huszkvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron, június 30-áig a Huszkvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Huszkvarna.hu.
9: JACOO JCO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új JCO 5 és JCO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. JCO, egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. jco.hu.
1: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri. Reklámot hallottak.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul!

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me!

0: igazi mai sláger megy. Louis és a Get Lucky, ezzel indul az újabb zenei óra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsékkal!

0: március 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbot, jobban ment.
3: Boomerek.
0: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es

0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A csirke szárnya legjobb a grillen.
3: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
2: Mondom, hogy a szárnya jó.
0: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
4: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50 ezer forintos összeghatárig. Használd Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
7: Kerüljön nyárra a legjobb formába! Plasztikai műtétek most 25% kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén, hogy magabiztosan élvezhesse a nyarat. Ingyenes konzultáció, empatikus és tapasztalt plasztikai sebészek, exkluzív környezet. Foglaljon időpontot még ma! www.drrose.hu.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robotfűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robotfűnyíróra. Husqvarna.hu.
10: Indul a Mind Megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Igen, csak igazi mai sláger megy, öt után a Live Mixben ráadásul Juhász Gerivel és a Loving Arms-szal, addig még a következő zenei óra az enyém, és a Fade of a Féliával indítok mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsékkal!

0: március 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza a sárbort, jobban ment.
3: Búmerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
5: J-A-E-C-O-O. Gyéko. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új Gyéko 5 és Gyéko 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. Gyéko. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. Gyéko.hu.
6: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
7: Ez itt Texas, drágám.
6: Új föld.
8: Jó lesz itt élni, nem igaz?
7: Majd teszünk róla.
6: Új ellenfelek.
8: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
6: Új szabályok.
9: Azt hittem már nem kell tüzet oltanom.
7: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
8: A béke még odébb van.
6: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
12: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonya gerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 4:45-kor közlekedési infók. Tomi szerint több autó ütközött az M1-esen Szárligetnél, Tatabánya felé haladva a 47-es kilométernél. Simi szintén az M1-esen látott balesetet, csak a másik oldalon a főváros felé Herceghalomnál a 29-es kilométernél az átterel sávban. Ott most áll a forgalom, úgyhogy aki éppen haladgat Herceghalom felé, az már most készüljön idegekkel. Halló?
1: Jó napot kérlek, érdeklődni és szeretném, csak tud-e valaki valamit arról, hogy a Bécs úton, 10-es úton kifele milyen probléma van, mert 3-4 órája állunk szinte.
0: Budapesten áll a Bécsi út.
1: Bécsi út, Pilisvörösvár irányában.
0: Drága hallgatók, jöhetnek az infók SMS-en, telefonon, Viberen. Kitartást!
1: Köszönöm szépen!
0: A Rádió 1 forró drótja 20-311-111, ide jöhetnek az üzenetek. Autós barátaimnak pedig ezt a dalt küldöm a Rádió 1-en. Yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Reli, mi az Isten zajong itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Indul

0: stories.
1: Feri Vidal!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
2: Beth és Rip visszatértek. Dutton Birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
2: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
2: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
2: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
4: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
2: Dutton Birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
7: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11 millió 999 ezer forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
8: Visszatért a Best For You a KFC-be. Négy termék helyben fogyasztással csak 1490 forintért. Várunk a KFC-ben.
9: Antibiotikum mellé ne felejtse el.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Hatást fokozó prebiotikummal. Kicsiknek és nagyoknak.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: GAECOO. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Jó napot kívánok.
15: Van.
14: Elnézést kérek.
15: Az is van.
14: Minden rendben van?
15: Persze, hogy van.
16: Volkswagen modellek most azonnal, várakozás nélkül, sokféle kivitelben és meghajtással. Ráadásul árgaranciával. Az elérhető modellekről és az ajánlat részleteiről érdeklődjön Volkswagen márka kereskedéseinkben.
17: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
18: 100 méter múlva fordulj balra, majd haladj egyenesen. Vagy tudod mit? Tedd le a kocsit a következő mellékutcában, és inkább metrózzunk. Tervezz újra spontán, hiszen ha van bankkártyád, van jegyed. Utazz könnyedén a PNGO-val.
19: Több ezer könyv, akár már 100 forinttól a Lira tavaszi raktárvásárán. Június 3 és 7 között 10-től 18 óráig. 10. kerület Budapest, Cserkesz utca 42. Lira.hu.
20: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17 ezer elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
21: Gyermeknap a Martfői Showmakers Outletben.
22: Május 30-án 9-től 16 óráig a gyerekprogramok mellett 10-től zenés műsor, bűvész, 14-től bohóc műsor várja a kicsiket.
21: Ezen a napon az új kollekciós gyermekcipők 15%, a másodosztályúak 10% kedvezménnyel kaphatók.
22: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
21: Showmakers Outlet, a cipő outlet.
23: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátszók mögött Magyarország legnépesebb

Savingán, Fjurbi, Antonio, Gyauri és a Diszkósi DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
1: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó?

Itt a Rádió Egyen közlekedési információk, megtudtuk, hogy miért áll a 10-es főút. A 10-es főút folyamatosan áll a sok barom miatt. Árpád híd, ürömi körforgalom, 1 óra 5 perc, írta Héli. Azért fogalmaznád, hogy szép legyen, hozzátettem. Most már mindegy, ez így elment, viszont mindkettő irányban lassú, hogy áll a forgalom a 10-es főúton, ez is fontos info. Béla szólt, hogy Budapesten a gyors forgalmi a város irányába elesett, baleset miatt, Maki pedig azt írta, torlódik az M0-ás Gyálnál, az M3-as felé haladva. Jöhetnek az infók, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án.

0: műsorvezetőt, telefonáljon tizedikként, mondja a szlogent. Nyerje meg páros belépőjét a Total Dance Cabrióra június 13-án a Budapest Parkban.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrió a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Nagy autó, nagy tér, nagy élmény. Csak a karbantartási költség kicsi. Egészen pontosan nulla. Mert a Dacia Bigsterhez most 5 év díjmentes karbantartás jár. Ilyenkor érzed igazán, hogy jól döntöttél. Vidd haza a Dacia Bigstert már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például állandó kínálatunkból az 1 kilós sütőben süthető burgonyagerezdek csomagja 859, fél kiló bulgur 329 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
9: Lépjen be a gondtalan kertápolás világába. Huszkvarna fényírók, traktorok, fűkaszák és más prémium kertigépek most kedvezményes áron június 30-áig a Huszkvarna márka kereskedéseiben. Válassza a minőséget a kertjében is. Huszkvarna.hu.
10: G-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 prémium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
11: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
12: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédő háló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
14: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Budapesten, a JP Autó szalonjában és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
15: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
16: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
15: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
16: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
15: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
16: www.citytaxi.hu.
17: Egy tökéletes rablás. Az elemek összecsapása. vagy egy túlélő harc a vadonban. Fedezd fel őket a Netflixen, hiszen a streaming előfizetésedet most fél évig a Vanálja gigabit nettel egy csomagban. Az ajánlat a Netflix alapcsomagot tartalmazza. Egyéni előfizetőknek ípekkel egy évre. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít. One.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
18: Mi az a 15 jel, ami megmutatja neked, hogy neked középkori életkrízised van?
19: A Balázs írja pizzasütést.
18: Egy jó dolog, de otthon a családnak valaki megcsinál egy pizzát, ez egy tök jó dolog alapján véve, de oda sorolódik,
20: hogy
18: 20 évesen jól rendeti, 2-3-at berendetted, megetted, adtad a futárnak elmet. 35-40 évesen jól érzi, jól érzi, és egy kicsit tevékenykedik a konyhába, és elkezdesz pizzát sütni.
21: A tökéletes pázsit. A szemlélése. Kiegyzét a gaz belőle.
20: Körömollóval vágod.
18: Azt mondja, még nagyon tetszik, fermentálás.
21: Csinálom. Csül most kezdte el.
18: Nem mindenki meghűlt.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csók mögött a Loving Guards, a házigazda Juhász Gergő, csak igazi mai sláger megy.
1: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek! Szexi, laza és könnyed lesz ez a következő egy óra. A Loving Arms-nak hála. Hello Andris!
2: Hello Geri, hello mindenkinek! Egy kicsit gondolkodtam, hogy mit hagyták ki ebből a mondatból. Hát a nyárias, tehát nyárias.
1: Tényleg, de jó, hogy itt vagy. De tényleg, isteni az idő, a zenék is isteniek lesznek. Nagyon keveset fogunk dumálni, kezdjük el.
2: Így igaz, az élet csodaszép, wonderful life, ahhoz egy Purple Disco Machine is tartja. Úgyhogy ezzel nyitjuk a délutáni live mixet. Maradjatok jó hangulatban, jó kedven, jó zenékben. Kellemes nyári hangulatban, itt a Rádió 1-en, a délutáni Live Mixben Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: élőben a lemezjátszói mögött egy nagyon fontos közlekedési információ. Nem fogtok neki örülni, 9 kilométeres dugó van baleset miatt az M1-es autópályán a főváros felé Herceghalom térségében. Bármi olyan információtok van, ami hasznos, ami fontos a többi autósnak, küldjétek 0-23-111-111. Mindenkinek jó utat! És tényleg nagyon szexik a zenék ma délután. Mi lesz a következő?
1: Hát egy szuper jó dal, egy tulajdonképpen ugye nyárias dalokat készültem, mert ugye ilyen csodálatos délutánban. Szeretem azon a zenéket, ami tele van hangszerrel, és többek között zongorával. Nagyon szeretem a zongora hangját. És van egy MK remix, ami mostanában nagyon nagy sláger lett már, mint ez a feldolgozás. Ez a Midnight, The Hanging Tree. Úgyhogy ezzel fogunk itt tovább robogni a rádió egyen a délutáni Lime Mixben. Úgyhogy hangerőt fel, aki dugóban ül, annak kitartás. Hallgassatok jó zenét, jó hangulatot, mert ugye Juhász Gerivel ezt garantáljuk nektek ma délutánra itt a rádió egyen.
2: Rá.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy a Rádió Egy Live Mixben, a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és egy üzenet jó, messziről érkezett. Sziasztok! 500 kilométer óta jövünk 7 motorral, jelenleg a montenegrói hegyek között kanyargunk rátok, ez a mix a nap fénypontja. Köszi srácok, ezt Csabitól kaptuk. Csabi, nagyon szépen köszönjük, és Csabi, Csabi még egy videót is küldött nekünk, hát nagyon komoly, nagy motorozásban vannak.
1: Én is szoktam motorozni, úgyhogy Csabi, ezt te érteni fogod, széles utat.
0: És vigyázz magadra, és kösz, hogy minket hallgatok, üdv nektek ott Montenegróban. Megyünk tovább.
1: Megyünk tovább Kesmirral, aki hát többek között elég gyakran jár Magyarországra. Idén nem tudom, nem vagyok ebben képben, úgyhogy emiatt elnézést. Idén nem tudom, hogy jön-e, de hogyha jön, akkor majd erről beszélgetni fogunk. Úgyhogy Kesmirtól megyünk tovább a Wild Ride-dal, itt a délutáni Lime Mixben. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.

0: Gallagher megy, a Loving Arms volt mellettem a házigazda ma délután itt a Rádió egy Live Mixben. Andri és Zseni volt ez a mai, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hát akkor lassan neked is jó hétvégét kívánok.
1: Hát köszönöm, Geri, bár hát tényleg egyébként és mindenkinek annyira jó, hogy ilyennyire rövid volt ez a hét, hogy én még egyébként meg azt hiszem, hogy ilyen szerdánál járok, hogy ilyen kedd szerda van.
0: Igen, mindenkinek szerdai feelingje van, pedig már csütörtök van, hál'
1: Istennek. Csütörtök van, holnap pedig péntek, úgyhogy én ennek nagyon örülök, többek között mindenki. Úgyhogy lehet menni szabadba, lehet menni strandolni, meg lehet menni bulikázni.
0: Bizonyán, meg hát ne felejtjétek, szombaton BL döntő a fővárosban, Budapesten, a Puskásban, mi pedig utána off-terezünk a World is My Radio Show-ban este 9-től.
1: Így igaz, Geri, ettől szebben én sem tudtam volna mondani.
0: Zseni volt.
1: Köszönöm
0: nem
1: szépen.
0: Ez az egész mai veled, Andri is nagyon közé.
1: Geri, te vagy a Zseni.
0: Nem, én neked köszönhetően vagyok. Zseni.
1: Nem, Geri, nekem meg te hozod meg hozzád, vagy te emeled a szintet, úgyhogy én hozzád akarok felnőni.
0: Ez egy csapatmunka, Andri, és adj egy pacsit, szombaton találkozunk, ciao. Jön mindjárt Hypaton és az Out My Head.
1: Nem.
0: Ezzel kezdődik a Rádió egy kívánság műsor. A számunk 0623111111. Hallgassatok sok Loving Arms zenét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetőd jobbra!
4: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
5: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek? Boomerek vagytok, gyertek fifázni!
6: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsék

0: világ június 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbort jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
6: A csirke szárnya legjobb a grillen.
7: Dehogy is, a csirke mellnél nincs jobb.
6: Mondom, hogy a szárnya jó.
8: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a Csibém csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több bíz.
9: Lássuk, milyen költségek várnak rám a hónapban. A kocsit például kötelező szervizre kell vinni. Ja nem, el is felejtettem, hogy 5 évig ez nem tétel. Hiszen a Dacia Dusterhez 5 év díjmentes karbantartás jár. Szóval a Dusterem most 5 évig spórol nekem. Ráadásul a kezdő ára is remek. A Dacia Duster már 6.699.000 forinttól elvihető. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
10: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Éljétek át a foci meccsek hangulatát a Csipet foci ropival. Csipet foci ropi. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a boltokban most 200 grammos kiszerelésben is.
13: Micsoda aroma?
14: Olyan, mint Olaszországban.
13: Ez az igazi kávé.
14: Ön kóstolta már?
15: Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
16: Shell. Go well.
17: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szerviz költségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
18: A 30 éves Pennyben mindig csak nyerhetsz. Ráadásul egy pici szerencsével most akár a vásárlásodat is mi álljuk 50.000 forintos összeghatárig. Használt Penny kártyádat május 28 és június 10-e között, és legyél te a 3000 szerencsés egyike, aki visszanyeri vásárlása értékét. Penny, 30 éve melletted.
19: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
20: G-A-E-C-O-O. GECO. Klasszikus elegancia modern köntösben. Az új GECO 5 és GECO 7 Premium SUV-k intelligens technológiával, markáns megjelenéssel és különleges részletekkel. GECO. Egy új prémium világ. Keresse márka kereskedéseinkben. GECO.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
21: Az UEFA Bajnokok Ligája döntőjének hetében igazi parti hangulat vár a Hősök terén. Május 29-én pénteken Szigala az Easy Love világsztárja lép fel élőben. UEFA Champions Festival május 28-ától 4 napon át reggel 10-től este 10-ig. Élőzene, látványos showműsorok és fociláz ingyen. Tali a Hősök terén.
22: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Kárglásznál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
1: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Induljon a barkát!

0: akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb Obiban.
1: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu per matrica gyűjtés oldalon.
2: Május 30-31-én gyereknapi hétvége a Shoplandben. Arcfestés, csillámtetkó, ugrálóvár és szerencsekerék értékes meglepetésekkel a Brandon, DM, Flying Tiger, Copenhagen, kisautók, Libri és Sincély jóvoltából. Találkozzunk Budaörsön, a Kinizsi utca 1-3, vagy Budapesten a Gács utca 3 szám alatt. Shopland. Élményekből is többet adunk.
3: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Budapesten, a JP Autó szalonjában és a jpautó.hu per 30 éves ajánlat oldalon.
4: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Országosan közel 17 ezer elfogadó helyen használható élelmiszerre és sok minden másra. Lepd meg dolgozóidat a választás szabadságával. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi Maris Lágerekkel.

0: köszöntéseket egészen este 8-ig. A mai első telefonáló Jennifer Lopez és David Guetta vadonatúj közös dalát kéri. Szia!
1: Hello, szia, Peti vagyok, és szeretném küldeni a barátaimnak Budaörsre. Éppen a spanommal vagyunk itt a garázsába, csinálgatjuk a kis Hondáját, és hát, hogy jobban menjen a munka.
0: Hát ettől a zenétől újult erővel fog menni, én ebben biztos vagyok. Ami a hangzását illeti, kicsit 2010-es évek, sőt, kicsit olyan, mint

igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1-et halljátok. Friss közlekedési információk jönnek. Összeütközött két autó a 61-es főúton Kaposvár elkerülő szakaszán a 119-es kilométernél. A forgalom félpályán irányonként váltakozva halad, viszont szerencsére oszlik a több kilométeres dugó az M1-es autópályán Herceghalom térségében Budapest felé, ahol nemrég szintén baleset történt. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! És egy nagyon új, egy nagyon dögös, egy nagyon nyári slágerrel folytatjuk Alex Kenji-vel és a Bambolével. Ki kéri?
1: Marianna vagyok.

0: és maximum 27 fokkal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Balázs, parancsolj!
2: A Rédaltonnak a számát szeretném.
0: Az újat, a legfrissebbet?
2: Igen, a legeslegújabbat.
0: Nagyon jó választás, Blood Runin a címe. Kinek menjen?
2: Az én kedves kislányomnak.
0: Hogy hívják őt és mit üzensz neki?
2: Hanna, és nagyon szeretem.
0: Na akkor Hanna, figyelj, ez hamarosan neked szól.

0: 0-111-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Indul!

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre a 24x100 g-os Previtál 24 pak macska eledel szupersok kártyával. Csak 2599 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben. A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
0: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbélyékrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai 9 millió 300 ezer forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
4: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez egy SMS, valamelyik nap ment nálad egy új Taylor Swift szám. Azt kérem Anna Marinak, és üzenem, hogy mindjárt otthon vagyok, puszíja Oti. Hello, az Opel Light-ot kérem Taylor Swift-től, mert túlórázunk, menjen minden call centeres kolléga.

0: a Dumaita Rádió egy kívánság műsorban. Halló!
1: Kornélnak hívnak, és egy Sheeran számát szeretném kérni.
0: Kornél, akkor jön is neked mindjárt az Azizám. És figyelem, jövő héten játék is lesz nálam itt a Rádió egy kívánság műsorban. Mutatom, hogy mit nyerhettek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió egy bemutatja. Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án.

0: Morgan. Nyerjenek páros belépőjét a Total Dance Cabrio-ra június 13-án a Budapest Parkba.
1: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-jel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Neked is minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le egymás után. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés és pont annyi erő, amennyi kell. Az autó, ami jól néz ki, és megbízható is. Ráadásul most 9.790.000 forinttól, és akár 0% THM-mel elérhető. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek ford.hu.
4: A csirke szárnya legjobb a grillen.
5: Dehogy is,
6: a csirkemellnél nincs jobb.
4: Mondom, hogy a szárnya jó.
7: Ne veszekedjetek, mindkettő finom, de az igazi ínyencek úgyis csirkecombot esznek. Keresd a csibét csirkecombot az üzletekben. Több gondoskodás, több íz.
8: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
9: Olajcsere, kezdje a párti autónál. A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9050-40-es motorolajára most csak 7.990 forint a párti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció május 15-től június 15-ig tart. Részletek a partiautó.hu oldalon.
10: Micsoda aroma?
11: Olyan, mint Olaszországban.
10: Ez az igazi kávé.
12: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
13: Shell. Go well.
14: Opel Service. Most éri meg igazán. Ha Opeled már elmúlt 4 éves, most visszanyerheted a szervizköltségét. Szervizelj, regisztrált számlád június 30-áig, és nyerj! Szakértelem, eredeti Opel alkatrészek, megbízhatóság. A tájékoztatás nem teljes körű. További információ az opel.hu oldalon és az Opel márka szervizekben.
2: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
16: 30 éves a JP Autó. Ünnepeljen velünk, és válasszon raktárkészletről elérhető Mercedes-Benz GLE modelljeink közül. Most akár 9 millió forint kedvezménnyel. Prémium élmény, azonnali elérhetőség. Részletek Budapesten, a JP Autó szalonjában, és a jpauto.hu/30éves ajánlat oldalon.
17: Az erőhatalma most nem egy messzi-messzi galaxisba, hanem az Osamba csábít, ahol a Star Wars promócióban résztvevő termékek kedvezményes áron lehetnek a tieid. Csak gyűjtsd a minimum 5000 forint értékű vásárlások után járó matricákat május 14-e és július 8-a között. Részletek az osam.hu/matricagyűjtés oldalon.
18: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
19: Itt vagyunk a helyszínen, az Autópalasz Buda közelében. Nem hiszek a szememnek, ez egy időgép, egy űrhajó. Az biztos, hogy valami nagyon fejlett technológiával van dolgunk. Várjanak, ez egy autó. Valaki kiszállt a járműből.
20: Ez nem csak egy autó, ez a legújabb Hyundai Ioniq 6. A forma, amit lehetetlen nem észrevenni. Teljesen elektromos, akár 680 km hatótávval és villámgyors töltéssel. Egy kávé és már mehetsz is tovább. Hyundai Ioniq 6. Már elérhető az Autópalasz Budánál. autopalaszbuda.hu.
21: Válassza a Balalék Resortot Szántódon, közvetlenül a Balaton partján. Tágas családi apartmanok balatoni panorámával, saját beachbárral. Balalékresort.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergely.

0: leghűségesebb, az egyik leglelkesebb hallgatónk Püspök Ladányban, ahol ugye néhány hete indult el a Rádió 1. Mi az ottani frekvenciánk?
1: 98.
0: Így is van. Milyen zenét kérünk? Ki jöjjön?
1: Lady Gaga. Megengedte egy pár szót, Geri. Van egy meglepetés versem a Rádió 1-nek.
0: Egy meglepetés versed nekünk a Rádió 1-nek? Úristen, halljuk.
1: Püspök Ladányban szól a zene, olyan szép, hogy táncolok vele. Szól a zene, és én táncolok, miközben Rádió 1-et hallgatok. 91.8. Rádió 1 a neve. Hallgassátok, emberek, és olyan szép a zene.
0: Sanyikám! Ha lesz egy verses kötetet, kérek egy példány dedikálva. De tényleg.
1: Megbeszéltük.
0: Nagyon szép volt.
1: Köszönöm szépen.
0: Úgyhogy el is teszem ezt a megszólalást a World is My Radio Show versek mappába. Lady Gagát kértél, úgyhogy jön a Dead Dance DJ Dark Remixben.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Gellér megy, rádió egy kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Messi vagyok.
0: Hello, Messi, hogy vagy, mi újság?
1: Nagyon jó. Még nem pihentem ki a bulit, de nagyon jó volt.
0: Mert hogy te is ott voltál a rádió születésnapi fesztiválon, ugye azt hiszem pont tegnap előtt meséltél erről adásban. Hát mi sem vagyunk még túl rajta.
1: Megértem. Egyéb egyszer van.
0: Így van. Mit szeretnél kérni?
1: Regál Lili új számát, a Hilmét.
0: Jaj, de jó, ez egy isteni dal, és hát Lili biztosan játszani fogja 9 óra után is majd élőben a World is Mine Radio Show-ban. Lilit látod a bulin vasárnap?
1: Jó, hogy ne, hát oda akkorára jöttem föl.
0: Hogy tetszett?
1: Nagyon jó volt. Olyan

0: meg két kutyája, képzeld el.
1: Mármint akivel megismerkedtél a születésnapi fesztiválunkon?
0: Igen, igen. De jó! Aludtam, igen.
1: Neked is van macskád. Érdekes, hogy az ilyen emberek általában megtalálják egymást. Kinek menjen ez az új regáli Lidl?
0: Hát akkor Áginak, meg akkor van a másik lány, a Krisztina, neki is.
1: Most tehát zenével gyógyítunk itt a Rádió 1-en. Jön ugyanis a háromszoros év DJ-je győztes Regán Lili és a Hilmi.

0: egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Robinak van egy fontos közlekedés információja a budapesti autósok számára. Parancsolj!
1: Súlyos baleset történt a Magyaródi út és a Miskolci út kereszteződésében, 3 autó karambolozott.
0: Ó, te jó ég, köszi a helyzetjelentést! Mit szeretnél hallani?
1: Kámrádtól kérek egy számot.
0: Kámrád, oké, kinek menjen?
1: A családomnak, Barbara, Hanna és Dalma.

0: sorozatot tudjátok?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Halló. Az ellentétek vonzzák egymást. Milyen jól tud mutatni egymás mellett egy magas és egy alacsony? Például egy magas kedvezmény és egy alacsony ár. Igazam van? A június 30-ig elérhető rendkívüli Renault ajánlatoknak köszönhetően az árak alacsonyak, míg a kedvezmények magasak lesznek. Egyes Renault modellek most akár 2 millió 800 ezer forint árelőnnyel, akár készletről hazavihetők. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
2: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímát a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
3: Kiszakadnál a hétköznapokból? Hozz egy spontán döntést, és válasz az Ithaka Last Minute ajánlatai közül. Törökország, Görögország és más népszerű úti célok napokon belüli indulással, 30 vagy akár 40% kedvezménnyel. A legjobb élmények spontán születnek. Foglalj most az ithaka.hu-n.
4: Amíg ön pihen és élvezi a kert nyugalmát, a Husqvarna robot fűnyíró gondoskodik a gyepéről. Intelligens technológia, több mint 20 féle modell, minden kert típushoz. Nyerje vissza az idejét. A kertet pedig bízza a Husqvarna robot fűnyíróra. Husqvarna.hu.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 999 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz prémium jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vagyok. Éppen hazafelé tartok a kisfiammal Esztergomból, Ösztrandról.
1: Jaj, de jó! Jót fülöttetek?
0: Ó, nagyon, nagyon szuper volt.
1: Hamar megjött a strandidő idén.
0: Na, ná!
1: És holnap is lehet majd fürödni, 28 fok lesz szikrázó napsütéssel, eső nélkül.
2: Az időjárás jelentés támogatója az Évens használt autószalon. A használt cégautók nemzetközi értékesítője, Budaörsön és online.
1: Na és akkor Zsuzsi, mit küldjünk a kisfiadnak?
0: Hát egy Tiestót.
1: Jön is akkor nektek a Lélót.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Igazi mai sláger megy, megállás nélkül csörög a telefon. Halló, halló!
1: Barbie vagyok, és részül szeretnék egy számot kérni a férjemnek.
0: Szia, Barbie, és milyen alkalomból?
1: Hát, csak úgy. Itt ő mellettem, megyünk hazafele.
0: És ahogy hallom a hangodon,

0: stúdiót a Disco Sheetnek, aztán pedig jövök vissza. 9-től egy csomó vadonatúj zenét fogunk nektek bemutatni Regál Lilivel és Joel Juniorral. Ma őket terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik. Egy óra múlva találkozunk. Csáó!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, figyelj! A bal sarokba rugom, te meg vetődj jobbra!
3: Persze, már az előbb is átvertél, tiszta sár vagyok, fetrengek itt a kapuba össze-vissza!
4: Ti mi a jó Isten csináltok, gyerekek, boomerek vagytok, gyertek fifázni!
5: Jövő héten indul a nagy kapura rúgás játék Balázsékkal. Figyelj a műsorvezetőket, mert Balázsék minden reggel futballstadionnál változtatják a stúdiót. Csavarja be Balázsékkal!

0: Március 26-ai meccsére a Hisense támogatásával.
1: Hú, ez szuper, Feri! Eddig nekem 10-0.
2: Menjünk már vissza, a sárbot jobban ment.
3: Na, boomerek.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 120 ml-es Ballino tölcséres szorbé jégkrém 33% kedvezménnyel csak 199 forint, a 200 g-os Alesto kesudió és földi mogyoró 30% kedvezménnyel pedig csak 839 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Újra buyback visszavásárlási napok a Decathlonban. Add el használt kerékpárod, száddeszkád vagy kajakod június 1 és 7 között buyback visszavásárlási szolgáltatáson keretében, és szerezz a visszavásárlási áron felül plusz 4000 forintot ajándékkártyán. A további részletekről tájékozódj üzleteinkben a decathlon.hu-n vagy applikációnkban.
9: Telefontöltő pipa? Fogkefe pipa? Útlevél pipa? Vajon elfelejtettem valami fontosat?
10: Indulás előtt pipálja ki gyorsan az utasbiztosítást is. Az Alfával percek alatt online, akár a mobilján is megkötheti. Alfa.hu. Biztosak vagyunk a dolgunkban.
7: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 999 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Nyaraljon otthon a kényelmében. Nyárindító Veliz Jacuzzi Vásár Babason május 29-e és 30-a között. Akár 50% kedvezménnyel vásárolhat Veliz Premium Jacuzzikat és úszómedencéket. Minden vásárlónak garantált ajándék. Ne maradjon le róla. Részletek és regisztráció veliz.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
12: Jó napot kívánok!
13: Van.
12: Elnézést kérek.
13: Az is van.
12: Minden rendben van?
13: Persze, hogy van.
11: Volkswagen modellek most azonnal, várakozás nélkül, sokféle kivitelben és meghajtással. Ráadásul árgaranciával. Az elérhető modellekről és az ajánlat részleteiről érdeklődjön Volkswagen márka kereskedéseinkben.
14: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
15: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
16: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
15: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
16: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
15: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
16: www.citytaxi.hu.
17: Egy jó befektetés ott kezdődik, ahol egy új városrész születik. A Lánynegyed Budapest 13. kerületének legújabb komplex ingatlan fejlesztése, ahol a tudatos tervezés és a hosszú távú befektetési szemlélet találkozik. Élhető környezet, 2 hektáros park és kiváló infrastruktúra gondoskodnak az időtálló értékről. A lakások gépesített konyhával, felszerelt fürdőszobával, elektromos edényekkel és páramentesítő készülékkel kerülnek átadásra. Egy otthon, ami időt ad. Egy befektetés, ami jövőt teremt. Ismerd meg a részleteket a www.langnegyed.hu weboldalon.
18: Május 30-án és 31-én ingyenes gyerekprogramok a Kökiben. Bobita zenekar, arcfestés, hajfonás, csillámtetkó és szerencsekerék. Ha május 31-éig minimum 5000 forintért vásárolsz vagy eszel a Kökiben, tölts fel a blokkot az appba, és megnyerheted a családi hétvégét a mátrafüredi 4 csillagos Avar Hotel Superiorba. Részletek kökibevásárlóközpont.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: simogatott, mit szelep?
1: Én is elhozom a kedvesemet, kérted el meg.
2: Nem magamra vettem, hanem engem szoktak simogatni az emberek, és inkább szólok, hogy...
1: Magyarán Bárány család, ott lesz a Junior család is, ott lesz, hogyha minden igaz. No. A Hanvai család ott lesz?
0: Nekem az összes barátom jó.
1: Oké, ez ilyen diplomatikus válasz.
0: A családom nagyon nagy, nagyon sok van, és nagyon sok barátom.
1: Ja,
0: mindenki jó.
1: Ja, értem.
2: Jó kis buli lesz akkor.
1: Viszont most megyünk tovább a vadonatúj diszkosítdala, amelyet a Rádió születésnapi fesztiválon a nagy színpadon.

Rádió egy csak igazú, ma is Láger, meg diszkosít Rédősó, DJ Juniorral, Bárnyától és velem, Hanvai PG-vel. Megint csak a vasárnapra visszatérve kérdeztetek család, így meg úgy, amúgy ugye már nekem egy mondhatni sokkal szélesebb családom, mint másoknak, és a barát

0: vissza a fővárosra, megint csak a fővárosi rezidenciámon fogok pörgetni, és ne tessék elfelejteni, vasárnap diszkósít, közönség találkozó, pizza kóstoló, az első 150 vendég kap egy ajándék szelet, diszkósít pizzát, szóval tessék megérkezni vasárnap, már 15 órára, bátra, szavaztok!
1: DJ Junior voltam,

0: mellé, úgyhogy hát annyira hivatalos.
1: De
0: most, már,
1: most?
0: Hogy, most már mondhatom, hogy hivatalos DJ Junior. Eredeti valódi
1: Hun,
0: remix. Úgyhogy igen, igen, Hun meg Han. Na, meg azt akartam még mondani, hogy szombaton Dánszent Miklós, ott leszek a főtéren 22:30-tól a BL döntő után, bulizunk együtt, és én lehet, hogy jövök vissza egyébként Budapestre, mert itt lesz ez a nagyon híres rapper csávó, akinek most nem hirdetem a nevét, de mindegy, lehet, hogy arra még elmegyek, ez egy BL after party, megnézem, hogy hajnali egykor kezd, és egyébként vasárnap ott vagyok a srácokkal, ugye a diszkosi pizza kóstolon. A Montini Experience dalával búcsúzom, az Last of Sin, My House is Your House, ezt játszottam egyébként a Rádió egy születésnapi fesztiválon és a nagy színpadon, meg utána a retro részen is, a klasszik szettem alatt. DJ Junior voltam, szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Total Dance Cabrio a Budapest Parkban június 13-án. Üljön be mellénk a kabrióba, és mi visszarepítjük a 90-es és a 2000-es évekbe. Újra érkeznek a korszak nagy ágyúi a Budapest Parkba egy fergeteges egész estés show-val. A színpadon a 90-es és 2000-es évek

0: Június 13. Budapest Park. Total Dance Cabrio a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
3: Ez itt Texas, drágám.
2: Új föld.
4: Jó lesz itt élni, nem igaz?
3: Majd teszünk róla.
2: Új ellenfelek.
4: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
2: Új szabályok.
5: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
3: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
4: A béke még odébb van.
2: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
6: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
7: www.citytaxi.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
8: Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogyha ez megtörténik, az azonnali szörnyetalás.
9: Csúszd a parkét.
8: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd.
9: Be. Igen.
8: Hova?
9: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
8: Ez a legnagyobb parát.
9: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
8: Na, azt értem. A csúszdat kicsit fura. Na, és akkor ez minden légbe menéstél eszedbe jut?
9: Tehát igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
8: Tavaly nyáron.
10: Jó, de ő szerette.
8: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
9: És nagyon kakuk voltál.
8: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás.
10: Láttál már olyan videót, ahogy mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
8: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
10: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfogot, a lehet, azt mindig átlépem.
8: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
11: Nagyon vicces, de...
8: Júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
11: Hát ez figyelj, van egy olyan csótányfaj, ami eleventó jó csótány.
8: Nem.
11: Ott lennék, és megszületnek a kis fületbe? Csótányok. Mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
8: Na, ez viszont tetszik.
11: Nekem
8: fulladással kapcsolatos dolgaim vannak.
10: Valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
8: Még a szeretet. Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó, szeretem.
10: Itt van.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen?

0: reklámot hallottak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél.
3: Felkészültél.
2: Védj egy nagy levegőt.
3: Védj.

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Itt vagyunk veletek innentől totál élőben, három teljes órán keresztül. Imádni fogjátok a zenét, és imádni fogjátok a DJ-inket. Mellettem mostantól a kékhajú lány, háromszoros év DJ-e győztes nálunk a Rádió 1-en. Regál Lilinek hívják. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Hú, de jó találkozni újra a Rádió 1 születésnapi fesztivál után.
1: Ne is mondd, és már csütörtök van, elképesztő, holnap viszont péntek. Jövök a Live Mixbe, és a holnapi nap nagyon fontos nekem, ugyanis holnap fog megjelenni a Heal Me videóklippel együtt YouTube-on, úgyhogy nagyon izgi.
0: Yes, úgyhogy lesz miről sztorizni a következő két órában. Nézhetitek is Lilit mixelés közben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. SMS és Viber számunk 0623 111 111. Jöhetnek a kérdések, induljunk el.
1: Érkezik Ed Sheeran és a Camera Cyril remixében, azért ezzel szeretnék kezdeni, ugyanis követett a Rádió 1 születésnapja után Cyril, nagyon meglepődtem. Tetszett neki a szettem, ez egy nagyon nagy boldogság nekem, úgyhogy ezzel kezdem a mai órát itt a Rádió 1-en, a Word is My Radio Show-ban.

0: baj, mert hogy rövidebb a haj.
1: Köszönöm szépen, ő mindig ír nekünk. Igen, levágattam a hajamat rövidebbre. Nagyon élem most ezt, és köszönöm a rengeteg üzenetet és a kommentet, hogy ez mennyire jó, meg hogy ez jobb, mint volt. Nagyon cukik vagytok. És igen, hát elképesztően várom a holnapi napot, ugyanis holnap érkezik YouTube-ra és a többi platformra is a Hilmi, viszont YouTube-on meg lehet

0: úgyhogy alig várom már, hogy ezt láthassátok.
1: Sziasztok, Lili és Geri! Nagyon várom Lili új dalát és a Heal Me videóklipét, ami pont a ballagásom napján fog kijönni, úgyhogy a holnap nagyon izgalmas lesz számomra. Lilit nagyon régóta példaképennek tartom, és nagyon szeretem az összes dalát. Szeretettel, Dominik!
0: Köszönöm szépen, és innen is gratulálok, köszönöm, hogy írsz, hogy követsz, és hogy ennyien várjátok a Heal Me-t. Fú, én nem is tudom, lehet alig fogok aludni éjjel.
1: Azt, hogy szándékosan megmutatod olyan arcodat a videóklipben, ahogy fogalmaztál, amit még soha, ezt tudatosan ehhez a dalhoz kapcsolódóan döntötted el?
0: Abszolút, ugye a dal arról szól, hogy mindannyian átéltük már, hogy milyen az, amikor összetörünk, amikor mélyen vagyunk, és egyszerűen nem tudjuk, hogy hogyan lépjünk túl valamin, egy csalódáson, és ez a dal nagyon sokat segített.

0: adjon ez a dal, úgyhogy a videóklip is tükrözi ezt a fajta lelki világot, úgyhogy ezért mondom, hogy ezt az arcomat még soha sehol sem mutattam meg.
1: Úgyhogy szerintem tényleg érdemes maximumra tekerni a hangerőt, ahogy Lili is mondta, nagyon-nagyon sokan fogtok magatokra ismerni ebben a dalban és ennek a dalnak a mondani valójában. Menjünk!

0: jó voltál a Budapest Parkban, üzeni Nita.
1: Köszönöm szépen, hát ti is nagyon jók voltatok, mert olyan elképesztő közönség volt, és annyira éreztem a szeretetet és az energiát, hogy bárcsak visszaröppehetnék oda bármikor.
0: Tényleg fantasztikus buli volt, még egyszer mindenkinek nagyon köszönjük, aki ott volt az idei 2026-os Rádió egy születésnapi fesztiválon. Sziasztok, szerintem Lili az eddigi legjobb saját dalod a Heal Me. Csak így tovább, üdvözlet nektek, Norbi.
1: Köszönöm szépen, lehet, hogy igaz, hogy a váratlan vagy a nem betervezett dolgokból születnek tényleg a legjobb dalok. Sokan mondják ezt, és a Heal Me is abszolút így született meg, hogy nem is terveztem kiadni. Tulajdonképpen idézőjelben úgymond magamnak írtam ezt a dalt, úgyhogy nagyon köszönöm, örülök, hogy tetszik.
0: Melyik nyári bulit várod a legjobban? Ez Gina kérdezi Viberem.
1: Hú, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hála Isten nagyon-nagyon sok helyen találkozhatok a hallgatókkal. Közel 30 fellépéseim lesznek egy hónapban. Júniusban még elmegyek egy rövidebb pihenőre, viszont utána belecsapunk tényleg ezerrel, úgyhogy nehéz lenne egyet kiemelni, de minden fellépést megtaláltok a social media felületeimen, és várlak titeket szeretettel.
0: Szia Lili, képzeld, május 25-én lent voltam a szülővárosodban, Pécs városában is, nagyon-nagyon gyönyörű. Szeretlek, imádlak, régi rajongót Roland Kelenföldről.
1: Wow, hát Pécs az tényleg nagyon gyönyörű. Köszönöm szépen, hogy írtál, és örülök, hogy tetszett.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Lendülünk tovább, ugye Lilinek ilyenkor csütörtökönként mindig 2 órája van a lemezjátszók mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Most egy picit irányt váltunk. Egy olyan dal érkezik, ami teljesen más stílusában, mint az előzőek. Szerintem nagyon-nagyon kis, misztikus és különleges. Ez a Madre Vida itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött reggel.

0: oldalunkról egy üzenet. Lili csinálja a zenét, Gömbi megvárja otthon a dinnyét, üzeni Zotya.
1: Igen, és épp említettem a TikTok live-ban, hogy akkora napozásokban volt, mikor én eljöttem. Kicsit megirigyeltem, mondtam neki, persze te csak feküdj itt az ágy közepén, napozgass, majd én megyek és intézek mindent.
0: Rendesen az ágy kellős közepén élvezi a napsugarakat?
1: Abszolút, hát imádja.
0: Édesem. Ha már állatok, Gerikém, gratulálok Süsükéhez. Kakucson ma is sütött a nap, nyomjátok, ez DJ Ramit üzenete volt, aki ugye DJ Pure Beatnek nagy cimborája volt, és már guest mixe a World is már Radio Show-ban. Nagyon szépen köszönöm, Süsükém is nagyon köszöni, otthon vár egy tündérkiskutya, és minden rendben van vele.
1: Imádom, annyira cuki, meg akarom fogtosni ezt a kutyát.
0: Én nagyon várom a találkozást, Lilinek mindig küldök egy csomó képet, hogy hát Süsüvel óriási van vagyok, a legjobb dolog, ami történhetett velem. Mi lesz tisztől, Lili?
1: Itt vagyok veletek még egy órán keresztül, tartsatok velünk, csak pár perc szünet érkezik.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: 10 van, hello mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és a World is Mine Radio Show-t hallgatjátok a Rádió Egyen. Ha minőségi zenékre vágytok, akkor jó helyre kapcsoltatok, mellettem még mindig Regál Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió Egyen. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
0: Holnap délután 4 Hilmi videoklip premier.
1: Pontosan, már alig várom a holnapot, nem biztos, hogy sokat fogok aludni ma éjjel. Olyan lesz a videoklip, egy olyan arcomat láthatjátok majd, amit még korábban soha sehol.
0: Ha kérdeznétek Lilitől, megtehetitek 0620 311 111. Jöjjön a második kör!
1: Kezdjük is el egy nagyon vidám dallal, ez a Bambolé itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: nézni, hallgatni a TikTok élőidet, Lili, ahogy csevegsz a kommentelőkkel. Köszönöm az ottani válaszodat, Szoboszló, kamiontali, ottali, nagyon várom, puszi, Donna Gabi a kamionos csaj.
1: Köszönöm szépen, amúgy rengetegen voltunk a TikTokon, nagyon köszi, hogy ennyien ott is velem voltatok, és tök jól dumáltunk.
0: Sziasztok, épp egy koncertről tartunk hazafelé, de természetesen a kocsiban a World is My Radio Show-t hallgatjuk.

0: hát ők mindig írnak bizony nekünk, már hiányoztak, és hát jövőre akkor találkozunk, várunk titeket szeretettel.
1: Így van, köszönjük az üzenetet, és Süsűnek otthon átadom az üzenetet. 0-23-111-111. Ez az SMS és Viber számunk. Nem megy a YouTube, miért? Ezt többen írjátok, többen

0: szurkolok nekünk, látunk, hallunk mindent, úgyhogy pörgünk is tovább egy olyan dallal, amit szinte egészen biztos, hogy nem ismertek, hiszen nem sláger, nem ismert, egy igazi eldugott kincs. Én nagyon szeretem az ilyeneket, ez az Are You Down itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.
1: A lemezjátszók mögött

0: Wanna Go Home egy tökéletes rádiós sláger az olasz triótól 2026-ban. A World is Mine Radio Show-t halljátok a rádió egyen mellettem, Regál Lili élőben a lemezjátszói mögött. Hogyha valaki nem hallgatott volna minket egész este, vagy csak most kapcsolódott volna be, Lili nagyon-nagyon várja a holnapot, hiszen a holnap egy újabb fontos mérföldkő lesz a karrieredben.
1: Igen, ez igaz, ugyanis holnap érkezik a legújabb saját dalom, a Heal Me videóklippel együtt YouTube-ra 4 órakor. A videóklip is nagyon különleges számomra, ugyanis, ahogy említettem, egy olyan arcomat fogom megmutatni, amit korábban sehol sem láthattatok, illetve a dal is nagyon különleges számomra, teljesen más stílusban és érzésekben is, mint a korábbiak.
0: Úgyhogy holnap 16:00-tól figyeljétek majd a videóklip premiért. Megyünk közben tovább, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Loco, loco! Tudjuk, hogy mindenki meg van őrülve ezért a dalért. Lili, szerinted ennek a zenének mi a titka?
1: Szerintem egyrészt nagyon fülbemászó, másrészt ugye nem olyan, mint a megszokott dalok, hiszen nem tipikusan mainstream dal, és elképesztő, hogy mégis ekkora sikert arat. Én emlékszem, hogy amikor lejátszottam a rádió egy születésnapi fesztiválon, mindenki felsikított, annyira megörültek neki az emberek, ugyanis ezt játszottam. Én nekem is egy óriási kedvencem.
0: Úgyhogy menjünk most tovább ezzel, mehet a hangerő felfelé.
1: Így van, úgyhogy akkor pörgessük is, érkezik a Loco Loco itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

0: Eliát a lemezjátszók mögött az elmúlt két órában. Mi volt ez a zene itt most a legvégén?
1: Ez Asziától a Blame on Me, én nagyon-nagyon szeretem. Egy igazán különleges dal, ugye teljesen más az első és a második dropja, nem tudom megúdni.
0: Mind a két mai Regál Lili szettet vissza tudjátok hallgatni a mixek.radio1.hu-n, valamint az applikációban is holnaptól egy teljes héten keresztül. Sok fellépés van hétvégén?
1: Igazából innentől kezdve nagyon szépen és durván belecsapunk a nyári hajtásba, amit én már nagyon vártam. Most még lesz egy rövidebb pihenőm, viszont júliusban, illetve júniusban is sok buliban, de július-augusztus ez tényleg durva lesz, minden fellépést megtaláltok a social media felületeimen.
0: Szuper, Lili, nagyon köszi ezt a ma estét, szuper volt, találkozunk a Rádió 1 Live Mixben holnap délután 5-től.
1: Köszönöm szépen, egyet alszunk, és már jövök is vissza hozzátok, addig is sziasztok!
0: És maradjatok, jön Joel Junior!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
3: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész magyar

0: Srácok, még innentől éjfélig, tehát Joel Junior a házban. Hello, JJ!
1: Szia, Geri, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Váljunk bele az utolsó egy órába itt a World is Már Radio Show-ba. Érkezik Ed Sheeran dala, a Camera, mégpedig Siri remixében, úgyhogy mindenkinek nagyon jó hallgatózást a következő egy órára, itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World is Mine Radio Show.

Roma, Roma, Gaga, ooh la la, what's your bad romance, bra?

0: van a Rádió 1-en, mellettem éjfélig a lemezjátszóknál Joe Junior.
1: Ráfordulunk a második fél órára, egy kicsit masszívabb ütemekkel folytatjuk. Érkezik Clayton Jordani és a Hold It Down, a Dare című dal, ami egy feldolgozás, de nagyon-nagyon jó kis köntös kapott, úgyhogy pörögjünk fel itt a Where Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a klub hangulatért pedig most Bibi Rexa felel, a Faithless bomba dalát újra gondolták, és igazi mai sláger lett belőle a New Religion, ugye már többször dolgozott együtt David Guettával, ott volt az I'm Good, ami egyszer megnyerte a Top 500-as listánkat, a One in a Million, a Say My Name, és május 29-i friss és ropogós megjelenés egy újabb David Guettával közös dal, a Sad Girls, úgyhogy hát lassan egy közös albumot is kiadhatnak, ez a New Religion.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: mert a rádió egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a rádió.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a rádió egyet reggeltől egész

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: I've got.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, most például a kortárs brit dance pop és house egyik nagyon ismert alakja, Joel Corey, akit egyébként személyesen is megismerhettünk egy korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon. A dalaiból hát árad az élet, igenlés, és mindig nagyon menő vokalistákkal dolgozik együtt, legyen az M&K, Becky Hill, vagy ebben az esetben Izzy Bizu. A Galantis-tel közösen készült el ez a dala, a Stay a Little Longer.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is. Most például Taylor Swift és az aktuális kedvenc, az Opelite. Szóval, hogyha valaki esetleg a héten Balázséknál az elfűrésztel dalok játékban meghallja ezt a dalt, nem elég azt megírni, hogy Taylor Swift, de azt is, hogy Opelite. Balázsék péntekig minden reggel kifűrésztelnek egy sláger részletet, a hallgatók feladata pedig az, hogy felismerik,

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

0: Rádió Egyet hallgatják.
1: Még az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, két helyen a gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered, szerintem a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem az már.
0: Játsszuk az igazi mai slágereket. Akkor